0: FM.
1: Összeköt.
2: What's up, it's Halsey.
3: Bemutatjuk neked a legnagyobb slágereket.
0: Paks FM.
1: Paks FM.
0: Összeköt.
1: Összeköt.

legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Donald Trump amerikai elnök közölte orosz hivatali partnerével, hogy a harcok beszüntetése érdekében kézbefolyást gyakorolni mind az európai országokra, mind Ukrajnára, jelentette ki Jurij Uszakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója vasárnap Moszkvában. Közölte, Vladimir Putyin orosz elnök mintegy egy órás telefonbeszélgetést folytatott a nap folyamán Trumppal, egyebek között felköszöntve őt 80. születésnapja alkalmából, és sikert kívánva neki a labdarúgó világbajnokság megrendezéséhez. Trump ismét hangsúlyozta a harci cselekmények leállításának szükségességét. Kijelentette, hogy kézbefolyást gyakorolni mind az európai partnerekre, mind Kijevre, egyebek között a küszöbön álló G7 csúcs találkozón, idézi az MTI Jurij Uszakovot. Aktuálisan zajló és a közeljövőre betervezett projektekről kérdeztük a napokban Paksváros önkormányzatának képviselőit. Molnár József, a Paksi 1-es körzet önkormányzati képviselője rádiónknak nyilatkozva elmondta, 4 klímaberendezés kerül beszerelésre a Munkácsi utcai óvodába, ahova gyermekcsoportok költöznek át az Ötvös utcai óvodából az ott kezdődő felújítás miatt. Az önkormányzati képviselő felhívta a szülők figyelmét arra is, hogy a Munkácsi utcai óvodánál ideiglenes parkolásra lesz lehetőség, és külön hangsúlyozta, hogy a kialakítandó parkolókat ne hosszú távú parkolásra használják a megnövekvő forgalomra tekintettel.
2: Az Ötvös utcai óvodát felújítják, és a csoportok el fognak költözni. Egy része a Vörösmarty utcába, másik része pedig a Munkácsi utcai óvodában fog megérkezni. Hát itt is volt megkeresés intézményvezetőtől, illetve szülői megkeresés, hogy ugye mi lesz a nyári hónapokon, ugye nincsen teljes mértékben klimatizálva az épület. Nyilván az 5 milliós keret terhére próbáltam ezt megoldani, de polgármester asszony nagyon kedves volt, illetve a polgármester úr, és támogatták ezt a kezdeményezést, úgyhogy 4 klíma lesz majd elhelyezve a Munkács utcai óvodába, úgyhogy a gyerekek majd hűsen tudnak lenni, hogyha az épületbe beérnek. A másik dolog, ami felmerül folyamatosan a Munkács utcai óvodával kapcsolatban, a parkolás. Ugye most megemelkedett számmal fognak érkezni a szülők, és ugye nem a körzetből, tehát nem tudnak oda sétálni. Úgyhogy majd a dolgozók a kilátóhoz fognak parkolni, ott vannak parkolóhelyek. Persze ez ideglenesen, amíg ez az állapot fennáll, és műszaki osztály kim volt megvizsgálta a lehetőségeket, ilyen ideglenes parkolókat fognak ott az óvoda melletti részen kialakítani, tehát azért megkérjük, hogy ne fix parkolásra használják, hanem tényleg a gyerekeket kiteszik, és akkor utána haladnak tovább a szülők.
1: Lakossági fórumot szerveznek Pakson. Az eseményen a Kölcsey utca és a Szilárd Leó köztervezet felújításával kapcsolatos tervek ismertetésére és átbeszélésére kerül sor. A fórumot Weisz Mátyás, az érintett körzet önkormányzati képviselője tartja. Az eseményre várnak minden érdeklődőt június 16-án kedden délután 5 órára a Paksi Városháza földszinti nagytermében. Családi nyílt napot rendeznek június 21-én vasárnap Györkönyben. A harmadik alkalommal jelentkező Györkönyi Wirtschaft délelőtt 10 és délután 5 óra között várja majd az érdeklődőket a helyi kőlertei tehenészetben és a világló lovardában. A látogatók közelebbről is megismerhetik a vidéki életet, a tehenészetben boci simogatással, fejési bemutatóval és traktoros legelő látogatással, míg a lovardában lópucolással, lovaglással és íjászattal készülnek a szervezők. Emellett mindkét helyszínen edukációs előadásokat tartanak az állatorvosok. A gyerekeket egész nap játszóház várja, délben a Siagárdi Fecskék báb csoport lép fel, délután 4 órától pedig a Csurgó zenekar ad koncertet. A rendezvényre a belépés és a legtöbb program ingyenes, a szervezők azt javasolják a családoknak, hogy játszós ruhát és gumicsizmát vigyenek magukkal.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Kimagasló eredményeket ért el az elmúlt időszakban a Paksi SL fiatal teniszezője, adta hírül weboldalán a PSL tenisz szakosztálya. Kis Bianca a tavalyi B-kategóriás aranyérem után idén már az A-kategóriás versenyzők között indult a Diákolimpián, ahol bejutott az országos döntőbe. Kis Bianca idén is remekül szerepelt, és a későbbi bajnok a magyar ranglista első helyezett ellen maradt csak alul, de ellene is kimagasló játékkal rukkolt elő. Végül a legjobb 5-8 helyen végzett Balatonbogláron. A Diákolimpiával azonban nem zárult le a versenyhét, a múlt hétvégén Gyulán lépett pályára az idei Paulinyi Gyula emlékversenyen. Kis Bianca Hantó Nórával L12-ben indult a megmérettetésen, párosuk ismét bizonyította, megvan köztük az az összhang, ami a páros játékhoz kell. Az elődöntőben magabiztos játékkal a verseny első kiemelt párosát búcsúztatták 4-0-4-1-es arányban. A döntőben pedig 4-0-4-2-es győzelmet arattak, ezzel megnyerték a tornát. Kis Biancát Lakatosné Klopcsik Diana készítette fel a versenyekre.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a pakseffm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Pakseffm.
0: Pakseffm.
3: Összeköt.
0: Pakseffm. Összeköt.

0: megítélhetlen.
1: Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Péter Pellegrini szlovák államfő egy vasárnapi televíziós beszélgető műsorban bírálta Magyar Péter miniszterelnöknek azt a korábban tett kijelentését, hogy Magyarország saját magával szomszédos, írja az MTI. Péter Pellegrini több más belpolitikai téma mellett a szlovák-magyar kapcsolatok időszerűségeire is kitért. Ezzel összefüggésben Magyar Péter miniszterelnöknek a Nemzeti Összetartozás napján tett azon kijelentését is véleményezte, amely szerint Magyarország a világ talán egyetlen olyan országa, amely saját magával szomszédos. A szlovák államfő azt mondta, nem szeretné, hogy a szlovák-magyar kapcsolatok olyan témává váljanak, amelyek ronthatják a kétoldalú viszonyt, és a szlovákiai választások előtt polarizálják a szlovák társadalmat. A szlovák államfő kijelentette, bízik benne, hogy a szlovák és a magyar miniszterelnök Robert Fico és Magyar Péter tervezett találkozójuk során megtalálják a módot a helyzet megnyugtatására. Lakossági fórumot szerveznek Pakson. Az eseményen a Kölcsey utca és a Szilárd Leó köz tervezett felújításával kapcsolatos tervek ismertetésére és átbeszélésére kerül sor. A fórumot Weisz Mátyás, az érintett körzet önkormányzati képviselője tartja. Az eseményre várnak minden érdeklődőt június 16-án kedden délután 5 órára a Paksi Városháza földszinti nagytermében. 25. alkalommal rendezik meg Bonyhádon a Völgységi Könyvfesztivált. A Solymár Imre Városi Könyvtár szervezésében június 19 és 21 között rendezik meg a programsorozatot. Az immár negyed évszázados múltra visszatekintő esemény a könyvek és az olvasás ünnepe mellett kulturális, közösségi és családi programok széles kínálatával várja az érdeklődőket. A fesztivál június 19-én pénteken a Kránclány néptánc csoport műsorával veszi kezdetét. Az ünnepélyes megnyitón Filóné Ferenc Ibolya, Bonyhád polgármestere köszönti a résztvevőket, majd átadják a könyvtárért, a kultúráért díjat, valamint kihirdetik a Tervezd meg a saját könyvborítódat rajzpályázat eredményeit. A délután folyamán egészségügyi szűrések, kézműves foglalkozások és gyermekprogramok várják majd a családokat. A rendezvényhez kapcsolódóan könyvbemutatót tart Koller Mártonné, míg professzor dr. Bagdi Emőke Életfeladataink és konfliktusaink címmel tart majd előadást. Az estét az Illés Dóra Kvartett koncertje zárja. A szombati nap reggel fotópiknikkel és sakkpartival indul, majd számos előadás és beszélgetés követi egymást. A gyermekek fejlődésében betöltött szerepéről Rejszné Szőcs Edit gyógypedagógus és Jakab Zsuzsanna logopédus beszél, míg az Alma Együttes koncertje a legkisebbeknek kínál szórakozást. A fesztivál utolsó napján a mozgásé lesz a főszerep. A résztvevők a fesztiválfutás különböző távjain mérhetik majd össze erejüket, a programot pedig bemelegítés, gyermekfutam és eredményhirdetés teszi majd teljessé. Számos helyszínen szerveznek véradást ezen a héten a szakemberek Tolna vármegyében. A mai nap folyamán Szekszárdon a területi vérellátó központban lehet vért adni reggel 8 órától délután 5 óráig. Kedden és szerdán Pakson szerveznek majd véradást a szakemberek a Csengely Dénes Kulturális Központban, mindkét napon délelőtt 9 és délután 4 óra között. Csütörtökön Kakasdon a faluházban lehet majd vért adni délután 2:30-tól 5 óráig, végül pénteken ismét a szekszárdi területi vérellátóban várják majd a véradókat reggel 8 és délután 2 óra között. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az élesztő. A Paksfm reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk! Élesztő! Élesztő minden hétköznap a Paksfm-en!

egy örök klasszikus, 93-ból a Hey Mr. DJ. Ezzel kezdtük az élesztőt reggel 6 óra után. Jó reggelt mindenkinek! 2026. június 15-én hétfőn, hát itt tartunk, hogy a nyár első hónapjának közepénél járunk, és még nincs vége a sulinak, de ezen a héten ez is meg fog történni elméletileg mindenhol. Mindenhol ez a hét lesz az utolsó iskolai hét, és péntek délután lényegében, ha más nem, akkor szombat reggel kitör a nyári szünet, szóval egy ilyen hétnek nézzünk elébe. Egyébként az év 25. hetét kezdjük ma meg, úgyhogy ez is egy ilyen szép kerek mondhatni. Remélem, hogy mindenkinek jó volt a hétvégéje, és újult erővel vág bele a mai munkamenetbe. Én Strasser Andi vagyok, ma reggel én hozom az élesztőt, és már is mondom, hogy mivel várlak benneteket. Mindenek előtt kezdjük az időjárással. Záporok, zivatarok ma is várhatóak, ami pedig a maximum hőmérsékletet illeti. Én nem tudom, ti hogy vagytok vele, de számos napon jártunk úgy, hogy azt mondták, hogy maximum 22, maximum 24 lesz, aztán 32 lett a végén, úgyhogy én óvatosabban bánok mostantól kezdve az előrejelzéssel. Az országos átlaghőmérsékletet a mai napra 18 fokra becsülik mindössze, ide Paksa 22 fokos maximumot ígérnek, úgyhogy én azt mondom, hogy azért ma is lehet nyáriasan öltözködni, de esernyővel számoljatok, főleg, hogyha gyalogosan közlekedtek, záporok, zivatarok előfordulhatnak még a mai napon, vételkörzetünkben is egyébként első fokú jelzést adtak ki a várható zivatarok miatt egészen pontosan Tolnára, Baranyára, Somogyra, és még az északnyugati ország részbe is, úgyhogy ezt azért jó, hogyha tudjuk. Egyébként változóan felhős, napos időben lesz részünk, és inkább futózáporokra és kisebb esőre lehet számítani. Az applikációm szerint Pakson 8 óra körül fog esni, úgyhogy így szól az időjárás előrejelzés. Mindenkinek nagyon jó készülődést kívánok, és ha már Tolna vármegye a mai napon is ki van emelve a meteorológiai előrejelzés tekintetében, akkor nézzünk rá a tegnapi napra, ugyanis a tegnapi viharkárok élén a Tolna vármegyei Pörbölyt erőteljesen kiemeli, például az időkép is, méghozzá abból az aspektusból, hogy valószínűleg a vasárnapi viharok által legsúlyosabban érintett települések egyike volt Pörbölj. A kiskertekből nem sok minden maradt, szupercellás viharok szelték át ugye nyugat, északnyugat felől kelet, délkelet irányba az országot. A leghevesebb zivatarok Szekszárd és Baja környékét tarolták le. A szekszárdi járásban található Pörbölyön jégzuhataggal csapott le az érkező szupercella, amelynek sajnos meg is lett az eredménye, mintha hó esett volna, nem tudom, láttátok-e a fényképeket, a fotókat, pedig csak a jég gyűlt össze, elképesztő mennyiségű jégdarab, tényleg, mint hogyha hó lepte volna el az utcákat, és hát, hogy a kiskertekből mi marad, azt a helyiek tudják leginkább, egy biztos, a szőlőtőkéket a vihar alaposan megtépázta, ott komoly termés kiesés várható, a veteményesből sem maradt sok a kiskertekben, és hát szó szerint a pörbölyiek lapátolni tudták a jeget, olyan mennyiségben hullott le, úgyhogy ez történt Pörbölyön elméletileg a tegnapi napon. Kitartást kívánunk a pörbölyieknek is, és nagyon-nagyon kellemes hétfőt a mai napra, jeget tehát nem várnak, de azért, vagy nem ígérnek, de futó záporokat igen. Úgyhogy így készülődjetek és tartsatok velem, ami a mai élesztőt illeti, játékot indítok pár perc múlva, illetve csak így az éteren keresztül, mert hogy a Facebook oldalunkon hajnali 5 órakor már elstartolt egy vadonatúj játék, amellyel olyan jegyeket, belépő jegyeket tudtok majd nyerni, amelyekkel péntek este, ezen a héten pénteken este az Energy Hotel jóvoltából kikapcsolódhattok, szóval játszani fogunk ma, úgyhogy hamarosan ezzel folytatjuk, és természetesen a játék után azt is elárulom, hogy milyen témákkal jövök ezen a reggelen. Nagyon jó készülődést mindenkinek! Élesztő!

0: minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek minden mennyiségben.

0: zenekarnak is tele van a naptáram, ami a nyarat illeti. Ezen a hétvégén vasárnap egyébként a Fezen Fesztiválon Székesfehérváron fognak fellépni, nem is olyan messze tőlünk, aztán jön a Budapest Park koncert, Jánoshalma, Szigliget, Eger, a Campus Fesztivál sztárja, illetve sztárvendége júliusban lesz a 4-es Street zenekar. Rengeteg hazai és egyébként külföldi formációval és sztárral is lehet majd találkozni. Ezen a nyáron is a különböző hazai fesztiválokon azt mondják, hogy a legnagyobb külföldi világsztárokat idén is kétségkívül azért a Sziget Fesztivál fogja elhozni, a Florence and the Machine, Louis Capaldi és a 21 Pilots személyében, ha lehet így beszélni zenekarokról. Jó reggelt kívánok a most csatlakozóknak is. Lassan, de biztosan fél hét felé járunk, és én azt ígértem, hogy mindenképpen elmondom, hogy milyen játékban is van részünk. Ma reggel hajnali 5 óra óta egészen csütörtökig fogunk játszani egyébként, és csütörtökön délután fogunk 2 darab belépőt sorsolni. No, de lássuk, hogy miről van szó.
1: Figyelj, jön a játék! A Paks FM ezen a héten egy estére visszahozza a régi bálok hangulatát. Nyerj páros belépőt a június 19-i péntek esti svédasztalos vacsorára és bárra az Energy Restaurant jóvoltából.
0: A játék hajnali 5 órakor elindult a Facebook oldalunkon, mától egészen csütörtök délutánig. Minden nap lesz egy kérdés a Facebook oldalunkon, és azokra helyesen válaszolók között fogunk kisorsolni 2 darab belépőt az Energy Hotel jóvoltából, méghozzá a péntek esti svédasztalos vacsorára és bárra. Úgyhogy már most előre nagyon jó játékot kívánok mindenkinek, és akkor lássuk, hogy hogy szól a mai napi kérdés. Melyik olasz szóból ered a magyar bál kifejezés? Nocsak, lehet, hogy azt sem tudtuk, hogy a magyar bál szavunk olasz szóból ered. Két lehetőség is megvan adva a játékban, az A válasz szerint a ballare szóból, a B válasz szerint a ballata szóból ered a bál kifejezés. Vajon melyik a helyes? Tehát a Facebook oldalunkon találjátok, a Paks FM Facebook oldalán a játékot, ott várjuk kommentben a helyes válaszokat, és akkor nézem, hogy kik ébredtek ma reggel. Korán 25-en már játékban vannak velünk többek között: Fekete Erika, Frank Mária, Rafael Vanessa és Ring Magdi is, úgyhogy nagyon jó játékot mindenkinek. Csütörtök délután fogunk sorsolni, hogy időben kiderüljön, hogy ki tud bálozni majd pénteken este.
1: Figyeld ezen a héten is a játékainkat, nyerd meg a páros belépőt, és tölts el egy estét, ahol a jó vacsora mellé korlátlan sör és borfogyasztás, örök emlékek és felejthetetlen dallamok is várnak.

5-1 lett az eredmény, a mai napon viszont este is lesz lehetőség újra meccset nézni, magyar idő szerint este 6 órakor láthatjuk a Spanyolország zöldfoki köztársaság összecsapást, illetve 21 órakor Belgium Egyiptommal játszik majd. Egy-két érdekesség élhet a VB házatájáról, hozok majd még fél hét után. Ezen kívül pedig a következő témákat. 7 óra után Fige Gergely idősügyi szakember és memória tréner lesz a vendégem. Hogyan őrizhető meg az egészség, a fittség 70 felett? Elkerülhető-e a demencia, és hogyan javítható időskorban a memória? Többek között ezekre a kérdésekre hozza majd a szakember a választ. 7:30 után Pach Botondot várom ide a stúdióba, egyébként Ábival kiegészülve. Többek között Ábner tartjuk a szakértőjének, a külföldi diák, illetve cserediák programoknak, és együtt fogunk beszélgetni Botonddal, aki paksi fiú, és Új-Zélandon volt cserediák, állítólag nem is olyan régen, pár napja, vagy egy-két hete érkezett haza. Amerikai, londoni, spanyol cserediákkal már többször beszélgettünk itt a stúdióban, a Paks FM stúdiójában, de olyannal, aki Új-Zélandot választja, illetve hogy választotta egyáltalán Botond, vagy valahogy másképp adódott a lehetőség, hogy Új-Zélandra menjen cserediáknak, mennyi időt töltött ott, és egyáltalán mik voltak a tapasztalatai. Izgalmas lesz 7:30 után a beszélgetés. 8 óra után körülnézünk Tolnán, a Tolnai Művelődési Ház és könyvtár idén is nagyszerű programokkal vár benneteket, illetve úgy értem, hogy idén nyáron, ezen a hétvégén lesz például az Együtt téren nyáron elnevezésű rendezvényük, és hogy még mi várható, milyen programok Tolnán, a Lovarda környékén várhatóak a következő napokban, hetekben, arról majd Tóth Györgyivel fogunk beszélgetni, ami pedig a 8:30 utáni időszakot illeti. Nos, ezen a hétvégén lesz az országos Beatles találkozó, természetesen a The Beats nevű emlékzenekar, Beatles emlékzenekar szervezésében. Ezzel a zenekarral Pakson is lehetett már nem egyszer találkozni. A zenekar frontembere Derecskei Zsolt, igazi Beatles rajongó, ő az országos Beatles találkozó főszervezője, és 8:30 után vele fogjuk kivesézni majd, hogy egészen pontosan milyen programok érkeznek idén, illetve egyáltalán egy Beatles találkozó tud-e újat mutatni évről évre, vagy nem kell, hogy újat mutasson, mert a Beatles rajongó pontosan mindig a megszokottat szeretnék kapni, és ugyanazokat a nagy Beatles lágereket, szóval ezekkel a témákkal jövök. Előtte viszont Tokai Robi kollégám jön majd a félhetes hírekkel, de addig még van egy kis idő, egy zene legalább még befér. Jó készülődést, jó reggelt mindenkinek!

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Szlovéniában továbbra is a legsúlyosabb közúti balesetek jelentős részét okozzák az ittasan vagy kábítószer hatása alatt vezető sofőrök, közölte a szlovén közlekedésbiztonsági ügynökség. A hatóság adatai szerint minden tizedik közúti baleset az ittas vezetéshez köthető, a halálos kimenetelű balesetek 25-30%-át pedig alkoholos befolyásoltság alatt álló járművezetők okozzák. Tavaly 31-en haltak meg olyan balesetben, amelyet alkohol vagy kábítószer hatása alatt álló sofőr idézett elő. Ez a szlovéniai közutakon regisztrált halálos áldozatok mintegy harmadát jelentette. Az idei év első 5 hónapjában 493 balesetet okoztak ittas vezetők, 12%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban. A halálos áldozatok száma ugyanakkor nőtt, május végéig 11-en vesztették életüket ilyen balesetekben, míg tavaly ugyanebben az időszakban mindössze 5-en. A súlyos sérültek száma valamelyest csökkent, a könnyebb sérülteké pedig 5-ével volt alacsonyabb, mint tavaly, írja az MTI. Ejtőernyősöket szállító repülőgép zuhant le az amerikai Missouri tagállamban vasárnap. A fedélzeten tartózkodó 12 ember közül mindenki életét vesztette, írja az MTI. A repülőgépet nem sokkal felszállás után érte a szerencsétlenség Butler kisváros helyi repülőterének közelében, ahol egy autóút mellett csapódott a földnek és kigyulladt. A rendőrség azt közölte, hogy a repülő ejtőernyős ugrásra készülő utasokat szállított. A légi szerencsétlenség vizsgálatát a Szövetségi Közlekedésbiztonsági és Légügyi Hivatal szakemberei vezetik. Aktuálisan zajló és a közeljövőre betervezett projektekről kérdeztük a napokban Paksváros önkormányzatának képviselőit. Molnár József, a Paksi 1-es körzet önkormányzati képviselője rádiónknak nyilatkozva elmondta, 4 klímaberendezés kerül beszerelésre a Munkácsi utcai óvodába, ahova gyermekcsoportok költöznek át az Ötvös utcai óvodából az ott kezdődő felújítás miatt. Az önkormányzati képviselő felhívta a szülők figyelmét arra is, hogy a Munkácsi utcai óvodánál idéglenes parkolásra lesz lehetőség, és külön hangsúlyozta, hogy a kialakítandó parkolókat ne hosszú távú parkolásra használják a megnövekvő forgalomra tekintettel.
2: Az Ötvös utcai óvodát felújítják, és tehát a csoportok el fognak költözni. Egy része a Vörösmarty utcába, másik része pedig a Munkácsi utcai óvodában fog megérkezni. Hát itt is volt megkeresés intézményvezetőtől, illetve szülői megkeresés, hogy ugye mi lesz a nyári hónapokon, ugye nincsen teljes mértékben klimatizálva az épület. Nyilván az 5 milliós keret terhére próbáltam ezt megoldani, de polgármester asszony nagyon kedves volt, illetve a polgármester úr, és támogatták ezt a kezdeményezést, úgyhogy 4 klíma lesz majd elhelyezve a Munkács utcai óvodába, úgyhogy a gyerekek majd hűsen tudnak lenni, hogyha az épületbe beérnek. A másik dolog, ami felmerül folyamatosan a Munkácsi utcai óvodával kapcsolatban, a parkolás. Ugye most megemelkedett számmal fognak érkezni a szülők, és ugye nem a körzetből, tehát nem tudnak oda sétálni, úgyhogy majd a dolgozók a kilátóhoz fognak parkolni, ott vannak parkolóhelyek. Persze ez ideglenesen, amíg ez az állapot fennáll, és műszaki osztály kim volt, megvizsgálta a lehetőségeket, ilyen ideglenes parkolókat fognak ott az óvoda melletti részen kialakítani, tehát azért megkérjük, hogy ne fix parkolásra használják, hanem tényleg a gyerekeket kiteszik, és akkor utána haladnak tovább a szülők.
1: Számos helyszínen szerveznek véradást ezen a héten a szakemberek Tolna vármegyében. A mai nap folyamán Szekszárdon a területi vérellátó központban lehet vért adni reggel 8 órától délután 5 óráig. Kedden és szerdán Pakson szerveznek majd véradást a szakemberek a Csengei Dénes Kulturális Központban, mindkét napon délelőtt 9 és délután 4 óra között. Csütörtökön Kakasdon a faluházban lehet majd vért adni délután 2:30-tól 5 óráig, végül pénteken ismét a szekszárdi területi vérellátóban várják majd a véradókat reggel 8 és délután 2 óra között. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Fox FM ébresztő műsorához. Élesztő!

Eurovision slágerek előtérbe kerültek újra, nyilván a film kapcsán a Michael című életrajzi film továbbra is tarol a mozikban, és ott tart, hogy gigantikus pénzügyi sikert aratott, világszerte több mint 932,2 millió bevételt hozott dollárban, ezzel minden idők legnagyobb bevételt elérő zenés életrajzi filmjévé vált, és túlszárnyalta még a Bohém Rhapsodia rekordját is, ugye a Freddie Mercuryról, illetve a Queen zenekarról szóló Bohém Rhapsodiáról van szó. Jó reggelt kívánok mindenkinek, 6 óra 40 perckor egészen pontosan, a fél hetes hírek után a mikrofonnál újra Strasser Andi, ez itt az élesztő, odakint 17 fokot mutat a hőmérő Paksnál, vételkörzetünk nagy részén borult az ég, és a mai napra záporok és zivatarok miatt adta ki első fokú riasztást, egyébként kimondottan vételkörzetünkre Tolnára, Baranyára és Somogyra, ezen kívül még az észak-nyugati vármegyékre, hát úgy kimondottan tehát a Dunántúlra, majdnem a Dunántúl egészére, 22-24 fok, de valahol csak 18 várható a mai napon, még a délutáni órákban is, úgyhogy így készülődjetek, aki egy picit fázósabb, annak a nyári öltözék mellé elkélhet egy kardigán, vagy egy széldzseki. Nekem ebben az időben is még 16 foknál simán jöhet a nyári öltözék és a szandál, de mindenkire rábízom, hogy mondjuk egy olyan kellemes 22 fokban, ami Pakson várható, mi az, ami majd jól esik. Egyébként jó június 15-ére ébredtetek, ez a hét az utolsó suli és iskolai hét. Tényleg fontos információ a ma reggeli programok mellett, hogy ezen a héten szerdán reggel egy olyan reggelben lesz részünk majd, amikor körbejárjuk a nyári táborokat. Nem csak arról lesz szó, hogy itt Pakson és a környéken milyen nyári táborokba lehet vinni a gyerekeket, nem csak iskolásokat ma már, hanem óvodásokat, sőt, bölcsödéseket, a legkisebbeket is, hanem arról is szó lesz, hogy milyen extrém tematikájú táborokat szerveznek ma már a gyerekeknek. No de ez majd a szerda programja. Ami a mai napot illeti, azt ígértem, hogy így fél hét után mindenképpen ejtünk szót a futball VB-ről. Pár perccel ezelőtt véget ért a Svédország-Tunézia összecsapás, 5-1 lett az eredmény. Ugye így, hogy az amerikai kontinensen van, illetve zajlik a világbajnokság, nagyon-nagyon sok mérkőzés magyar idő szerint hajnalra tevődik, viszont ma este úgymond magyarországi meccsnézési időpontban két meccs is lesz. Magyar idő szerint este 6 órakor Spanyolország a Zöldfoki Köztársasággal, 21 órakor pedig Belgium Egyiptommal csap össze a H, illetve a G csoportban. Úgyhogy ezek lesznek így számunkra a nap meccsei. Egyébként ma már a meccseken kívül rengeteg más információ lát napvilágot és hír egy futball világbajnoksággal, egy világbajnoksággal kapcsolatban. Például szakértők azzal foglalkoznak, hogy az idei foci VB lesz, úgy tűnik, a legszennyezőbb, amit valaha rendeztek. Várhatóan több mint kétszerese lesz az úgynevezett éghajlati lábnyoma, mint a legutóbbi katari VB volt. Ez több dolognak köszönhető, elsősorban természetesen annak, hogy óriási területen rendezik meg, így, hogy három országban zajlik, ugye Kanadában, az Egyesült Államokban és Mexikóban a mérkőzések sora. Egyrészt rekordmennyiségű ugye a csapatok létszáma, 48, rekordmennyiségű a meccs darabszám, 104, a torna hossza is rekord hosszúságú, 40 napon át tart majd, és ugye hát addig, ez alatt a 40 nap alatt utaznak a sportolók, a szakmai stábok, a szurkolók helyszínről helyszínre, illetve a csapatok a szállás, edzőközpont között, a meccs helyszínek között, ebben a szállás, edzőközpont, meccs helyszín háromszögben, ráadásul nem kis utakról van szó, míg legutóbb Katár nagyjából két magyar megyényi területen
11.581 négyzetkilométeren rendezte meg a VB-t, most ha csak Mexikót nézzük, az a legkisebb területű, akkor 1,9 millió négyzetkilométerről van szó, de hogyha a három rendező országot együtt nézzük, akkor tulajdonképpen 22 millió négyzetkilométeren zajlik jelen pillanatban a futball világbajnokság, és hogy hát mi a gond a szakértők és a környezetvédők szerint ezzel? Hát nyilván az, hogy rengeteg utazás, és ezzel együtt ugye a benzines autó és széndioxid termelés, stb. Káros kibocsátás halmozódik fel. Az elemzések szerint a torna mintegy 7,8 millió tonna széndioxid kibocsátással jár majd, ami 1,7 millió benzines autó éves kibocsátásának felel meg. A legfőbb káros tényező az utazás, tehát a mérkőzéseket 16 városban rendezik ugye meg. A várható kibocsátás mintegy 87%-át a szurkolók és a csapatok a helyszínek közötti utazása fogja okozni, tehát még ilyen szempontból is mérlegelik a szakértők az idei futball VB-t. Egyébként, hogyha a szurkoló táborokat nézzük, kiváló példa például Anglia, mint a legtöbbet utazó csapat a favoritok közül. Összesen 2770 kilométert utaznak majd a szurkolók Dallas, Boston és New Jersey között, csak a csoportmeccseken, ezt is kiszámolták, és ebben még nincs benne az oda-vissza út Európából az amerikai kontinensre, valamint a további jutás esetén játszott meccsek felmérése, de egyébként nem az utazás az egyetlen szennyező tényező a szakértők szerint, ugyanis változnak a rajongói szokások is, ami rendesen aláaknázza a modern sport digitális ökoszisztémáját, írja a Rakéta tudományos rovata. Az élő közvetítések, a streaming, az adatfolyamok és a fogadási platformok energiaigénye egyaránt hatalmas, adatközpontok, szerverparkok, műholdak segítik ugye az eseményt, ezen kívül pedig a szurkolók több milliárd eszközt használnak majd az események követésére, úgyhogy az úgynevezett kumulatív hatás is óriási, különösen a több képernyős nézés korában, szóval még ilyen szempontból is elemzik az idei futball VB-t, de én azért, tehát mi azért természetesen további nagyon jó szurkolást kívánunk mindenkinek, folytatjuk a zenékkel, aztán visszatérek még egy-két érdekességgel.

0: a Jamiroquai a Paks FM-en június 15-én hétfőn. Milyen volt a hétvégétek? Remélhetőleg mindenki ki tudott egy kicsit kapcsolódni, rengeteg volt a program, felavattuk a csúszdákat, és lezajlott az a kamionos találkozó is az Öcsenyi repülőtéren, amelyet a paksi Etessy Anett gyógyulásáért szerveztek meg. Harmad Gabi kolléganőnk volt a helyszínen, és rengeteg videótudósítást tett közzé. Látjuk, hogy nagyon tetszenek nektek a videók, főleg amikor a Zanzibár zenekar énekesnője, Terecskei Rita, azt a bizonyos hordós kisvasutat vezeti. Szóval visszatérve arra, hogy mi a helyzet a múlt heti hétvégi programokkal, remélem, hogy volt alkalmatok kikapcsolódni, ezen a héten is lesz bőven lehetőség. Ezen a hétvégén lesz például a Paksi Pódium Tánc Stúdió Gála műsora, a Németkéri Német Nemzetiség tánccsoport műsora például a Csengeiben, de rengeteg más program vár ránk. Lássuk, hogy mire számíthatunk.
1: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
0: A mai napon kerül megrendezésre Pakson a kábítószer ellenes világnap. Ebből az alkalomból a Csengei Dénes Kulturális Központban többek között előadásokkal várnak mindenkit, nem csak a fiatalokat, délelőtt 9:30-tól egészen déli 12 óráig. 17 órától meseterápiára várják a kicsiket és a nagyokat. 12 kapu a lélek útja címmel Bakonyi Zsuzsa meseterapeuta vezetésével. A holnapi napon könyvbemutató lesz, 17 órától szintén a Csengeiben Gutai István Emlékharang című könyvét mutatják be. A beszélgető társ dr. Balázs Kovács Sándor lesz. Ezen a héten pénteken is lesz koncert a rendezvényhajón, a Dunaparton Pakson 7:30-tól jazz hajó vár bennünket majd jazz estel. Szombaton 16 órától a Csengeiben a Németkéri Német Nemzetiségi Tánccsoport műsora lesz. 21-én vasárnap 17 órától pedig a Pódium Tánc Stúdió Gála műsora. Ezen kívül rengeteg program vár rátok Tolnán is, a Tolnai Művelődési Központ és Könyvtár vezetőjével, Tóth Györgyivel, ki is vesézzük majd a programokat ma reggel 8 óra után, de mindenek előtt van egy felhívás, várják azoknak a jelentkezését, akik szívesen felvonulnának veterán autóval, motorral és kerékpárral június 20-án Tolnán, tehát ezen a héten szombaton az Együtt téren nyáron elnevezésű rendezvény keretein belül. Erről a rendezvényről is szó lesz egyébként behatóbban 8 óra után. És nézzünk rá még egy kalocsai programra. Kalocsai ünnepi könyvhét zajlik ezen a héten mától egészen 20-áig, vagyis szombatig. Ennek keretein belül csecsemő színházi előadásra várnak mindenkit, méghozzá a 3 éves kor alatti csöpségeket az Icurka-Picurka elnevezésű rendezvényre szerdán délelőtt 10:30-kor a helyi művelődési ház, illetve a Kalocsai Művelődési Ház kamaratermébe. És jöjjön még egy program lehetőség, ez egy picit távolabb, ide érdemes figyelni rá. Július 24-én kertmozi lesz a Paksi Erzsébet nagyszállodában. Holdfény mozi elnevezéssel találjátok a programot, és talán már belefutottatok a Hogyan tudnék élni nélküled című nagy sikerű filmet. Természetesen az első részt, a második még csak készülőben van, tehát ezt fogják levetíteni július 24-én pénteken este 8:30-kor az Erzsébet nagyszálloda kerthelyiségében. Választhatok programot, és kapcsolódjatok ki!
1: Még több helyi program a paksfm.hu-n. Paks FM. Összeköt.

0: most közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán Érdnél továbbra is tart a karbantartási munka a 14-es és a 20-as szelvények között. A Pécs felé vezető oldal zárva van, a forgalom a Budapest felé vezető oldalon halad, és a reggeli órákban főként olyan 8 óra környékén kisebb torlódás is kiszokott alakulni, illetve a délutáni csúcsforgalomban. Ott legyetek türelmesebbek. Ami a 6-os főutat illeti, Hírt határában a 187-es szelvénynél továbbra is tart a csomópont építés, mindkét oldalon útszűkületre kell számítanotok. A 61-es főúton Pincehely közelében a 43-as szelvénynél vízvezetéket javítanak továbbra is. A fél útpályát felbontották. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között, ez a 35-ös és 51-es szelvények közötti szakasz, több szakaszon útépítők dolgoznak. Az aktuális munkaterületnél többször félpályás út lezárásra kell számítanotok. Az 51-es főúton pedig Baja térségében vannak fennforgások, általában félpályás út lezárásra lehet itt is számítani. Kábeleket telepítenek a 159-es és a 162-es szelvények között, a 163-as és a 168-as szelvények között pedig kaszálnak a mai napon. Egyébként is nagyon sok felé ilyenkor a nyári időszakban az útmenti növényzetet gondozzák lassan haladó járművek. Hát nem azt mondom, hogy bosszantják, de akadályoznak némi neműleg a forgalmat. Legyetek türelmesek, és ne késretek el ma sem. Jó utat mindenkinek!
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
3: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Donald Trump amerikai elnök közölte orosz hivatali partnerével, hogy a harcok beszüntetése érdekében kézbefolyást gyakorolni mind az európai országokra, mind Ukrajnára, jelentette ki Jurij Uszakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója vasárnap Moszkvában. Közölte, Vlagyimir Putyin orosz elnök mintegy egy órás telefonbeszélgetést folytatott a nap folyamán Trumppal, egyebek között felköszöntve őt 80. születésnapja alkalmából, és sikert kívánva neki a labdarúgó világbajnokság megrendezéséhez. Trump ismét hangsúlyozta a harci cselekmények leállításának szükségességét. Kijelentette, hogy kézbefolyást gyakorolni mind az európai partnerekre, mind Kijevre, egyebek között a küszöbön álló G7 csúcs találkozón, idézi az MTI Jurij Uszakovot. Ejtőernyősöket szállító repülőgép zuhant le az amerikai Missouri tagállamban vasárnap. A fedélzeten tartózkodó 12 ember közül mindenki életét vesztette, írja az MTI. A repülőgépet nem sokkal felszállás után érte a szerencsétlenség Butler kisváros helyi repülőterének közelében, ahol egy autóút mellett csapódott a földnek és kigyulladt. A rendőrség azt közölte, hogy a repülő ejtőernyős ugrásra készülő utasokat szállított. A légi szerencsétlenség vizsgálatát a Szövetségi Közlekedésbiztonsági és Légügyi Hivatal szakemberei vezetik. Lakossági fórumot szerveznek Pakson. Az eseményen a Kölcsey utca és a Szilárd Leó köztervezet felújításával kapcsolatos tervek ismertetésére és átbeszélésére kerül sor. A fórumot Weisz Mátyás, az érintett körzet önkormányzati képviselője tartja. Az eseményre várnak minden érdeklődőt június 16-án kedden délután 5 órára a Paksi Városháza földszinti nagytermében. Családi nyílt napot rendeznek június 21-én vasárnap Györkönyben. A harmadik alkalommal jelentkező Györkönyi Wirtschaft délelőtt 10 és délután 5 óra között várja majd az érdeklődőket a helyi kőlertej tehenészetben és a világló lovardában. A látogatók közelebbről is megismerhetik a vidéki életet, a tehenészetben boci simogatással, fejési bemutatóval és traktoros legelő látogatással, míg a lovardában lópucolással, lovaglással és íjászattal készülnek a szervezők. Emellett mindkét helyszínen edukációs előadásokat tartanak az állatorvosok. A gyerekeket egész nap játszóház várja, délben a Siagárdi Fecskék bábcsoport lép fel, délután 4 órától pedig a Csurgó zenekar ad koncertet. A rendezvényre a belépés és a legtöbb program ingyenes, a szervezők azt javasolják a családoknak, hogy játszós ruhát és gumicsizmát vigyenek magukkal.
2: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: Kimagasló eredményeket ért el az elmúlt időszakban a Paksi SL fiatal teniszezője, adta hírül weboldalán a PSL tenisz szakosztálya. Kis Bianca a tavalyi B kategóriás aranyérem után idén már az A kategóriás versenyzők között indult a Diákolimpián, ahol bejutott az országos döntőbe. Kis Bianca idén is remekül szerepelt, és a későbbi bajnok a magyar ranglista első helyezett ellen maradt csak alul, de ellene is kimagasló játékkal rukkolt elő. Végül a legjobb 5-8 helyen végzett Balatonbogláron. A Diákolimpiával azonban nem zárult le a versenyhét, a múlt hétvégén Gyulán lépett pályára az idei Paulinyi Gyula emlékversenyen. Kis Bianca Hantó Nórával L12-ben indult a megmérettetésen, párosuk ismét bizonyította, megvan köztük az az összhang, ami a páros játékhoz kell. Az elődöntőben magabiztos játékkal a verseny első kiemelt párosát búcsúztatták 4-0, 4-1-es arányban. A döntőben pedig 4-0, 4-2-es győzelmet arattak, ezzel megnyerték a tornát. Kis Biancát Lakatosné Klopcsik Diana készítette fel a versenyekre.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: A stúdióban vendégem, ahogy ígértem, Fige Gergely, köszöntelek itt a Paks FM stúdiójában, és köszönöm, hogy a fővárosból eljöttél hozzánk.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Idősügyi szakember vagy és memória tréner, már a titulusaid is izgalmasan hangzanak. Idősügyi szakember egyáltalán létezett mondjuk egy olyan 60-70 évvel ezelőtt, vagy ez egy új fogalom a szociológián belül?
2: Szerintem létezett már régebben is ez a titulus. Az más kérdés, hogy én nevesítem ezt a titulust. Ugye szakmai vezetők mindig voltak az idős ellátásban is, mind az alapellátásban, mind a szakosított ellátásban. Ugye a szakosított ellátásnak hívjuk azt az ellátási formát, amikor intézményben vannak az idősek, és akkor őket segítik ott egyrészt szakmai munkával, másrészt ápolói tevékenységgel.
1: Viszont azt mondják, hogy ma már a generációra, az új idős generációra, konkrétan ezt mondják, hogy egy új generáció, egy új idős generáció létezik. Ezt mióta mondjuk?
2: Hát ezt körülbelül egy 10 évvel ezelőtt kezdtük el használni. Már akkor láttuk, ugye, a szociológiából azért mindenki láthatja, hogy a baby boom gyermekei, ugye a Ratko korszak gyermekei, ahogy idősödnek, ők már egy más generáció. Ha lehet azt mondani, ők már egy tanultabb generáció, ott már az ő gyermekkorukban az oktatás ugye az teljesen általános volt, mindenki hozzáfért ehhez az oktatáshoz, és ők úgy is idősödtek meg, hogy magasabban képzettek voltak, mint az előző generáció. Nagyon sok különbség van ezek között a korcsoportok között, ennek nem én vagyok azért a szakértője, én annyit látok belőle, amennyit a munkám során is megtapasztalok, hogy máshogy kell hozzáállni egy 90 éves emberhez, és máshogy egy most 70 éves emberhez. Mások az igények, mások a tudások, és itt nyilván az elvárások is, és erre az idős ellátásnak reagálnia kell.
1: Amikor Pakson az Alzheimer Caféban előadást tartottál, akkor annak az volt a címe, hogy hogyan őrizzük meg szellemi frissességünket az időskorban. Ez egyre nagyobb igény mondjuk a 70 pluszosoknál, vagy nem feltétlenül igény, hanem egy tulajdonképpen a társadalmi formához hozzátartozik, hogy ma már a 70 évesek, hát nem azt mondom, hogy fiatal emberek, de mondjuk fittebbek, mint mondjuk nem tudom, 40-50 évvel ezelőtt.
2: Jó mondtad, ez egy igény. A mai nyugdíjasok, akik most mennek nyugdíjba, vagy akik már pár éve nyugdíjban vannak, nekik egy ilyen elvárás, hogy minél tovább megőrizzék az önállóságukat. És nagyon hamar rájönnek, hogy az önállóságunkat úgy tudjuk megőrizni, hogyha a szellemi frissességünket, a kognitív képességeinket is megőrizzük. Tehát egy krónikus betegséggel, egy magas vérnyomással, egy daganatos betegséggel, egy ízületi betegséggel nagyon sokáig lehet a saját otthonunkban idősödni. De hogyha bent a motorháztető alatt a fejünkben ér valaminket valamilyen betegség, valamilyen degeneratív betegség, akkor nagyon hamar mások segítségére szorulunk, és ezt akarják nagyon sokan elkerülni.
1: De tulajdonképpen az orvoslás fejlődése hozza ezt az igényt bennünk? Tehát, hogy már azt gondoljuk, hogy annyi mindent meg tud oldani az orvoslás, meg annyi mindent, tehát már nem vagyunk 50 évesen fogatlanok, tehát kezdjük mondjuk itt, igaz? És nagyon-nagyon sok minden van, amit meg tudnak oldani, meg tudnak gyógyítani, tehát úgymond tovább tudnak bennünket életben tartani, és talán ez hozza az igényt részünkről.
2: Az igény szerintem ez a kristályos intelligencia hozza, ezt hívják gyakorlatilag a bölcsességnek. Tehát, hogy ahogy idősödünk, ugye az intelligenciánk az lehet, hogy egy kicsit csökken, de a kristályos intelligenciánk az növekedni fog. A gerontológiában így hívják azt a fajta megtapasztalást, amikor valaki így bölcsebbé válik, és van annyi élettapasztalata, hogy lát bizonyos dolgokat, megtapasztal bizonyos dolgokat, és abból következtetéseket von le. És ez az egyik, hogy például levonják azt a következtetést, hogy látják, hogy mi is az, hogy demencia, és mi ez a betegség, és akkor mindjárt jön az igény is, hogy hát én ezt a betegséget, ezt el akarom kerülni. És akkor egyrészt tájékozódnak, eljárnak olyan előadásokra, mint az Alzheimer Café, itt Pakson is, és hát nyilván ehhez kapcsolódóan van csoportfoglalkozás is, könyv is, amivel fel lehet egy kicsit vértezni magunkat, hogy a kockázatát csökkentsük ennek a betegségnek.
1: Hú, de jó, hogy felosztod a demenciát, képzeld el, nagyon, nagyon sok idős, 60-70 pluszos hallgatónk van, általában egyébként a kereskedelmi rádióknak ma már nagyon sok 60-70 pluszos hallgatója van, és nagyon sok visszajelzést kapunk arra vonatkozólag, hogy ők annyira örülnének, ha foglalkoznánk kicsit többet, vagy nagyon sokat a demenciával. Ez egy teljesen új betegség és jelenség, vagy volt 500 évvel ezelőtt is, csak nem foglalkoztak vele, nem így hívták, most nagyon sok szó esik róla.
2: Igen, mindig is volt ez a betegség, csak ugye mai napig is egy kicsit ilyen tabusított betegség, és nagyon sokszor nem beszélünk róla, szerencsére egyre többet. Ugye azt tudni kell, hogy ez egy gyógyíthatatlan, visszafordíthatatlan betegség. Viszont nem mindegy, hogy kinek mennyi a rizikója arra, hogy ilyen beteg legyen, nem mindegy, hogy hány évesen lesz ilyen beteg, és nem mindegy, hogy amikor már diagnosztizálják a betegséget, ha diagnosztizálják, akkor mennyi lesz még az az egészségben eltöltött idő, amit ő még viszonylag segítséggel is, de komfortosabban el tud tölteni.
1: Tehát akkor a demencia nem gyógyítható, nem elkerülhető, de esetleg megelőzhető?
2: Igen, kockázatát lehet csökkenteni, azért is, mert maga a demencia az nem egy betegség, ez egy tünet együttes. Sokfajta demencia van, van frontotemporális, vaszkuláris jellegű, traumatikus, toxikus demencia is, meg sorolhatnám. Többfajta ilyen demens megbetegedés van. Talán a közös vonal bennük az, hogy mindegyik szellemi képességeinket érinti, tehát magyarán mondva a feledékenységet, elbutulást, így is szokták mondani ugye a hétköznapokban. Ez talán a közös bennük, de a kiváltó ok, a kezelési lehetőségek, maga a megelőzés, az mindegyiknél egy kicsit más és más.
1: Láttam nagyon sok interjúdat, például amikor a Duna TV-n is ilyen a műsorvezetőknek ilyen memória feladatokat adtál, mint memória tréner, például demensekkel így foglalkozol? Különböző feladatokat adsz nekik?
2: Igen. Én általában fennjárókkal foglalkozok, tehát olyanokkal, akik még nem demensek, esetleg enyhe kognitív zavarban szenvednek. Az enyhe kognitív zavar a demenciának az előkapuja, úgy kell elképzelni, mint a cukorbetegeknél az inzulin rezisztenciát. Ott még abszolút tudják ezeket a feladatokat csinálni az idősek, és ezek késleltethetik a betegségnek egyrészt a romlását, másrészt pedig, hogyha már kialakult a betegség, akkor annak a lefolyását. Az agyi stimulus az egy bizonyítottan hatásos minden életkorban és minden kognitív betegségben is. Ezek az agyi szinapszisok, ez az agyi aktivitásnak a fenntartása, nem csak időseknél, ez fiatalabb korban is nagyon hasznos, hogyha stimuláljuk gyakorlatilag az agyműködést, és erre vannak olyan feladatok, amik bizonyítottan hatnak rá.
1: De miért kellnek memória feladatok mondjuk 70 pluszosan? Nem elég, hogy olvassunk? Tudod, ez egy olyan dolog, amikor szokták mondani, hogy hát 50 évesen, meg 40 évesen, meg már 30 évesen is eljárunk a konditerembe, ahelyett, hogy kapálnánk kint a földeken. Tehát kellenek a memória feladatok? Nem elég, hogy azt mondjuk neki, hogy ilyen társadalmi életet, beszélgessen a családtagjaival, a szomszédjaival, olvassunk könyveket, 70, akár 80 pluszosan is. Tudom, nem jó a szemünk, meg egyebek, de hát arra is van megoldás.
2: Hát két dolgot szoktak ugye mondani minden nyugdíjasnak és leendő nyugdíjasnak. Az egyik, amit te is mondasz, az olvasás. A másik pedig a rejtvényfejtés.
1: Ó, a rejtvényfejtés.
2: Ugye, ezt a kettőt szokták mindig javasolni.
1: De ez segít?
2: Nem.
1: Nem segít?
2: Részben. Talán az túlzás mondani, hogy nem segít, de ezek olyan, mintha egy problémát csak egy oldalról közelítenénk meg. Az olvasás jó, de tudok úgy is olvasni, hogy szemmel olvasom, és gondolatilag nem követem. Ekkor van az, mikor az oldal felénél ugye visszamegyünk az elejére. Mit is olvastam? De tudatilag nem fogom át, amit olvasok. Máshol járnak a gondolataim. A figyelem fókuszom az gyakorlatilag ott nincs jelen.
1: Jó, akkor azt kell nekik mondani, hogy figyelve olvassanak.
2: Igen, figyelve olvassanak. A csoportfoglalkozásaimon mély olvasás technikáját is megmutatom az időseknek. Ez a magyarul mondva figyelmesebben olvassunk, erre azért vannak technikák. Ezt egy kolléganőm ajánlotta a figyelmembe, aki Olaszországban él, és az ottani idős alapellátásban. Ez egy bevált eszköz, hogy az időseknek vannak olyan csoportfoglalkozások, mikor mély olvasnak. És ez ugyanolyan figyelemfókusz gyakorlat, mint az én feladataim, amiket csoportfoglalkozásokon alkalmazok.
1: Nem is hallottam még ezt a kifejezést, megmondom őszintén, tehát megtanítanak bennünket kisiskolás korunkban olvasni, de nem mondták a tanárok, hogy mély olvasva olvassuk az egri csillagokat.
2: Mondják, csak más szavakat használnak. Aha. Erre. Technikára is nincs, nyilván az iskolarendszerben diákoknál nincs arra idő, hogy egy adott oldallal, vagy egy adott fejezettel olyan mélyebben, vagy részletesebben foglalkozzanak, de egy csoportfoglalkozáson erre azért van lehetőség. Uh-huh. A másik pedig, ugye, amit említettünk, a rejtvényfejtés, ami jó, nem akarom én a rejtvényeket Isten őriz, hogy szidjam, mert tényleg egy hasznos dolgok, de ha belegondolunk, én ha nem tudom az aranynak a vegyelét, akkor ülhetek a rejtvény felett egy napot is, akkor se fogom tudni. És gyakorlatilag az a stimulus ott elmarad, hogy valamit megjegyzek, és utána azt visszaadom. És ez az a mozzanat, mikor a rövidtávú memóriámba, vagy esetleg a középtávúba elraktározok valamit, és utána azt elő tudom hívni. És ez az agyi aktivitás, ez hiányzik sokszor az időseknél. Eleve összekeverjük azt, hogy valakinek a figyelemfókusza nincsen meg, vagy a memorizálási képessége romlik. Én ugye alapellátásban dolgozok, mint szakmai vezető, és szoktak jönni családtagok, hogy segítsek már nekik, édesanyának vagy édesapának, úgy veszik észre, hogy romlik a memóriája. És akkor mindig szoktam mondani, hogy egyrészt házi orvos, és utána neurológus, tehát vizsgálják meg, hogy ez tényleg egy memória romlása. Másrészt pedig nem biztos, hogy a memóriája romlik, lehet, hogy a figyelme nincs már meg, vagy a figyelme nem aktív, és abban az a jó, hogy ezt lehet erősíteni azért.
1: Uh-huh. Visszatérve egyébként, tehát ehhez kapcsolódik a paksi előadásodra, amikor az a címe az előadásodnak, hogy hogyan őrizzük meg szellemi frissességünket az időskorban, akkor ilyen témákról van szó egyébként?
2: Ilyenekről is. Ugye maga az agyegészségünknek a megőrzése az külső tényezőkből is áll, tehát hogyha egyrészt nem károsítjuk magunkat különböző szerekkel, legyen az alkohol, vagy dohányzás, vagy inaktív életmód. Másrészt pedig az, hogy mivel tudjuk támogatni az egészségünket és az agyi egészségünket. Ilyen például a testmozgás, egészséges táplálkozás, feldolgozott élelmiszereknek a minimalizálása, a cukorfogyasztásnak a minimalizálása, megfelelő alvás, folyadékfogyasztás, ez időskorban kifejezetten hangsúlyos. Tehát ilyenekről, ilyen külső tényezőkről is lesz szó, és nyilván azokról a típus feladatokat fogom bemutatni a paksiaknak is, paksi időseknek is, amit egyébként a munkám során szoktam alkalmazni.
1: Uh-huh. Nagyon örülök, hogy eljöttél, és tudtunk egy kicsit beszélgetni. Engem nagyon érdekel a téma, képzelt, hadd meséljek el így a hallgatóknak is egy személyes példát. Orvosnál jártam, és egy problémával, és ott kiderült, hogy van egy másik problémám is, és kérdezte az orvos, hogy ezt miért nem oldjuk meg, vagy oldottam meg eddig, és mondtam, hogy hát azért nem oldottam meg, mert nekem, engem anyukám úgy tanított, hogy ha majd azt a kort elérem, akkor az jön az a probléma, és akkor azzal együtt kell érni. És ez az egyébként nálam idősebb orvos teljesen kiakadt, hogy így mondjam, és nagyon-nagyon szigorúan beszélt velem, és teljesen el volt képedve, és azt mondta, hogy hát lehet, hogy az ön anyukája 30 évvel ezelőtt éneket mondott, de teljesen más világ van. Ma már a 70 éves emberek is fiatal emberek, nemhogy a 40-es éveik végén járó hölgyek, ez kezelni kell, és utána 30 évig egészségesen élni, vagy ezen a területen is jól élni, és ez teljesen összecseng azzal, amit egyébként tőled hallok és a te előadásaidon, hogy ugye szokták mondani, hogy a 70 az új 30, és ez egy erős és nem igaz, és tudom, hogy te is mondtad egyik előadáson, hogy ez így nem igaz, de tényleg másként tekintenek magukra a mai 70 évesek, és lehet, hogy mi is másképp tekintünk rájuk.
2: Igen. Én napi munkám során azért találkozok 90-100 éves emberekkel is, és azt meg tudom erősíteni, hogy ezek között, a magas életkort megélt emberek között nincs olyan, aki egészségtelen életmódot folytat, vagy nincs olyan, aki mondjuk orvosi javallatoknak nem veti alá magát, tehát mondjuk nem szedi a vérnyomás csökkentőt, hogyha neki azt szednie kell, vagy nem megy el a szűrővizsgálatra. Tehát, hogy ezzel ki tudjuk egészíteni, és ki is kell egészíteni a kezeléseket is, és ugye az egészségünk megőrzését is.
1: Uh-huh. Ugye a beszélgetés elején említettük, hogy a titulusodnál fogva idősügyi szakember, vagy egyébként melyik korosztály az, amelyikkel foglalkozol? Tehát melyik korosztállyal foglalkozik az idősügyi szakember?
2: Hát jellemzően a 70 év feletti korosztállyal. Uh-huh. Csoportfoglalkozásomon 70-80 évesek jelennek meg, az alapellátásban, ahol dolgozok, ott 80-90 éves emberek uh-huh. is megjelennek.
1: Utolsó kérdésként lehet, hogy nagyon nehezet fog feltenni, mert nem lehet egy mondatban válaszolni rá, de mit tapasztalsz? A 70 pluszosoknak mi a legnagyobb, nem is azt mondom, problémájuk, inkább úgy mondom, igényük?
2: Szerintem az a legnagyobb igényük, hogy ebbe az információs zajba olyan tanácsokat, vagy olyan tudással tudják magukat felvértezni, ami hiteles. amit nem egy, nem akarok senkit megbántani, de nem egy influencer mond, aki soha nem volt még mondjuk idős otthonban, vagy nem dolgozott még ezen a területen, vagy nem ez volt a szakmája, hanem egy olyan mond, aki egyrészt tudja hozni a kutatási eredményeket is, ami a témában releváns, másrészt pedig azokat a gyakorlati aspektusokat, ami mondjuk kifejezetten a magyar idősekre szabható.
1: Hú, de jó, milyen igaz lehet, és még egy utolsó kérdés eszembe jutott, és a 70 pluszosoknak hány százaléka él annyira tudatosan, hogy akar egészségesen élni, akar megelőzni mondjuk akár egy demenciát, eljár mondjuk olyan előadásokra, amelyeket te vagy más szakemberek tartanak, hány százalék?

0: Nem, hogy legyünk, maradjunk fiatalak, az idősödés egy természetes folyamat, ezt magunkhoz kell ölelni, ezt el kell fogadni, ez az életrendje. De az, hogy ez milyen minőségben történik. Ugye nekem van egy honlapom, a sikeresidősödés.hu, és ez a sikeresidősödés, ez egy gerontológiai fogalom is egyébként. Ez azt jelenti, hogy minél tovább megőrzöm gyakorlatilag az egészségemet, vagy próbálom megőrizni attól, hogy még idősnek nézek ki, és mondjuk úgy is járok, mint egy idős, mert már nem vagyok fiatal, és még esetleg olyan szokásaim is lehetnek, de attól még az egészségemet meg tudom nagyon sokáig őrizni, és az önállóságomat is.
1: Hát én szívből ajánlom mindenkinek a te előadásaidat, teljesen mindegy, hogy Budapesten, Diósdon, vagy Pakson, vagy Nyíregyházán tartasz előadást. Egy élmény volt téged hallgatni, köszönöm, hogy eljöttél.
0: Köszönöm a meghívást.
1: Fige Gergely, idősügyi szakember, memóriatréner volt a vendégem.
2: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: folytatjuk az élesztővel.
1: Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
2: Igen, a Paksi Atomerőmű az egy állami beruházás volt, tehát nyilván jut valamennyi vissza az államnak is. Na de az iparűzési adót például Paks azért kapja többlet, mert többlet kockázatot is vállal az a város, ami itt van. Tehát nem ingyen kapja, bocsi, és az, hogy nem MVM támogatja mondjuk a Paksi focit, és akkor még sorolhatnám, hogy 20 évvel ezelőtt a Paksi Atomerőmű, amikor maga dönthetett arról, hogy támogatásokat ad, mennyivel több pénzt osztottak szét itt a térségbe, most meg

0: Bocsánat, de finanszírozzuk az MVM-ben ülő Excel táblázat készítőket. Nagyon busásan. Szerintem tudnánk ezt a pénzt itt a térségre is költeni, arra a térségre, aki bevállalja a kockázatát annak, hogy itt, ha valami gáz van, mi leszünk azok, akik a sátorfájukat szedik.
1: Nyilván, jó esetben, azért
2: ha tudod.
0: Ha tudod.
3: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
4: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Péter Pellegrini szlovák államfő egy vasárnapi televíziós beszélgető műsorban bírálta Magyar Péter miniszterelnöknek azt a korábban tett kijelentését, hogy Magyarország saját magával szomszédos, írja az MTI. Péter Pellegrini több más belpolitikai téma mellett a szlovák-magyar kapcsolatok időszerűségeire is kitért. Ezzel összefüggésben Magyar Péter miniszterelnöknek a Nemzeti Összetartozás napján tett azon kijelentését is véleményezte, amely szerint Magyarország a világ talán egyetlen olyan országa, amely saját magával szomszédos. A szlovák államfő azt mondta, nem szeretné, hogy a szlovák-magyar kapcsolatok olyan témává váljanak, amelyek ronthatják a kétoldalú viszonyt, és a szlovákiai választások előtt polarizálják a szlovák társadalmat. A szlovák államfő kijelentette, bízik benne, hogy a szlovák és a magyar miniszterelnök Robert Fico és Magyar Péter tervezett találkozójuk során megtalálják a módot a helyzet megnyugtatására. Aktuálisan zajló és a közeljövőre betervezett projektekről kérdeztük a napokban Paksváros önkormányzatának képviselőit. Molnár József, a Paksi 1-es körzet önkormányzati képviselője rádiónknak nyilatkozva elmondta, 4 klímaberendezés kerül beszerelésre a Munkácsi utcai óvodába, ahova gyermekcsoportok költöznek át az Ötvös utcai óvodából az ott kezdődő felújítás miatt. Az önkormányzati képviselő felhívta a szülők figyelmét arra is, hogy a Munkácsi utcai óvodánál ideiglenes parkolásra lesz lehetőség, és külön hangsúlyozta, hogy a kialakítandó parkolókat ne hosszú távú parkolásra használják a megnövekvő forgalomra tekintettel.
5: Az Ötvös utcai óvodát felújítják, és a csoportok el fognak költözni. Egy része a Vörösmarty utcába, másik része pedig a Munkácsi utcai óvodában fog megérkezni. Hát itt is volt megkeresés intézményvezetőtől, illetve szülői megkeresés, hogy ugye mi lesz a nyári hónapokon, ugye nincsen teljes mértékben klimatizálva az épület. Nyilván az 5 milliós keret terhére próbáltam ezt megoldani, de polgármester asszony nagyon kedves volt, illetve a polgármester úr, és támogatták ezt a kezdeményezést, úgyhogy 4 klíma lesz majd elhelyezve a Munkács utcai óvodába, úgyhogy a gyerekek majd hűsen tudnak lenni, hogyha az épületbe beérnek. A másik dolog, ami felmerül folyamatosan a Munkács utcai óvodával kapcsolatban, a parkolás. Ugye most megemelkedett számmal fognak érkezni a szülők, és ugye nem a körzetből, tehát nem tudnak oda sétálni. Úgyhogy majd a dolgozók a kilátóhoz fognak parkolni, ott vannak parkolóhelyek. Persze ez ideglenesen, amíg ez az állapot fennáll, és műszaki osztály kint volt, megvizsgálta a lehetőségeket, ilyen ideglenes parkolókat fognak ott az óvoda melletti részen kialakítani, tehát azért megkérjük, hogy ne fix parkolásra használják, hanem tényleg a gyerekeket kiteszik, és akkor utána haladnak tovább a szülők.
4: 25. alkalommal rendezik meg Bonyhádon a Völgységi Könyvfesztivált. A Solymár Imre Városi Könyvtár szervezésében június 19 és 21 között rendezik meg a programsorozatot. Az immár negyed évszázados múltra visszatekintő esemény a könyvek és az olvasás ünnepe mellett kulturális, közösségi és családi programok széles kínálatával várja az érdeklődőket. A fesztivál június 19-én pénteken a Kránclány néptánc csoport műsorával veszi kezdetét. Az ünnepélyes megnyitón Filóné Ferenci Bolya, Bonyhád polgármestere köszönti a résztvevőket, majd átadják a könyvtárért, a kultúráért díjat, valamint kihirdetik a Tervezd meg a saját könyvborítódat rajzpályázat eredményeit. A délután folyamán egészségügyi szűrések, kézműves foglalkozások és gyermekprogramok várják majd a családokat. A rendezvényhez kapcsolódóan könyvbemutatót tart Koller Mártonné, míg professzor dr. Bagdi Emőke Életfeladataink és konfliktusaink címmel tart majd előadást. Az estét az Illés Dóra Kvartett koncertje zárja. A szombati nap reggel fotópiknikkel és sakkpartival indul, majd számos előadás és beszélgetés követi egymást. A gyermekek fejlődésében betöltött szerepéről Rejszné Szőcsedi gyógypedagógus és Jakab Zsuzsanna logopédus beszél, míg az Alma Együttes koncertje a legkisebbeknek kínál szórakozást. A fesztivál utolsó napján a mozgásé lesz a főszerep. A résztvevők a fesztiválfutás különböző távjain mérhetik majd össze erejüket, a programot pedig bemelegítés, gyermekfutam és eredményhirdetés teszi majd teljessé.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
1: Emlékszel még arra az estére, amikor egyetlen dal elég volt ahhoz, hogy mindenki együtt énekeljen? Amikor vacsora után senki sem sietett haza, mert a zene, a barátok és a jó kedv maradásra bírták. Tarts velünk ezen a héten is, mert a Paks FM játékában most egy ilyen estét nyerhetsz. Június 19-én pénteken svédasztalos vacsora és bál az Energy Restaurantban. Finom falatok, korlátlan sör és borfogyasztás és azok a dallamok, amelyeket generációk óta együtt éneklünk. A jó hangulatról Horváth Csaba gondoskodik. Figyeld játékainkat, válaszolj helyesen kérdéseinkre és nyerd meg a páros belépőt az Energy Restaurant jóvoltából. Mert vannak esték, amelyek másnap véget érnek, és vannak esték, amelyekből örök emlék lesz.
3: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem! Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
6: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
7: Nagy a család? Sok a barát? Jó a kollektíva? Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt Kecskeméti út 72. Friss ajánlatunk, barlagási lakomák bőséges tálakon a Kurta Kocsmában. Tudod, ha jót akarsz enni, a kurtába kell menni.
3: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő!

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol 7 óra 41 perckor folytatjuk. Következő vendégünket, de mindenek előtt műsorvezető társ érkezett hozzám.
2: Jó reggel, Strasser Ábner.
1: Igen, Strasser Ábner, Ábi, te hoztad most a vendéget.
2: Hát jött magától itt a Tagboton, aki nemrég érte az, ami kicsit lehet, hogy az élményeit nem úgy fogja beszámolni, mert múlt héten ugye különbözeti vizsgát tett, mert az elmúlt fél évet Új-Zélandon töltötted, igaz?
3: Igen, sziasztok, jó reggelt!
1: Új-Zéland, hihetetlenül izgalmas. Volt már itt nálunk több cserediák, az USA-ban tanultak, vagy mit tudom én, Spanyolország, Anglia, de Új-Zéland. Botond, mindenek előtt hányadikos vagy, hova jársz, melyik suliba, Pakson élsz?
3: Igen, paksi vagyok, a tizedikes, és a Vakbottyánba járok. És igen.
1: És az elmúlt fél évet töltötted Új-Zélandon.
3: Igen.
1: Na kezdjük ott, hogy jött ez az Új-Zéland. Tehát egyetem mikor és ki találta ki, anya, apa vagy te, hogy szeretnél külföldön tanulni?
3: Hát azt én találtam ki, hogy külföldön szeretnék tanulni. Nagyon régen szerintem, tehát ilyen 12 éves lehettem. Azt nem tudom tényleg, hogy honnan jött, csak az, hogy egyszer szeretnék. Az Új-Zéland, az pedig, hát az érdekes, hogy volt, mert én legelőször az USA-ba jelentkeztem, hogy oda megyek cserediáknak. Aztán elgondolkodtam rajta, és rájöttem, hogy mégse oda szeretnék, úgyhogy ott visszavettük a jelentkezést, és utána eltelt egy kis idő, és beadtuk Ausztráliára. És ott ment is minden, azt hiszem egy hónap volt, hogy addig, hogy kimentem volna, csak közölték velünk, hogy nem fogad több cserediákot a kormány, ezért nem mehetek oda, és felajánlották, hogy mehetek szintén Ausztráliába, de Tasmániába, vagy Új-Zélandra, és akkor ott mondtam, hogy egyértelmű, hogy Új-Zéland.
2: És akkor az fontos, hogy te 16 éves vagy, ez nem egy Erasmus, vagy nem egy egyetemi fél év, hanem ez egy középiskolai év, és ezt teljesen te találtad ki, és 10. osztálynak a második felét, mert ugye lehet, igen, vannak országok, ahol 3 hónapra, egy egész tanévre, 10 hónapra, aztán arra mennek a legtöbben, hogy 10 hónapra mennek ki, és te csak egy fél évet tudtál eltölteni Új-Zélandon. Miért csak egy fél év, hogyha azt már elmondtad, hogy miért Új-Zéland, miért csak egy fél év? És megbántad-e?
3: Hát először nem bántam meg egyáltalán, tehát nekem ez a fél év ez szerintem tökéletes volt. És az, hogy miért egy fél év, nem tudom, nem akartam, az osztályommal akartam maradni itt a gimiben, viszont nem tudom, hogy be tudtam-e volna vállalni az egy évnyi anyagot osztályozóra. Ezért úgy voltunk vele, hogy akkor legyen fél év inkább.
2: Új-Zéland az egy olyan hely, hogy nekem top 1 a bakancslistám van, hogyha lehet bakancslistát mondani, de sokan azért nem mennek el még, nem tudom, Portugáliába sem, mert 4 óra az út. Mennyit utaztál odafele és visszafele?
3: Hát odafele így majdnem 2,5 napot. Majdnem 3-at, mert tolták a járataimat. Ugye úgy volt, hogy először Münchenbe mentem, az egy órás út volt csak, utána Los Angelesbe, nem is, azt hittem, hogy másik irányba fogok, tehát Ázsia fele, de nem, Amerika fele mentem, az volt 12 óra, ott voltam szerintem 15 órát a reptéren, mert törölték a járatomat, utána volt még egy 12-13 órás utam Oaklandbe, és akkor Oaklandből még volt egy órás utam már országon belül a városba, ahol voltam.
1: Új-Zéland hihetetlenül izgalmas, nagyon más az élet, mint itt Magyarországon?
3: Igen, nagyon.
1: Nagyon más? Na miben nyilvánul ez meg? Mesélj. Nyilván nagyon kíváncsiak vagyunk majd a sulira is, de miben nyilvánul meg az, hogy más az élet?
3: Hát először, ami nekem nagyon feltűnt, az, hogy mennyire kedvesek az emberek. Tehát ezt így hallottam, mielőtt kimentem, hogy sokkal kedvesebbek, meg hogy nagyon befogadók, de hogy ez abszolút igaz, tényleg nagyon... Ez volt az egyik. A másik az, hogy mennyire ilyen multikulturális volt az egész ország. Tehát tényleg, ugye én egy 45 ezeres városban voltam, de volt tényleg olyan nemzetiség minden, amit el tudták képzelni. Ez nagyon tetszett egyébként. Az időjárás az nagyon más volt. Ugye én januárban mentem ki, ez nálunk tél volt, ott ez nyár, és nyár közepe volt, viszont nem volt olyan meleg az idő, mert itt nem megy nyáron se 25 fok fölé a hőmérséklet. A nap viszont erős volt nagyon, mert nem jó az ozonréteg, nagyon vékony az ország fölött, úgyhogy az sokkal erősebb, viszont a hőmérséklet az így, az nem annyira, tehát ilyen extrém meleg, hogy ne bírnád ki. A távolságok az országban még, ami nagyon feltűnt, hogy ugye kb. Háromszor akkora Új-Zéland, mint Magyarország, de sokan nem tudják, mert egyébként, hogyha ránézel a térképre, akkor ott van a sarokban, azt hiszik, hogy ez körülbelül semmi, de hatalmas az ország, és tényleg nagyon nagy távok vannak benne, és ugye mivel csak 5 millió lakosa van, ezért eléggé feltűnik, hogy mikor mész egyik városból a másikba, ott órákat tudsz úgy menni, hogy ne látnál egy kisváros se.
2: Annyira azért nem rossz, mint Ausztrália, ahol ki van írva, hogy a következő 2500 kilométeren benzinkúcs sincs, és 2 tankkal vannak felszerelve az autók, meg a,
3: igen.
2: A kamionok, köszönöm. Igen. De egy gyönyörű, ugye? Te, ahogy mondtad, 45 ezeres városban voltál, mi ennek a neve?
3: Whanganui,
2: és ahogy én láttam, ez a, ugye úgy szokták mondani, hogy Új-Zélandon van az északi sziget, igen, meg a déli sziget, és például, hát az északin talán többen is laknak, mert ott van Auckland, igen, is, Wellington, igen, is, a főváros, és, de a déli a szebb.
3: Sokkal
2: szebb. És voltál?
3: Voltam.
2: Miben telt ez a fél év? Ez inkább a tanulásról szólt, a nyaralásról, kapcsolatépítésről, vagy kirándulás?
3: Inkább a kirándulásról. Hát azért ugye tanultam is, de határozottan inkább arra, ők is arra törekedtek, hogy minél többet meg tudjanak nekünk mutatni az országból. Mert úgy volt, hogy az én sulimban szerintem volt körülbelül 30 cserediák rajtam kívül, és amúgy tök jó volt, mert európaiak voltak körülbelül mindannyian, és az északi szigeten ott inkább a suli vitt minket körbe, tehát volt egy ilyen külön tantárgyam, hogy felfedezzük Új-Zélandot, valamilyen volt, és ott mindig vittek minket hegyet mászni, barlangászni,
2: Nálunk is van földrajz. Nem? Ez így kell elképzelni, nem? Hogy megmondják, hogy Berlin ott van, és ott a nagy fa, mondjuk ez inkább történelem, de itt is így kell elképzelni, csak itt buszra szálltatok, és úgy mondták, hogy igen, így a gyűrődés így alakult, igen, ki. Ez kicsit jobb földrajz, úr, hát, mint kicsit, amikor az Atlaszt megint otthon hagytad, és azért szídnak.
3: Úgyhogy az északi szigetet is, mondjuk fönt én Aucklandben nem jártam, csak amikor reptéren voltam, viszont Wellingtonban, ugye a fővárosban ott voltam, ott sokszor voltam, sulival is, a fogadó családommal is, és a déli szigetre pedig áprilisban voltam egy 2 hetes ilyen körúton, az országból jöttek cserediákok mindenhonnan, és velük volt egy ilyen 2 hetes túra, és ott körbementünk az egész déli szigeten, vagy hát úgy indult, hogy Wellingtonból indultunk, ugye itt kompal tudsz átmenni a 2 sziget között, ez körülbelül 3 óra, és átmentünk, ott busszal folytattuk, és egészen lementünk Queenstownig, az az egyik legdélebbi város.
2: És az egyik legszebb.
3: A legszebb, határozottan. Szerintem az egyik legszebb, ahol valaha voltam. Tehát elképesztő, hogy milyen városok vannak. Tehát Queenstown is, ez például hegyek között van, minden oldalról hegyek vannak, tó is van mellette, meg ugye Queenstownra szokták mondani, hogy ez a világ ilyen extrém sport központja. Tényleg minden van, amit el tudunk képzelni. Raftingolás, bungee jumping, skydiving, minden. ugye a Déli-szigeten még, ami nagy város volt, az Christchurch, ez kb. Félmilliós város, ott is voltunk, viszont ezen a két városon kívül van még pár ilyen 50 ezres, de üresebb sokkal a Déli-sziget, mint a Északi.
2: De ezt teszi szépé, nem?
3: Igen.
2: Hogy az, amikor mész és a hegyek vannak, hogyha Ausztriába is kimész, hogy kicsit nagyon más mondjak, de talán ahhoz lehet csatolni, mert ugye hegyes, dombos, tavas Ausztriában is, és akkor kis falvak. Nem tudom, hogy ezek a kis falvak mennyire elterjedtek, vagy inkább nagyobb városok, vagy hát nagyobb város nyilván 5 milliós országhoz képest inkább van több tízezres város, és akkor így oldják meg, nincs olyan, hogy valaki tényleg a semmi közepén lakik, vagy van olyan?
3: Van olyan, voltunk több olyan kis faluban is, ami nem tudom, 200 fő, 1000 fő, tehát vannak kisvárosok is nagyon, viszont azért, hát van egy pár nagyvárosuk, ugye, de ezek a kisvárosok is nagyon, nagyon szépek, és nem olyanok, hogy így a semmi közepén, és tényleg semmi, mert azért legalábbis amelyikekben én voltam, mindenhol volt élet.
2: És hogy visszatérjünk egy kicsit az iskolára, mert mégis csak tanulni mentél ki, adjuk meg, mint hogyha tényleg tanultál volna. hogy az mennyivel volt más? Mondtad, hogy 30 cserediák volt, és ha jól tudom, 2000-es volt az iskola. Milyen az oktatási rendszer az itthoni viszonylathoz képest, hogy előrébb mennek, jobb, más? Hát ahogy mondtad, az nekem most felcsillant a szemem arra, hogy hát én úgy mondanám, hogy úgy tartanak földrajzórát, hogy megmutatják, és túrákat tartanak, de lehet, hogy volt azon felül igazi földrajzóra.
3: Igen,
2: is.
3: Volt most így a földrajz, volt földrajzom is, de ott is tényleg először is az, hogy nagyon gyakorlatias az oktatás, tehát nem az, hogy leülsz, és akkor 45 percen keresztül írod, amit a tanár a táblára. Ugye nem is 45 perces egy óra, hanem egy óra 60 perces, de nem érzed meg, tehát mielőtt kimentem, azért ott egy picit érdekes volt, hogy mondom, 60 perc azért az, néha itt a 45 perc is sok, nem vagy a 60, de sokkal jobb. És akkor a földrajzon például rengetegszer volt olyan, hogy megfogtak minket, elvittek busszal mondjuk a sziget közepére, talajmintát vettünk, nem tudom, a szélsebességet mértük, és ilyen feladatok voltak, tehát tényleg nagyon gyakorlatiasak. Dogák azok abszolút nem voltak, tehát én egy darab dolgozatot nem írtam, amíg kint voltam, és nem csak azért, mert cserédiák voltam, hanem az ottaniak se tényleg nagyon, nagyon keveset, inkább ezek a beadandók voltak, ugye megadtak egy témát, és akkor kaptál rá, nem tudom, 2 vagy 3 hetet, kidolgoztad, beküldted, és akkor erre kaptál krediteket. Ugye 2000 fős volt a sulim, ami azért jóval másabb, mint itthon. Sok gyerek volt, de eloszlottak, mert az iskola az így nagyon szét volt terülve is, és nem voltak folyosók, tehát nagyon, nagyon sok épület volt a suliban, de nem voltak folyosók, tehát nagyon ilyen kinti volt mindig, tényleg nem tudtad elkerülni, nem menj ki.
1: De ezt hogy kell elképzelni, hogy úgymond az utcára léptél ki az osztályteremből? Nincsen folyosó.
3: Voltak ilyen épületblokkok, nem tudom, ez ilyen tudományos blokk volt például, akkor...
1: Ja,
3: ilyen.
1: Értem.
3: És ott például csak bioszod volt, meg kémia.
2: Mint a kampusz.
3: Igen, igen.
2: A épület, B épület,
3: igen,
2: C épület.
3: Igen, igen.
1: Srácok, pár percünk maradt. Nyilván nagyon izgalmas ez az egész egyébként, ahogy ezt az egészet nyilván végigcsináltad. Szüleid izgultak-e, honvágyod volt-e, illetve milyen volt a fogadó családod? Erről még beszélgessünk pár percet.
3: Szerintem anyáik nem izgultak, vagy hát nyilván bennük volt az, hogy ilyen messze elmegyek egyedül, de szerintem nem féltettek, ezt mondták is, mert angolul tudtam, nem vagyok olyan, hogyha valami gond van, vagy valami, akkor nem szólok, mert van szám, tudok szólni bárkinek, úgyhogy nem nagyon féltettek. Honvágyam az egyáltalán nem volt. A végén nem is az, hogy honvágyam volt, hanem így azért már hiányzott az itthoni élet. Úgyhogy ez egyáltalán nem volt gond, mert tényleg az emberek nagyon kedvesek voltak, és sose éreztem úgy, hogy nem odavaló vagyok. És a fogadó családom ugye egy 4 tagú család volt, volt egy anyuka, apuka és 2 gyerek, az egyik 13 éves volt, és a másik 15. Ők nagyon, nagyon kedvesek voltak tényleg, tehát szerintem megkaptam az egyik legjobbat.
1: Egy utolsó kérdés, Ábi?
2: Hát nekem nincs egy utolsó kérdésem, nincs, utolsó kérdésem nincs. Az igaz-e, hogy ez nem olyan, mint Ausztrália, hogy félni kell a pókoktól, a mérgős kígyóktól, a kenguruktól, hanem itt ez az egyetlen vagy az egyik legbiztonságosabb ország. Igen. Sok szempontból, ilyen például a természet is. Igen. Hogy nincsenek olyan...
3: Semmi nincs. Semmi olyan, pókok vannak, de
2: nem
3: de
2: a mérges fajta.
1: Tehát állatok vannak.
3: Vannak. Nagyon sok
1: nem
3: madár
1: van. Nem ijesztőek.
3: Sokkal több madár van, mint mondjuk itt nálunk. Uh-huh. De ezek is elég érdekes madarak, mert a felének vagy nincs szárnya, vagy akkora szárnya, vagy nem tudja semmire se használni, mert nem voltak ragadozók a szigeten, tehát nem kellett semmi elől menekülni, ugye. Nagyon sok a madár, biztonságos nagyon tényleg az ország. Volt olyan hely, ahol voltunk, hogy mondták, hogy nem zárják a kocsijukat például, mert annyira biztonságos a város, hogy fölösleges.
1: Nagyon köszönjük, hogy itt voltál, és egy kis élmény beszámolóval szolgáltál nekünk. Ábi, köszi a vendéget.
2: Én köszönöm, hogy eljöttél.
1: Pak Botond volt a vendégünk, aki paksiként és a Vakbottyán gimnázium tanulójaként Új-Zélandon töltötte az elmúlt fél évet cserediákként.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: folytatjuk az Élesztőben. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Szlovéniában továbbra is a legsúlyosabb közúti balesetek jelentős részét okozzák az ittasan vagy kábítószer hatása alatt vezető sofőrök, közölte a szlovén közlekedés biztonsági ügynökség. A hatóság adatai szerint minden tizedik közúti baleset az ittas vezetéshez köthető, a halálos kimenetelű balesetek 25-30%-át pedig alkoholos befolyásoltság alatt álló járművezetők okozzák. Tavaly 31-en haltak meg olyan balesetben, amelyet alkohol vagy kábítószer hatása alatt álló sofőr idézett elő. Ez a szlovéniai közutakon regisztrált halálos áldozatok mintegy harmadát jelentette. Az idei év első 5 hónapjában 493 balesetet okoztak ittas vezetők, 12%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban. A halálos áldozatok száma ugyanakkor nőtt, május végéig 11-en vesztették életüket ilyen balesetekben, míg tavaly ugyanebben az időszakban mindössze 5-en. A súlyos sérültek száma valamelyest csökkent, a könnyebb sérülteké pedig 5-ével volt alacsonyabb, mint tavaly, írja az MTI. Lakossági fórumot szerveznek Pakson. Az eseményen a Kölcsey utca és a Szilárd Leó köz tervezett felújításával kapcsolatos tervek ismertetésére és átbeszélésére kerül sor. A fórumot Weisz Mátyás, az érintett körzet önkormányzati képviselője tartja. Az eseményre várnak minden érdeklődőt június 16-án kedden délután 5 órára a Paksi Városháza földszinti nagytermében. Számos helyszínen szerveznek véradást ezen a héten a szakemberek Tolna vármegyében. A mai nap folyamán Szekszárdon a területi vérellátó központban lehet vért adni reggel 8 órától délután 5 óráig. Kedden és szerdán Pakson szerveznek majd véradást a szakemberek a Csengei Dénes Kulturális Központban, mindkét napon délelőtt 9 és délután 4 óra között. Csütörtökön Kakasdon a faluházban lehet majd vért adni délután 14:30-tól 5 óráig, végül pénteken ismét a szekszárdi területi vérellátóban várják majd a véradókat reggel 8 és délután 2 óra között. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Kimagasló eredményeket ért el az elmúlt időszakban a Paksi SE fiatal teniszezője, adta hírül weboldalán a PSE tenisz szakosztálya. Kis Bianca a tavalyi B kategóriás aranyérem után idén már az A kategóriás versenyzők között indult a Diákolimpián, ahol bejutott az országos döntőbe. Kis Bianca idén is remekül szerepelt, és a későbbi bajnok a magyar ranglista első helyezett ellen maradt csak alul, de ellene is kimagasló játékkal rukkolt elő. Végül a legjobb 5-8 helyen végzett Balatonbogláron. A Diákolimpiával azonban nem zárult le a versenyhét, a múlt hétvégén Gyulán lépett pályára az idei Paulinyi Gyula emlékversenyen. Kis Bianca Hantó Nórával L12-ben indult a megmérettetésen, párosuk ismét bizonyította, megvan köztük az az összhang, ami a páros játékhoz kell. Az elődöntőben magabiztos játékkal a verseny első kiemelt párosát búcsúztatták 4-0, 4-1-es arányban. A döntőben pedig 4-0, 4-2-es győzelmet arattak, ezzel megnyerték a tornát. Kis Biancát Lakatosné Klopcsik Diana készítette fel a versenyekre.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
2: Forddal közlekedik? Nem kell messzire mennie. Térjen be az FX Autóházba, a térség legközelebbi Ford márka kereskedésébe, ahol a legfrissebb modellek mellett teljes körű szolgáltatásokkal várják az érdeklődőket. Helyszíni kárügyintézés, szerviz, karosszéria és fényezőműhely, hitel és biztosítási ügyintézés, teszt és csereautószolgáltatás, új és használt autóértékesítés. Mindez egy helyen az FX Autóházban, Szekszárdon, a Pásztor utca 8-ban. További információért látogasson el a fordfx.hu oldalra.
3: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Élesztő! Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
4: Már is folytatjuk az élesztővel így 8 óra után, és folytatódnak a beszélgetések is, két vendégem lesz ebben az órában. Tóth Györgyivel, a Tolnai Művelődési Ház és Könyvtár vezetőjével a tolnai programokról fogunk beszélgetni hamarosan. Fél kilenc után Derecskei Zsolttal pedig az országos Beatles találkozóról, amelyet ezen a hétvégén a Kubuci kertben fognak megrendezni. Úgyhogy jó kis beszélgetések és zenék várnak ránk, de mindenek előtti lássuk újra a játékot, amely már hajnali 5 óra óta kint van a Facebook oldalunkon.
2: Figyelj, jön a játék! A Paks FM ezen a héten egy estére visszahozza a régi bálok hangulatát. Nyerj páros belépőt a június 19-i péntek esti svédasztalos vacsorára és bárra az Energy Restaurant jóvoltából.
4: Ha jól látom, már több mint 70-en vagytok velünk hajnali 5 óra óta játékban. A kérdésünk úgy szól, hogy melyik olasz szóból ered a magyar bál kifejezés? Az A válasz szerint a ballare szóból, a B válasz szerint a ballata szóból, vajon melyik a helyes? A vagy B? A Facebook oldalunkon találjátok az aktuális játékunkat, ott tudtok játszani, kommentben várjuk a helyes megfejtéseket. Egyébként hétfőtől csütörtökig minden nap kikerül majd egy játékkérdés a Facebook oldalunkra, és az összes bejövő helyes válasz közül fogunk sorsolni csütörtökön délután 2 darab belépőt az Energy Hotel jóvoltából egy svédasztalos vacsora estre és bárra. Játszatok velünk!
2: Figyeld ezen a héten is a játékainkat, nyerd meg a páros belépőt, és tölts el egy estét, ahol a jó vacsora mellé korlátlan sör és borfogyasztás, örök emlékek és felejthetetlen dallamok is várnak. Energy Restaurant, ahol az élmények is terítékre kerülnek.
0: Élesztő! Hey!

0: a Pax FM reggeli ébresztő műsora.
1: Jazz és bor, és ezzel a Fábián Júli slágerrel már hangolódunk a nyári programokra, mert hogy ígértem, hogy ebben fogunk utazni a következő percekben, egy kicsit körülnézünk Tolnán. A Tolnai Művelődési Központ és könyvtár vezetője Tóth Györgyi van velem a vonalban. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok a rádió hallgatóknak!
1: Egy kicsit körbenézünk veled, megszokhatták már a hallgatóink, hogy azért egy pár havonta össze szoktunk csörögni, hogy mégis végigbeszélgessük azt, hogy milyen programok lesznek. Hát a június az általában minden kulturális központ életében, hát olyan szempontból nagy kihívás, hogy véget ér a suli, berobban, beindul a nyár, és hát azért kell, hogy jöjjenek a nyári programok, ez így lesz nálatok is.
2: Igen, nálunk is így van, már májusban elkezdtük a szabadtéri programokat, ez mindig egy különös izgalom, hiszen amellett, hogy a programokat igyekszünk mindig tökéletesen megszervezni, hát a teremtő néha közbeszólhat, és ezért minden szabadtéri programunk előtt van egy kis izgalom, hogy lesz eső, nem lesz eső, de bízunk a legjobbakban, hogy itt dombol a nyár, és csak-csak jó idő lesz minden szabadtéri programhoz mindenkinek.
1: Így van, a reggeli órákban egyébként már én is beszéltem arról, hogy a következő programotok, én annyira szeretem ennek a programnak a nevét, a címét, ezt olyan jól kitaláltátok, ez a téren nyáron, együtt téren nyáron, bocsánat, ugye? Így van egészen pontosan. Ennek a programnak a részleteit nézzük meg. Egyébként amiről én reggel beszéltem már a hallgatóknak, az az, hogy várjátok azoknak a jelentkezését, akik szívesen felvonulnának veterán autóval és motorral, vagy akár veterán kerékpárral, mert hogy ez is a program része.
2: Igen, már hetekkel ezelőtt felhívást tettünk közzé, hogy várjuk a járműveket, jármű tulajdonosokat. Ez körülbelül egy 4 éves programunk, és talán első évben nem is volt még veterán jármű felvonulás, de azóta minden esztendőben meghirdetjük, és egyre többen jelentkeznek. Most már elmondhatom, hogy több tucatnyi járművel találkozhatnak majd az érdeklődők szombaton a Hősök terén, illetve hát aki szeretné őket meglátni, majd vagy megtekinteni, majd elmondom az útvonalat, hogy hol tekinthető meg a felvonulás.
1: Egyébként a téren nyáron, illetve az együtt téren nyáron rendezvényetek, ott a Hősök terén, most már évek óta, miről szól elsősorban? Tehát egy igazi nyárindító családi nap, ha lehet így mondani?
2: Igen, egy családi délután gyerekeknek külön szervezünk programokat, hogy ide tudjanak jönni, és vannak vendéglátóegységek. Egy ilyen kötetlen szórakozás, lehet borozgatni, lehet fagylaltozni, lehet egy jót beszélgetni. Gyakorlatilag egy közösségi, igazi közösségi térre alakul át a Hősök tere, ahol hát sok jó ember találkozhat és egy picit szórakozhat. Amatőr zenészek fognak föllépni, szerintem minden adott lesz ahhoz, hogy szintén megint jól érezzük magunkat majd a téren, szombaton.
1: Alapvetően egyébként 2 felvonulás szokott lenni, mert ugye 17 órakor lesz a felvonulás a gyerekeknek, 18 órakor meg a veterán jármű felvonulás, amit nyilván elsősorban csodálunk, bár szoktátok mondani, hogy kerékpárral is lehet követni a veterán járműveket, de a 17 órási felvonulás gyerekeknek az miről szól?
2: Hát ezt most először találtuk ki, eddig még ilyen nem volt. Úgy gondoltuk, hogyha elindul a menet, akkor kezdjük onnan. A művelődési központból indul a menet, végig megy a Percel utcán, kimegy a fő utcára, egészen Mőzsre a vasútállomásig, ott megfordulnak, és visszajön a menet a fő utcán, be a Hősök terére, a Balcsi-Zsilinszky úton keresztül, az önkormányzat parkolójába fogjuk őket beterelni, és úgy gondoltuk, hogy ameddig a közönség várja a menetet, addig a kicsiknek is szervezünk, hiszen azt már évek óta látjuk, hogy jönnek a családok babakocsival, nyúnyóval, rollerrel, mindenféle járművel jönnek a gyerkőcök, és most arra gondoltuk, hogy akkor őnekik is egy felvonulást fogunk ott izibe fölépíteni, és be fogjuk őket mutatni, és bevezetjük őket az úgymond színpad elé, és meg lehet őket csodálni, hogy milyen járművel közlekednek a legkisebbek a városban.
1: Óriási ötlet. Tehát figyelj, ha csak 5-10 gyerek megjelenik nyuszi motorral, Az egy óriási élmény, úgyhogy ez egy nagyon jó ötlet, nekem nagyon-nagyon tetszik, és akkor megérted, mert tehát ez egy teljesen új dolog és új történet. Aha, jó, nagyon jó. Akkor 18 órakor kezdődik a veterán jármű felvonulás, ami pedig a koncerteket illeti, 19 órakor madarak, 3:40-kor pedig ugye az Electric Soul Band, ami tulajdonképpen helyi zenekarotok, hogyha jól tudom.
2: Igen. Többek között Tolnai zenészek is vannak benne, de hát Kovács Aliszt nem kell bemutatnom a Paksi Rádió hallgatóinak, hiszen mindenki ismeri, akár az Éterek hullámhosszáról is. Igen. Illetve hát nagyon szeretjük őt, nagyon jól énekel, és szerintem már bejárta az egész megyét.
1: Igen, és megmondom őszintén, hogy az Electric Soul kapcsán mindig csodálkozom, hogy Aliz annyiféle formációban énekel már, és olyan sikereket ér el, és ennek ellenére az Electric Soul frontembereként, úgymond és énekesnőjeként továbbra is ott van, és lelkesen jár a csapattal a fellépésekre, szóval Aliz és a bandája az Electric Soul fog fellépni nálatok, és mindezt tehát az Együtt téren nyáron program június 20-án, vagyis ezen a hétvégén szombaton lesz 17 és 23 óra között Tolnán a Hősök terén. Még 2-3 tolnai programot azért nézzünk át, vagy legalábbis a júniusiakat. A téren nyáron program után 20-a és mondjuk június vége között lesz még program.
2: Igen, még a télen-nyáron előtt pénteken, az idei esztendőben útjára bocsátottuk a Tolt János Filmklubot. Ennek a következő programja lesz június 19-én pénteken 20 órai kezdéssel. Ezt egy szabadtéri vetítésnek, mozizásnak tervezi a könyvtárvezetője. Reméljük, hogy sikerülni fog. Mégpedig a Rómeó és Júlia musicalt lehet majd megtekinteni a filmklub keretében. Aztán a legkisebbekre is gondolunk, hiszen június 24-én szerdán 10 és 10 óra 30 között limonádé partira várjuk a legkisebbeket. Ez alkalommal diavetítést fog neki a könyvtárvezető bemutatni.
1: Hú, de klassz. Egyébként a filmklubban a Róma és Júlia ott a magyar verziót vagy a francia verziót fogjátok játszani?
2: Volt egy musical az Operett Színházban Hajdanán, és az a színházi előadást fognak látni, musical formájában és mozizás közben. Egy ilyen összetett műfaj lesz most így.
1: Jaj, de jó.
2: Gyakorlatilag az Operett Színház előadása lesz látható.
1: Igen, így már érthető. Oké, tehát téren nyáron program ezen a hétvégén, illetve pénteken filmklub és a limonádé parti, ezek még beférnek júniusban. Egyébként, hogyha egy picit távolabbra tekintünk, júliusban és augusztusban, mik azok a nagy programok, vagy legnagyobb programok, amelyekre készültök?
2: Különösebben nagy programra nem készülünk a nyár folyamán. Táboroztatunk. Táborokat fogadunk be, illetve 3 tábort fogunk tartani. Ez 2 tábor lesz az alsó tagozatos iskolásoknak, 1 a felsősöknek, és mivel mi egy integrált intézmény vagyunk, ugye sport létesítményt is működtetünk, ezért nagyon sok sporttáborunk lesz a Lovardában, és még hozzánk is jönnek, a különböző telephelyeken lesznek különböző táborok, úgyhogy mi ezzel leszünk elfoglalva, és már elmondhatom, hogy a Bárka Fesztivál programja is összeállt, úgyhogy lassan majd azzal is fogunk jönni, hogy mik lesznek a Bárka Fesztiválon szeptember 11-én és 12-én Tolnán a Dunaparton.
1: Hát nem véletlen egyébként, hogy nem feltétlenül mondjuk egy falunapra vagy egy városnapjára készültök a nyáron, nektek ugye máskor vannak ezek a programok, de nagyon meghatározó valóban a szeptemberi Bárka Fesztivál. Azt gondolom, hogy ezt a vételkörzetből is mindig nagyon sokan figyelemmel kísérik és várják, de akkor mindenek előtt ajánljuk akkor ezek szerint legfőképpen a téren nyáron elnevezésű rendezvényeteket június 20-án, ami pedig a gyerektáboraitokat illeti. Köszönöm, hogy ezt is megemlítetted. Van még férőhely? Tehát hogy álltok? Lehet még jelentkezni?
2: Várólista van. Feltettük áprilisban azt hiszem a hirdetést, és 2 hét alatt betelt. Úgyhogy már várólisták vannak. Ez 26-28 fővel mennek a táboraink. nagyon nagy népszerűségnek örvend. Józsa Jácint kollégám állítja össze évek óta a programokat, és hát nagyon színes kínálat van, és nagyon szeretik a tolnai családok gyerekek, úgyhogy nagyon-nagyon hamar betellik a létszám.
1: Hát akkor jó gyerekezés nektek nyárra. Akkor lesz.
2: Köszönjük program. Szépen.
1: És akkor együtt téren nyáron, június 20-a szombat 17 és 23 óra között, hol?
2: Tolnán a Hősök terén.
1: Igen.
2: Szeretettel várunk mindenkit.
1: Többek között veteránjármű felvonulással, madarak és Kovács Aliz, valamint Electric Soul band koncerttel, és nagyon tetszik nekem ez a gyerekek felvonulása, vagy nem tudom, hogy nevezzük pontosan. Az pedig hány órakor kezdődik?
2: 5 órakor.
1: És akkor ide pedig várjátok azokat a családokat, ahol a gyermek rollerrel, vagy nyuszi motorral, vagy nem tudom, körkorcsolyával, nem tudom,
2: igen, bármi, ami gurul.
1: Ami gurul.
2: És a Hősök terére várjuk őket, mert hát ott lesz egy kis felvonulás nekik, majd kitaláljuk, hogy mi legyen az útvonal.
1: Igen, meglátjátok, hogy milyen lesz a korosztály, csak ezek a nyuszi motorok nehogy elszáguldozzanak, ahogy szoktak. Szeretem, amikor anyukák így nézem, hogy anyukák is sprintelnek utánuk, mert a kereszteződésnél nem biztos, hogy megáll, de bízunk benne, hogy a felvonulás ütemét majd érzik, hogy itt most nem száguldozni kell, hanem együtt vonulni.
2: Igen. Szerintem ez egy nagy feladat lesz majd részünkről sorba állítani őket, de szerintem menni fog.
1: Biztos vagyok benne. Nagyon jó ötlet, nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen, mindenkinek szép napot kívánok.
1: És jó munkát kívánunk. Tóth Györgyivel beszélgettem, a Tolnai Művelődési Ház és Könyvtár vezetőjével.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
1: Emlékszel még arra az estére, amikor egyetlen dal elég volt ahhoz, hogy mindenki együtt énekeljen? Amikor vacsora után senki sem sietett haza, mert a zene, a barátok és a jó kedv maradásra bírták. Tarts velünk ezen a héten is, mert a Paks FM játékában most egy ilyen estét nyerhetsz. Június 19-én pénteken svédasztalos vacsora és bál az Energy Restaurantban. Finom falatok, korlátlan sör és borfogyasztás és azok a dallamok, amelyeket generációk óta együtt éneklünk. A jó hangulatról Horváth Csaba gondoskodik. Figyeld játékainkat, válaszolj helyesen kérdéseinkre és nyerd meg a páros belépőt az Energy Restaurant jóvoltából. Mert vannak esték, amelyek másnap véget érnek, és vannak esték, amelyekből örök emlék lesz.
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM slágereihez és az élesztőhöz. Paks FM.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Katy Perry föl kavarta itt a hangulatot, és természetesen így fogjuk folytatni, hiszen azt ígértem, hogy 8:30 után zenéről fogunk beszélgetni, méghozzá egy zenei fesztiválról, nem is akármelyikről. Országos Beatles találkozó lesz, kérem szépen, ezen a hétvégén. A főszervező Derecskei Zsolt pedig itt van velem a vonalban. Háló, háló, szia!
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Nem mellesleg, ha valakinek nem ugrana be, a The Beats zenekar frontembere vagy, és hát el kell, hogy mondjam neked, hogy én amikor életemben először láttalak Beatles-t játszani és énekelni, akkor minden elismerésem a zenekar többi tagjának, de mindig azt gondoltam, hogy egyedül is megoldod ezt. Szóval elképesztő, hogy mekkora Beatles szerelem koncentrálódik benned. És ez nem apad? Nem múlik?
2: Igen, ez ilyen nagyon érdekes. Szerintem kicsit olyan lehetek, mint Paul McCartney. Lehet, hogy még 80 évesen is a színpadon leszek, nem tudom.
1: Uh-huh. Legyen így. Mióta vagy Beatles rajongó egyébként?
2: Szerintem elmondható, hogy most már több mint 40 éve. Mert én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy amikor John Lennon még élt, akkor én már éltem. Úgyhogy ez nekem egy nagyon, nagyon nagy ajándék.
1: Azért ez a több mint 40 éve meglep, hát ez az ötödik X-et még nem töltötted be, vagy igen?
2: Azt még nem, de
1: azért mondom,
2: jók a gényeim.
1: 8-10 évesen már kezdődött a Beatles szerelem. Egyébként azt szokták mondani, hogy bizonyos zenei műfajokat azért kedvelünk meg, vagy bizonyos zenekarokat, mert a szüleink azt hallgatják. Tehát nálatok is így volt?
2: Igen, volt 1984-ben az akkor 20 éve megjelent Hard Day's Night-nak az emléké, vagy ünnepelendő, megjelent Magyarországon is, magyar kiadásban a Hard Day's Night című lemez, és édesapámnak ez megvolt, úgyhogy azt azért nem kerültük el, hogy ne hallgassuk meg, és hát nagyon tetszett, és mai napig nem tudom megmagyarázni, hogy mi volt az, ami megfogott benne, de hogy a mai napig az egyik kedvenc Beatles albumom az a Hard Day's Night.
1: Maradjunk annyiban, hogy beégett. Beégett, oké? Okay? A Beat zenekarral hosszú évek óta léteztek, koncerteztek, egyébként emlékeztetem a hallgatóinkat, hogy Pakson is volt már fellépésetek, és hát itt van az országos Beatles találkozó, ami szintén a te nevedhez fűződik, illetve a formációhoz. Na, mesélj nekünk egy kicsit, 21-én lesz egyébként, tehát ezt egy jó kis vasárnapi napra tettétek. És nagyon-nagyon sok programmal a budapesti Kobuci kertben.
2: Így van. 2016-ban, tehát mondhatjuk úgy, hogy 10 éve indult útjára, úgy Isten igazából az országos Beatles találkozó, és hát mindig egy olyan napot szeretnénk, és ezt a nevébe is belerakjuk, vagy a szlogenjébe, hogy egy nap, amikor minden a Beatlesről szól, és mindig olyan programpontokkal készülünk, amik tényleg a Beatlesről szólnak, és minden oda látogató érdeklődőnek, legyen az rajongó, vagy csak általános zenekedvelőnek tetszik, és szívesen jönnek vissza a következő évben. Úgyhogy koncertblokkok vannak, nyilván a zenéről szól ez a mini fesztivál, de van Beatles quiz, vannak különböző játékok, állandó programok, és idén kitaláltuk azt, hogy milyen lenne az, hogyha egy élő Beatles karaokival lepnénk meg a 10 éves indulás emlékére a rajongókat. Tehát ez azt jelenti, hogy aki szeretne, az följöhet a színpadra, és mi meg élőben nyomjuk a zenei alapot, és akkor lehet énekelni.
1: Hallod, én láttam a programban ezt az élő Beatles karaoke-t, mert nem tudom, miért kell odaérni, hogy élő, mindenki tudja, hogy mi az a karaoke, de most már értem. Tehát a zenekar tolja a zenét, nem zenei alapról játszátok be, hanem ti akarjátok kísérni a The Beats-el, mint zenekarral a, nem tudom, egy kis Jóskát, akit nem is ismertek, azt se tudjátok, hogy énekel. Így lesz?
2: Igen, így van, pontosan így van, és tényleg azért írtuk ki, hogy élő, mert ezt már a kezdetekkor félreértették, hogy akkor ez most azért élő, mert én élőbe énekelek egy zenei alapra, vagy ti tényleg élőbe játszotok, és akkor mondtuk, hogy mi tényleg élőbe játszunk.
1: Hát ez
2: úgyhogy ez az apropója ennek az egésznek, és igen, hát Sokat beszélgettünk a srácokkal, hogy mennyi kockázat van abban, hogy egy ilyen teljesen ad hoc produkció jön létre a színpadon, de én láttam már hasonlót, sőt vettem is részt hasonlóban, és olyan szeretettel fogadta a közönség a teljesen amatőr énekeseket is, hogy egy ilyen varázslatos hangulat alakult ki ezen az alkalmon. Úgyhogy mi is arra számítunk, hogy szeretettel fogják fogadni azokat is, akik akár nem teljesen tisztán énekelnek a színpadon, és mi is úgy futunk neki, hogy ez most a poénról szól, és nem arról, hogy mindenki egy kőprofi produkciót tegyen le a színpadon.
1: Igen, ebben mondjuk igazad van, hogy ha valami nem feltétlenül a profizmusra hajt, és nem is ez a cél, akkor olyan szeretettel fogadja a közönség. Egyébként pedig, hát vérbeli zenészek vagytok, tehát én azt gondolom, hogy bármit megoldotok ott a háttérben, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog esülni. Egyébként pedig hiába országos rendezvényről van szó, ettől lesz olyan igazán családias, azt gondolom.
2: Igen, és a helyszín és a Kóbuci kert Budapesten az abszolút támogatja ezt a koncepciót, mondjuk így, rengetegen jönnek, és nagyon színes a közönség, tehát akár korosztályban, akár én elmondhatom, hogy talán érdeklődésben is, tehát a Beatlesnek a zenéje nagyon sokakat összeköt, és az is nagyon örömteli, hogy egy ilyen kis mag is kialakult a zenekar körül az évek során, és mindig látunk ismerős arcokat is, és mindig látunk új arcokat is a koncertjeinken, legyenek azok tényleg 8 évesek, vagy 98 évesek, még olyanra is volt példa.
1: Igen, azt hiszem, hogy ma már egy Beatles találkozón, országos Beatles találkozó kapcsán nem is kell megkérdeznem a korosztályt, hiszen a 60-as években alakult ugye annak idején, 60-as évek elején a Beatles, vagy 60-ban egészen pontosan most az egész, hova datálják? 60-ra a datálják?
2: Hát ez most...
1: ez még mindig itt a tárgya.
2: Honnan számítjuk a Beatles-t, hogy elmentek Hamburgba, hogy elkezdtek együtt játszani, hogy Ringo beszállt a Beatles-be, mert ugye ő volt a utolsó tag. Szóval ezek így megosztanak, de talán maradjunk, hogy abban, hogy a Love Me Do, amikor megjelent az első kis lemez, bár azon még ugye nem Ringo dobolt, csak a nagy lemez verzión, itt is az 1963, a kis lemez 1962, szóval itt megoszlanak a vélemények és a történelem.
1: Na mindegy, tehát oda akartam kiukadni, igen, maradjunk annyiban, hogy 60-as évek eleje, hogy valóban itt már nem kell a korosztályt keresni, nem arról van szó, hogy azok érkeznek, gondolom, az országos Beatles találkozóra, akik akkor voltak fiatalok, hanem itt már mindenféle korosztály. Egyébként képzeled, olyan érdekes, hogy nekem is volt egy időszak, nem tudnám már megmondani és felidézni, hogy nekem honnan jött, nekem a szüleim nem feltétlenül Beatles-t hallgattak, de valahonnan jött, beakadt, és ilyen 13-14 éves koromban végighallgattam az összes lemezt, és nagyon sokat hallgattam, tehát hogy vannak azt gondolom, szinte minden korosztályban ilyen beakadások és korosztályok rátalálhatnak a Beatles-re. Ami az országos találkozó kapcsán még érdekes a számomra, az, hogy mi újat tud hozni, de, vagy nem kell, hogy újat hozzon évről évre az országos Beatles találkozó, mert mindenki a jól ismert slágerekkel akar, és történetekkel, és sztorikkal találkozni.
2: Igen, ezt már most az interjú elején is mondtad, hogy mi újat lehet hozni, vagy kell-e egyáltalán. Én általában szoktam mondani egy ilyen focis hasonlata, hogy a győztes csapaton ne változtass, mert mindig nagyon jó hangulatú és nagyon jó a program, de ugye most mi ezt a Beatles élő, Beatles karaokét ezt behoztuk, mint ilyen jubileumi műsorszám, aztán meglátjuk, hogy ez hogy sül el, meg jó lesz-e, de hogy és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a Beatles házatáján mindig lehet valamit ünnepelni, mindig van valaminek egy ilyen tíz éves periódusokban előforduló évfordulója, és idén a Revolver című nagy lemez az, ami a fókuszban áll, és abban a nagyon megtisztelő helyzetben vagyunk, hogy Klaus Forman a rendezvénynek a fő fővédnöke, és hát azt kell tudni, hogy Klaus Voormann személyes jó barátja volt a Beatlesnek a hamburgi időszakban, a 60-as évek nagyon-nagyon elején, vagy az 50-es évek végén talán, az is elmondható, és aztán később együtt zenélt John Lennonnal és George Harrisonnal is, úgyhogy abszolút egy élő hidat képez a Beatles és az országos Beatles találkozó között, és hát a Beatles Quiznek pedig nem más lesz a fő nyereménye, mint egy eredeti Klaus Voormann által dedikált dupla Revolver CD.
1: Wow.
2: Úgyhogy még lehet regisztrálni, én mindenkit bátorítok, hogy induljon, mert ez egy nem mindennapi ajándék egy Beatles rajongónak.
1: Igen, egyébként el kell mondjam a hallgatóknak, hogy előttem is nyitva van a weboldalotok, a thebeats.hu, és itt vannak az országos Beatles találkozónak a programjai, tudnivalói, és valóban a programot most, hogy nézem, a 17 órakor kezdődő élő karaokéra, és a 19 órakor kezdődő Beatles quizre ott van nagy piros betűkkel, hogy akkor itt tudsz regisztrálni. Egyébként a Beatles quiz is érdekes kérdés, hogy tudtok-e föltenni olyat, amit még nem tettetek föl kérdést, vagy tényleg itt már nincsenek titkok, itt már csak az a kérdés, hogy mindenkinek beugrik-e az, amit egyébként jól tud, hogy mondjuk egy lemez, egy dal mikor jött ki, vagy nem tudom, mikor volt a, nem tudom melyik, a Hard Day's Night film. Nyilván millió kérdést lehet a Beatles-tel kapcsolatban is feltenni.
2: Igen, millió kérdést, és nyilván kérdések tekintetéből, a történelemből dolgozunk, tehát olyan nagyon-nagyon sok új nincs, csak hogyha éppen a Beatles hivatalosan bejelent valamit, hogy hú, most erre rájöttek, vagy ezt megtalálták, vagy egy olyan felvétel került elő, amit még eddig sose láttak, hallottak a nem tudom, valami fiók mélyéről, vagy padlás mélyéről. Viszont abban nagyon is tudunk újat mutatni, hogy a Beatles Quiz az nem csak kérdésekről, meg feleletekről szól, hanem olyan feladványok is vannak, hogy egészen apró, egy-másfél másodperces daltöredékekből kell fölismerni a Beatles dalt.
1: Ah.
2: És azt meg igencsak a white-fülűek azok, akik fölismerik, vagy akiknek tényleg beugrik abból a egy-másfél másodperces dal részletből az a hangulat, hogy hú, ezt melyik lemezen hallottam, uh-huh. és akkor arra úgy tudnak válaszolni.
1: Teljesen jó. Tehát Beatles, országos Beatles találkozó lesz ezen a hétvégén vasárnap délután a Kobuci kertben 16 órától, viszont még a zenéről azért annyit beszéljünk, hogy ti a Beats zenekarral, a Beatles emlékzenekarral minden valaha fellelhető Beatles nótát feldolgoztatok már, tehát van olyan, amit még nem játszottál?
2: Pont tegnap beszélgettem egy rokonommal, hogy hány dalt tudunk, és akkor mondtam, hogy hát olyan 150-et szerintem már játszottunk, úgy életünkben lehet, hogy többet is, bár olyan 220 körül vannak a megjelent Beatles dal, illetve lehet, hogy nem megjelent, nem, a megjelent Beatles dalok száma az körülbelül 220-ra rúg, és akkor kérdezte, hogy és akkor a többivel mi van, és akkor mondtam, hogy hát a többi az nem olyan jó.
1: De tényleg? Tehát ezt kimered mondani?
2: Sem mesterműveket alkotott mindig, úgyhogy én egy picit mindig kritikus vagyok, aztán lehet, hogy a nagyon hardcore Beatles rajongók megköveznek ezért, de én azért elmondom, hogyha valami rossz, akkor azt elmondom, hogy rossz. Úgyhogy igen, tehát hogy olyan 150 dalt tudunk, vagy el tudunk játszani, ez a szóló évekre is kinyúlik egy picit, tehát Paul McCartney, John Lennonnak a 70-es évekbeli munkájára főleg, és hát ezekből szoktunk szemezgetni, nyilván az esti 8 órakor kezdődő blokk itt az országos Beatles találkozón az tényleg arról fog szólni, hogy mindenki jól megkapja magáit, hogy mindenkinek elhúzzuk a nótáját, tehát azok a dalok kerülnek elő, amiket mindenki legjobban ismer, meg legjobban szeret.
1: Igen, de az első koncertblokk az már 16 órakor, lényegében a programnyitás akkor kezdődik?
2: Igen, hát nem szoktunk ott sokat várakozni, köszöntjük az embereket, megnyitjuk a rendezvényt, nyilván 16 óra előtt is lehet érkezni már, aki akar egy picit alapozni, az már tud, és akkor hát 16 óra környékén így elkezdjük a dolgokat, és hát idén pedig nyilván a fókuszban lévő Revolver című nagy lemezt fogjuk eljátszani. Nem úgy, ahogy az eredeti számlista van a lemezen, hanem úgy alakítottuk ki, ahogy egy szép koncertblokknak az ívét le tudja írni a műsor.
1: Szuper. Nagyon köszi, hogy itt voltál, és tudtunk egy kicsit csevegni tehát az országos Beatles találkozóról, de egy utolsó kérdésem még hadd jöjjek. Mi az, ami szerinted a legizgalmasabb a Beatles sztoriában? Van-e valami olyan sztorid, vagy történeted, amit te tudsz, és tudod, hogy kevesen tudják, mert hát nyilván nagy rajongó vagy?
2: Én mostanában sokat foglalkoztam, hogy mi lett volna, ha témával, és én oda lyukadtam ki, hogy mi lett volna, ha a DECA 1962. január 1-én nem utasítja vissza a Beatles-t. Akkor hol lenne a Beatles öröksége, a szellemisége, a repertoárja, az egész történet, az egész rock történelem hol lenne, az egy ilyen kozmikus fordulópont, vagy csomópont lehetett, hogy a DECA lemezkiadó cég visszautasította a Beatles-t, és aztán kezdtek el dolgozni az EMI-jel és a legendás producerükkel, George Martinnal. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes fordulópont. Én ezen gondolkoztam, ezzel foglalkoztam, és egy kicsit fantáziáltam. És valószínűleg egy cikket fogok írni majd a honlapra ebből. Úgyhogy akit érdekel, az hamarosan látogasson el a honlapunkra is, és akkor el tudja olvasni, hogy mi lett volna, ha. Szerintem.
1: Oké. A thebeats.hu honlapról van szó, a Beatles emlékzenekar honlapjáról, a zenekar szervezi, illetve Derecskei Zsolt frontember az országos Beatles találkozott, amely tehát ezen a hétvégén vasárnap 21-én a Kubuci kertben Budapesten kerül megrendezésre. 16 órakor a kapunyítás az első koncertblokkal kezdődik, és akkor ne felejtjétek, hogy élő Beatles karaoke-ra lehet regisztrálni. A zenekar játszik élőben, ahogy megbeszéltük, igaz?
2: És van,
1: aki
2: van.
1: Bevállalja a karaokét, annak pedig tolni kell a szöveget. De a szöveget kivetítitek, vagy nem?
2: Hát az egy kicsit macerás a Kubuciban, úgyhogy mindenki, akinek kell a szöveg, az mindenki készüljön.
1: Igen, hát végül is regisztrálni kell, lesz Beatles quiz, és természetesen több koncertblokk is. Derecskei Zsolt, nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm, szép napot mindenkinek.
1: Szia-szia.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Szia Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba. Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Coop helyére.
2: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
1: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
3: Konyha bútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169 ezer forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Donald Trump amerikai elnök közölte orosz hivatali partnerével, hogy a harcok beszüntetése érdekében kézbefolyást gyakorolni mind az európai országokra, mind Ukrajnára, jelentette ki Jurij Uszakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója vasárnap Moszkvában. Közölte, Vlagyimir Putyin orosz elnök mintegy egy órás telefonbeszélgetést folytatott a nap folyamán Trumppal, egyebek között felköszöntve őt 80. születésnapja alkalmából, és sikert kívánva neki a labdarúgó világbajnokság megrendezéséhez. Trump ismét hangsúlyozta a harci cselekmények leállításának szükségességét. Kijelentette, hogy kézbefolyást gyakorolni mind az európai partnerekre, mind Kijevre, egyebek között a küszöbön álló G7 csúcs találkozón, idézi az MTI Jurij Uszakovot. Aktuálisan zajló és a közeljövőre betervezett projektekről kérdeztük a napokban Paksváros önkormányzatának képviselőit. Molnár József, a Paksi 1-es körzet önkormányzati képviselője rádiónknak nyilatkozva elmondta, 4 klímaberendezés kerül beszerelésre a Munkácsi utcai óvodába, ahova gyermekcsoportok költöznek át az Ötvös utcai óvodából az ott kezdődő felújítás miatt. Az önkormányzati képviselő felhívta a szülők figyelmét arra is, hogy a Munkácsi utcai óvodánál idéglenes parkolásra lesz lehetőség, és külön hangsúlyozta, hogy a kialakítandó parkolókat ne hosszú távú parkolásra használják a megnövekvő forgalomra tekintettel.
5: Az Ötvös utcai óvodát felújítják, és a csoportok el fognak költözni. Egy része a Vörösmarty utcába, másik része pedig a Munkácsi utcai óvodában fog megérkezni. Hát itt is volt megkeresés intézményvezetőtől, illetve szülői megkeresés, hogy ugye mi lesz a nyári hónapokon, ugye nincsen teljes mértékben klimatizálva az épület. Nyilván az 5 milliós keret terhére próbáltam ezt megoldani, de polgármester asszony nagyon kedves volt, illetve a polgármester úr, és támogatták ezt a kezdeményezést, úgyhogy 4 klíma lesz majd elhelyezve a Munkács utcai óvodába, úgyhogy a gyerekek majd hűsen tudnak lenni, hogyha az épületbe beérnek. A másik dolog, ami felmerül folyamatosan a Munkács utcai óvodával kapcsolatban, a parkolás. Ugye most megemelkedett számmal fognak érkezni a szülők, és ugye nem a körzetből, tehát nem tudnak oda sétálni. Úgyhogy majd a dolgozók a kilátóhoz fognak parkolni, ott vannak parkolóhelyek. Persze ez ideglenesen, amíg ez az állapot fennáll, és műszaki osztály kim volt, megvizsgálta a lehetőségeket, ilyen ideglenes parkolókat fognak ott az óvoda melletti részen kialakítani, tehát azért megkérjük, hogy ne fix parkolásra használják, hanem tényleg a gyerekeket kiteszik, és akkor utána haladnak tovább a szülők.
4: Ezen a héten is várják a határvadászszolgálat iránt érdeklődőket számos Tolnavár megyei helyszínen, közölte a Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság. A toborzás ezen a héten is folytatódik Tolnavár megyében, ahol több helyszínen várják a szerződéses határvadászszolgálat iránt érdeklődőket. A program célja, hogy minél többen csatlakozzanak az államhatárvédelmét ellátó állományhoz. A toborzási alkalmak a mai napon Pakson, holnap Szekszárdon, szerdán Dombováron, csütörtökön Bonyhádon, valamint pénteken Simontornyán és Németkéren lesznek elérhetők. Az érdeklődők személyesen kaphatnak tájékoztatást a feladatokról és a jelentkezés feltételeiről. A szervezők arra bíztatnak minden érdeklődőt, hogy csatlakozzanak a szerződéses határvadászokhoz és vegyenek részt az államhatárvédelmében. Ejtőernyősöket szállító repülőgép zuhant le az amerikai Missouri tagállamban vasárnap. A fedélzeten tartózkodó 12 ember közül mindenki életét vesztette, írja az MTI. A repülőgépet nem sokkal felszállás után érte a szerencsétlenség Butler kisváros helyi repülőterének közelében, ahol egy autóút mellett csapódott a földnek és kigyulladt. A rendőrség azt közölte, hogy a repülő ejtőernyős ugrásra készülő utasokat szállított. A légi szerencsétlenség vizsgálatát a Szövetségi Közlekedés Biztonsági és Légügyi Hivatal szakemberei vezetik.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Élesztő.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: A Mona Lisa Rózsa Magditól inkább arról szól, hogy a tavon csónakázunk, és akkor egy kicsit ide is úszkálunk, egy kicsit oda is átevezünk. Hát a mai nap az nem feltétlenül a strandolásról szól. Ennek ellenére én úgy látom, Vivi, hogy te is inkább ilyen nyáriasabban szeretsz öltözni. Én úgy vagyok vele, hogy engem már nem lehet a 22 fokokkal ijeszgetni.
2: Nem, meg a 27 fok jó idő.
1: Hát szerintem. Nem csak, hányszor volt te, én múlt héten többször úgy jártam, hogy azt mondták, hogy 24 fokra visszamegy 32-ra.
2: Ja, visszahűl ezeket.
1: Visszamegy, igen, és reggel elindultam, de pénteken is így jártam, képzeld el, reggel elindultam Pécsre, és láttam az autóból, autóból, hogy mindenki ilyen, tehát zokni, cipő, hosszú nadrág, Jacky, én meg ilyen egyszárnyáli valamiben, hát, és jól tettem, 32 fok volt délutára. Tehát engem már nem lehet megijeszteni.
2: Ez olyan, mint amikor már nem használunk téli kabátot, de még azért visszajönnek az ilyen 0-2 fok, engem tudom, én már akkor nem veszek föl téli kabátot nekem.
1: Igen, te is az a típus.
2: Hogy nekem nincs is meleg, hol mi már ilyenkor elő, a pulcsiaim, azt se tudom, hol vannak, maximum egy blézer, amit hajlandó vagyok fölvenni, vagy egy kis kabátka, ami ilyen kis vékony farmer jacky, vagy ilyesmi. De hát ma is 21-22 fok lesz, most az, hogy esik az eső, vagy ilyen felhős, borult idő van, az nem azt jelenti, hogy be kell öltözni. Noelt is reggel egy pulcsiba engedtem útjára, de mindenki úgy láttam, hogy hasonlóképp öltözött, sőt, rövid nadrágba szoktak menni a gyerekek is ilyenkor, hát most előfordul, ha egy kicsit esik, de akkor max nem mennek ki, sőt, de mondjuk nálunk még ki is szoktak menni olyankor is gyakran az óviba. Persze, tehát hogy most az, hogy csepereg az eső egy picit, az a gyerekeket nem nagyon érdekli, meg kicsit kim vannak a levegő, jó idő van, miért ne?
1: Ja. Egyébként most a Dél-Dunántúlra mondják, hogy esik, talán olyan Pécs környékén inkább nem szexet, Pörbölyön nem tudom, hogy láttad, hogy mi történt, mert Tornavármegyét kiemelik, ugye, a mai napon, illetve a tegnapi napon, mert hogy több felé vihar volt, hát ott kérlek szépen, hogy olyan jégeső esett, hogy képzeld el, de ilyen full fehér az utca, tehát nem látszik láttam a fotókon, és ilyen hólapáttal kellett a jeget eltakarítani, tehát azért vannak ilyen szélsőségek, nem azt mondom, de én mindenkit buzdítok továbbra is, hát a Vivivel buzdítunk mindenkit, hogy nyári ruhában.
2: Jó idő van, igen, max legyen egy esernyő nálatok, én mindig azt szoktam mondani a hallgatóknak, igen, vagy ha piti eső esik, de hát nem vagyunk cukorból, tényleg most olyan jó idő van már, hogy nem is ilyen fázós, hogy úristen, most megázott a kabátom, és nem tudom, szóval
1: igen. Nem tudom, egyébként hétvégén egyébként nem volt rossz idő, nagyon jól sikerült a kamionos találkozó, amiről nagyon sok videós találkozó, vagy videótudósítást tett ki, ugye a Harmad Gabi kolléganőnk, nem tudom, hogy nektek volt-e a csúszdalvadóra, vagy bármire időtök elmenni.
2: Nem voltunk egyébként semmin, pénteken mi Pesten voltunk, így a barátokkal, meg a férjemmel, mamázott Noel, és... igazából semmi olyan különleges programunk nem volt. Otthon voltunk, el voltunk, játszottunk, szóval, hogy így nem, szombaton, bocsánat, volt egy ilyen kis grillezés, így a sógoromaiknál, szóval, hogy így ennyi, nem volt, tehát a Noellel egyébként is mindig túlprogramozzuk magunkat, én azt gondolom, szóval minden nap van valami, amit csinálunk, és sokszor van az, hogy amikor hazaérünk, akkor állna neki játszani, hogy már egy alvás előtt. És akkor mindig elmondom, hogy nem muszáj minden nap menni valahova, ugye ő akar, hogy menjünk a Stellába, menjünk a játszótérre, menjünk buszozni, menjünk a nem tudom, és este, amikor hazaérünk, 6 óra után, akkor már vacsora után szinte már egyből fürdés, és akkor fürdés után egy minimális játékidő van, de akkor meg alig tudom kiszakítani abból, mert ugye ő annyira eljátszik egyedül, hogy... utána meg nehéz, és akkor mindig az, hogy jó, akkor nem megyünk sehova. De ha nem megyünk sehova, akkor meg nem játszik el természetesen ilyen jól napközben. És mindig azt kell mondanom szerintem, hogy mindjárt fürdünk, és akkor, vagy mindjárt alszunk,
1: és akkor
2: lehet, hogy belehúz a játékba. Ma kifejezett rosszul indult a reggelünk. Konkrétan szerintem így kirángattam a házból, hogy induljunk már meg. Rettenetesen rosszul éreztem magam, és nem reméltem, hogy látják így a szomszédok, hogy...
1: hogy rángatod a gyereket?
2: Nem, hát kihúztam, hogy induljunk már meg. Apa otthon van, megy el ma munkaügyben külföldre, és ugye megbeszélték tegnap, hogy apa viszi reggel, mondom, jaj, de jó, akkor nyugodtan jöhetek ide, akár előbb is, és akkor kicsit előre tudok tényleg így dolgozni, meg ilyesmi, majd kitalált, hogy át inkább mégis anya vigyel, már majdnem sírt, de már reggel ilyen nyűszülve indultunk meg mindennel, tudod, ez a én akarok, most ezt akarok, most azt akarok, meg nem tudom, és én ettől, tehát sok mindennel ki lehet, de ez, amivel így ez a nyifítés, meg ilyen ezek, miért nem tudod normálisan kérni, tudod, hogy egy anya, légy szíves, mit tudom én, adj egy pohár tejet, most csak mondtam, de és így így, igen. Tudod, ez a...
1: Hú, nagy színésznő, nem? Tehát nagyon beleviszi az érzelmeit.
2: Ihaj, nagyon, és így érzem ilyenkor a mérnyomásomat, hogy megy föl 270-re, és így tényleg ilyen vénásan kéne valami frontint használva, nem is tudom mit ilyenkor.
1: Pedig csak a gyerek.
2: Igen, szóval nem, tényleg borzasztóan indult, és innen is üzenem az anyukáknak, akiknek így indult a hétfő reggel, hogy
1: együtt
2: nem
1: érzel.
2: Vagytok egyedül. Mert tényleg, úristen! És akkor így, de tényleg így azt éreztem, hogy egyszerűen így nem bírom, úgyhogy így kell elindulni, és akkor ugye, amikor már elindultunk, akkor inkább apa vigyen, apa meg nem készült el, ugye, úgyhogy mondom, most már befele a kocsiba, aztán haladunk, mert most már nekem mennem kell, uh-huh. Úgyhogy így indult a reggelünk, úgyhogy most legszívesebben így lehúznám magam a WC-n, és így eltűnnék, és egész héten egyedül leszek Noellel, úgyhogy alig várom ezt a hetet.
1: Egyébként akkor jól belehúztok itt, mert ugye nagyon sokaknak az van a fején, hogy ez a hét, ugye uh-huh. ez az utolsó iskolai hét.
2: Ja, igen.
1: És hát sokan... Nagyon sokan ugye arra koncentrálnak, szülők, hogy hát akkor ez még úgy megvan oldva,
2: igen,
1: de akkor jövő hét hétfőtől...
2: Nagyon sajnálom a szülőket, nagyon.
1: Jönnek ugye azok a... Igen, meg kell oldani.
2: Azon gondolkoztam most, egy elsős gyereknél, ugye azért nálunk, és szerintem sok fiatal szülőnél, mert hát azért főképp fiatal szülők vannak mostanában is, tehát egyre fiatalabbak inkább úgy gondolom, hogy azért a nagymama, nagypapa még nagyon nem
1: abszolút
2: nyugdíjas.
1: Abszolút aktív, és dolgozó, igen.
2: Nekem anyukám még sok évig nem lesz nyugdíjas, és most a Noelnek, ha azt számolom, 3-4 év múlva mondjuk azt, hogy iskolás. Tehát, hogy onnantól kezdve nekem 9 hetet kell megoldanom, és akkor még mindig csak elsős, tehát 6-7 éves gyerekről beszélgetünk, őt nem hagyhatom még otthon egyedül. Oké, értelmes már, meg fölfogja, hogy anyának dolgozni kell, vagy apának dolgozni kell, mondjuk azt, hogy elkísér ide-oda, amoda, mert én ezt csináltam anyával, tehát, hogy én mentem a munkahelyére vele, aztán ott színezgettem, mit tudom én, olvastam, babáztam, stb. De hogy azért nagyon nehéz. És táborok hada, rengeteg tábor, tök jó táborok vannak, de hát az is csilliókér, ugye, és mindig azt mondom, tudod, old meg, hogy a gyereked valahova menjen, de ezért keresel, hogy kifizesd ezeket a táborokat.
1: Hát meg én azt gondolom, hogy mit tudom, két táborba még elmegy a gyerek.
2: De hát hány?
1: De 3-4-ben már szerintem.
2: Hát az egy hónap. Tehát, hogy
1: szerintem az már
2: sok.
1: Szerintem a gyerek sem élvezi feltétlenül azért minden a tábornak az alapprogramja, hogy
2: strandolás,
1: lángosozunk, kirándulunk.
2: Jó, mondjuk ilyen sporttábor. Én emlékszem, nekünk mindig a cseresznyési tábor volt, ami fixen volt. Volt egy sóstói tábor, még az is így a sulival, de az már inkább nagyobb gyerekként, de a sóstói tábor az elsőtől volt már, és ott ilyen 3 heteket simán lehetett menni. Szóval úgy volt, hogy hétfőtől péntekig ugye ott voltam a táborba, én nagyon élveztem. Tehát, hogy én sosem sírtam anya után, én rettenetesen élveztem ezeket a táborokat, és akkor utána vittem pénteken haza, vasárnap megint gyorsan mosás, anya kimosta az összes ruhám, meg mit tudom én, és akkor mentem vissza még egy hétre. De én nagyon szerettem ezeket a táborokat. Szóval,
1: nem voltál honvágyas?
2: Nem igazán.
1: Én az első években nagyon honvágyas voltam, tehát én nekem van több emlékem, hogy sírok
2: nem,
1: a táborokat.
2: Nekem az, hogy az ismerőse vagy, egy, igen, a barátok is, hogy így, én is emlékszem, hogy anya volt inkább a honvágyas, hogy tudod, ez a kijött néha, hogy nem látta, voltam, hanem csak mindig, hogy kikukucskált, vagy kiküldött valakit arra megnézni, hogy nem-e, sírdogál a kislány, aztán látták, hogy ugye tök jól érzem magam, meg én ezeket nagyon szerettem, ott is rengeteg programmal készültek mindig, úgyhogy én nagyon élveztem az ilyen táborokat, én nagyon más táborban nem voltam, még a sporttábor volt nálunk a Deákba, de az már inkább felső tagozatban volt, inkább, hogy így ötödik, hatodik osztályosan, és akkor egy hét sporttábor, akkor ugye sportoltunk, Portanár úrral, meg a Klopcsik Marika nénivel, és akkor egy tök jó volt így, ott is strandoltunk is, meg tehát ott is a strand, löbrabda, foci, minden. Úgyhogy ezek jók voltak, de nekem a kedvencem az a cseresznyési tábor volt, meg a sóstó. Az mindig, igen.
1: Az az igazság, hogy nekem, hogyha ki kéne emelni, én nem sok táborban voltam emiatt, hogy én nagyon, nagyon, nagyon honvágyasan indultam az elején, és viszont amikor hetedikesek voltunk az utána lévő nyáron, tehát mondjuk 13-14 éves lehettem, akkor volt lehetőségünk elmenni pár osztálytársammal a Csillebérci táborba. Na. És az egy akkora élmény volt számunkra, tehát először is egy borzasztóan nagy tábor, tehát ahol nem 50 vagy 100 gyerek, hanem itt 1000, tehát ott ilyen altáborok voltak egy hatalmas erdős részen, és akkor mi voltunk a nem tudom én hány nyos altáborban, mit ez 150-en, hát ez nagyon jó kérdés, tulajdonképpen a budai oldalon, Budapest budai oldalán, és tulajdonképpen már egy olyan környezetben, ahol ezek a hegyes, völgyes, dombos, kirándulós, és olyan, alapvetően a Csillebérci tábor abban az időben, a 90-es években ott a környezetvédelemre és a természetvédelemre, természetjárásra helyezte a hangsúlyt, és ez lehet, hogy most is így van, nem tudom, és ilyenek a zseblámpával éjszakai túra, meg az egész közösségi élmény, és az a szellemiség, ami ott azt áthatotta, az egy nagyon-nagyon-nagyon izgalmas és nagyon érdekes volt számomra. Na, mindegy, egyébként nagyon jó, hogy a táborokról beszélünk, képzeld el, hogy szerda reggel. Na. Szerda reggel az élesztőben, mondom a hallgatóknak is, csak a nyári táborokról lesz tök szó. Jó. És rengeteg nyári tábor szervező lesz majd a vendégünk. Igen, nem csak paksiakkal fogunk foglalkozni, hanem olyan úgynevezett speciális táborokkal, amelyek, hát ugye rengeteg tematikus tábor van ma már. Rengeteg,
2: és ez olyan jó, amúgy nagyon rengeteg, jó ezek.
1: Igen, nyilván amire tettél célzást, tehát, hogy azért nyilván nem mindegy hogy mennyi a beugró.
2: Ez így van.
1: De vannak családok, és vannak szülők, ahol megengedik maguknak, hogy egy drága és messzi táborba elengedjék. Nyilván a nagyobb gyereket.
2: Igen.
1: És vannak nagyon-nagyon érdekes úgynevezett új generációs táborok, ahol már akár drónkészítő táborba is, kérlek szépen, kézzed, elengedheted az öreket.
2: Persze, nálunk is volt ilyen. Tudod, mit csinál, tudod, de ez nálunk ilyen olyan játékok.
1: Repülőt hajtogattunk.
2: Igen, maximum, meg olyan játékok voltak, hogy ugye sportjátékok, ügyességi játékok, és akkor mindig volt, tudod, nyertese valaminek, hogy hula-hop karika, nem tudom, felülés, és mindenbe indultunk, azt valamelyiket megnyertük, hogyha úgy van, vagy nem tudom, de hogy így, nekünk ez volt és imádtuk.
1: Abszolút.
2: Szóval lehet, hogy tudod, ez is, amikor így unatkozni, nem is volt időnk unatkozni, vagy ha volt is, akkor is így együtt voltunk, meg nekem igazából az élménynek az volt mindig nagyon jó, hogy az osztálytársaimmal nagyon jó volt a kapcsolat, vagy szóval tök jó osztályunk volt, nagyon jó osztályfőnökkel, vagy osztályfőnökökkel voltunk, és mindig egy ilyen nagyon jó kis hetet tudtunk eltölteni. Szóval, hogy én arra emlékszem, hogy ez a hét, ez mindig ilyen nagyon gyorsan eltelt, nagyon jók voltak, ugye ki lehetett választani a reggelit, ebédet, mit tudom, hogy itt már előre megvolt, hogy mit eszünk, hogy eszünk, stb. És nekem ez egy hatalmas jó élmény volt. Hát most ugye, hogy drónkészítő tábor, igen, meg már mindenféle tematikus tábor is van, ez is nagyon jó szerintem, meg nagy segítség ez a szülőknek, pláne aki műszaki beállítottságú. Nekem például a legjobb barátnőmnek a kisfia, ilyen, mit tudom, mint a visszereléssel kapcsolatban, hogy őt az érdekli, és szerel, meg állít, meg nem tudom, az én gyerekem, meg egyáltalán autók, hada van ugye nálunk mindenhol, nagyon kíváncsi leszek, de hogy tényleg ilyen művész, rajztábor volt régen, meg nem tudom, szóval, hogy így sokféle, de akkor nem volt annyi lehetőség szerintem, mint most, ami van.
1: Igen, de szerintem nem szabad azt se elfelejteni, hogy lehet, hogy sok minden változott olyan szempontból is, amit épp az imént említettél, hogy tényleg ugye kitolódik a nyugdíjkorhatár, a nagyszülők dolgoznak, tehát a szülőknek muszáj megoldani. Nyilván van egy olyan dolog is, hogy ugye az azért nagyon megy, hogy ingergazdag legyen a gyereknek az élete, a nyara, a nem tudom én.
2: Mindenki ezt helyezi előtérbe.
1: Igen, a harmadik pedig szerintem az, hogy azért szerintem mi mindketten voltunk kulcsos gyerekek, tehát hogy főleg a mi időnkben, tehát hogy anyuék elmentek dolgozni, meglementünk a játszótér, azt egész nap ott voltunk, kulcs a nyakunkban.
2: Igen.
1: De ma már nem küldöd le a gyereket a játszótérre, két ok miatt. Az egyik, hogy leég, tehát én nem emlékszem, hogy anyu bármikor bekent volna nyáron, vagy azt mondta volna, hogy és figyelj, egyszer bikiniben mentünk le a Kurcsatov utcai játszótére, ahol még fa nem volt, ugye teljesen unlakott, és 8 órát lent töltöttünk, és nem volt az, hogy nem tölthetsz egy órát se a napon.
2: Igen.
1: Tehát ez is megváltozott. A másik pedig azt gondolom, hogy manapság azért is örülnek a szülők, ha tudnak akár tábort, vagy bármi interaktivitást vinni a nyárba, mert akkor legalább nem kütyüzik a gyerek egész nap.
2: Biztonságban is telefon, van, minden jó. Igen, ez, hogy nagyon sokszor, én is ezt gondolom, hogy ez van, de én annyira emlékszem erre, hogy nálunk az volt mindig a szokás, hogy ugye nyáron későn sötétedik, úgymond, és akkor amikor felkapcsolódott a villany, ez általában az a 7-8 óra között volt, hogy már felkapcsolódtak ugye a városban.
1: Az
2: utcai lámpák. És akkor kellett hazamenni, és nekem a nagymamámnak, de ugye ő is nyugdíjas volt, de hát ő se tudott egész nap szórakoztatni engem. Hát azért ott egy házba bezárva, úgymond, meg nem tudom, tehát hogy ő is úgy volt, hogy ő pont a Kodály játszótérre nézett a kertje, és néha kinézett, ott vagyok-e még, minden jó, vagy ebéd, kiszólt, hogy Vivikém, ebéd, lementem, megbeszéltük a többiek, hogy ittali 2 óra múlva, vagy 1 óra múlva, mert akkor egy kicsit pihentünk ebéd után, vagy ilyesmi, és akkor én 2-3 körül vissza a játszóra. Szóval, vagy így kinéztem, hogy na már ott van-e valaki, akkor kiszaladtam. Szóval, hogy így nem volt, le se volt kerítve. Hát most meg már mindenki le van kerítve, be van kerítve, ki van kerítve, nem tudom. Hát akkor hát mi volt, mi kiszaladt? Hát
1: jó, de több az autó, tehát
2: most már persze. Tehát, hogy ez is megint csak biztonság, hogy azért más. Akkor meg néha elhaladt a Kodályon egy autó, tehát, hogy nem

0: annyira cukik voltak a mamik. Én meg ott vártam, hogy mi lesz, és a mama mindig vett nekem szép szemüveget ott a boltba. Esküszöm, a kajdacsi nyaraim a mamánál életem nyarai voltak. Tehát, csak így emlékszem erre, hogy én nagyon sokáig barbiztam, meg babáztam, ami igazából az egész napomat lefette szinte. Én nem is nagyon, én nem is emlékszem, a mama nézte a brazil szappanoperákat, amiket én visszajátszottam a babákkal, és állandóan pofoszkodtak a babáim meg. Sírtak, mindenki szomorú volt, ármány, szerelem, minden volt. Igen.
1: Óriási. És a mama tudta ezt?
0: Persze, ott üt mellettem a röhögött, hogy miket játszom. Meg kiabáltak egymásra, hogy szaladban, mama, mi baj van? Semmi, csak a babák játszanak.
1: Igen, semmi, csak a vadangyal, most neki ment a Milli,
0: igen, szóval, hogy itt tényleg egészen elképesztő volt, és nekem tényleg a barbik voltak. Én több barbit vittem magammal, mint ruhát a mamához. Mindig azon röhögtek a patesójáig, hogy így csak ennyi baba van? Jó, jó, egy nagy táskába fel volt cipelve mindig. De tényleg annyira jó volt ez a kis világ, ami ott, és ott is voltak barátnők, ott is voltak barátok, ott is ki tudtuk menni játszótérre, elengedett a mama, tehát a faluban meg még inkább nem volt autó, maximum lovaskocsi vagy lovakkal közlekedtek ott, meg traktorok, meg nem tudom. Úgyhogy ezek jó élményeim voltak. Nekem ez volt inkább az, hogy főleg anyukámnak nagy segítség, hogy a mamáik, már mindegyik mama nyugdíjas volt. Tehát, hogy ez most így mindent leegyeztetni, anya, mikor vagy szabadságon, igen. Jó, akkor én mikor vagyok, a Lőrinc mikor van, hogy tudunk. És ez nekünk csak 6-7 van, amit meg kell oldani. De hát az is matek.
1: Mármint, hogy az óvi szünet.
0: Az óvi szünet.
1: Csak. Mert ugye tavaly ezt már kidumáltuk, hogy úgy emlékeztem, hogy csak 4 hét volt, de hát azt mondtad, hogy ez most ez már változott.
0: Igen, eddig ez volt, csak ugye most már megvan, hogy el kell menniük szabadságra, úgymond, mert most már van, tehát innentől nyitva lesz az óvi, a tavaszi meg az őszi szünetben, és emiatt viszont télen, a nyári szünetben meg be kell zárni az óvodának. Ja. És van a Munkácsi óviba, meg Kömlődön óvi, éppen ilyen ügyelet, tehát most én hogy viszem el Kömlődre a gyereket egy tök ismeretlen helyre? A Noel még egy egész alkalmazkodó kisgyerek, akkor is, tehát hogy így nem vállalnám be azt, hogy most szegényt oda berakom. Aztán lehet, hogy más leszek tolja ezt, vagy nem tudom. Én nekem ez olyan furcsa lenne, hogy kiviszem Kömlődre a gyereket, és akkor így nem tudom. Nekem ez egy picit fura.
1: Igen, hát fogunk még erről beszélni, nem keveset, mert most még ez tehát az utolsó suli héten, igen. Reméljük, hogy minden szülő nyugodtan ül a munkahelyén, hogy egy gyerek szegények. Jó helyen van, és akkor ilyenkor szoktuk mondani, hogy milyen fantasztikus intézmény ez az iskola.
0: Ez mindegyik.
1: Az óvoda is.
0: Igen,
1: és a bölcsőde is. No, de természetesen, hát majd, ha valamiben tudunk segíteni, akár információkban, akkor fogunk segíteni. Például tehát a szerda reggeli, igen. Táboros reggelünkkel. Vivi, én most átadom neked a terepet, hogy kikapcsolódj a zenékkel, és visszagyere az
0: pont
1: életbe.
0: Mondtam, hogy lehet, hogy Metallica lesz egy órán keresztül, a Best of-ba kicserélem a Best of órát.
1: Na várjál, ugye meg is nézem, hogy a Best of-ba nem tudom, hányadik évnél tartotok. Ja, 2020.
0: 20-as, igen. Jó lesz.
1: 2020-as év slágerei csak és kizárólag déltől egyig, egyébként pedig 2-ig jön Vivi. Strasser Andi búcsúzik, sziasztok! Wake up.
2: Mindenki felébredt. Akkor irány dolgozni! Élesztő! Holnap reggeli veletek!

0: hengereiben.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel még arra az estére, amikor egyetlen dal elég volt ahhoz, hogy mindenki együtt énekeljen? Amikor vacsora után senki sem sietett haza, mert a zene, a barátok és a jó kedv maradásra bírták. Tarts velünk ezen a héten is, mert a Paks FM játékában most egy ilyen estét nyerhetsz. Június 19-én pénteken svédasztalos vacsora és bál az Energy Restaurantban. Finom falatok, korlátlan sör és borfogyasztás és azok a dallamok, amelyeket generációk óta együtt éneklünk. A jó hangulatról Horváth Csaba gondoskodik. Figyeld játékainkat, válaszolj helyesen kérdéseinkre és nyerd meg a páros belépőt az Energy Restaurant jóvoltából. Mert vannak esték, amelyek másnap véget érnek, és vannak esték, amelyekből örök emlék lesz.
3: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: Szép napot kívánok mindenkinek, én Takács Nagy Vivi vagyok, ti pedig a Paks FM rádiót hallgatjátok. Szokásosan kettőig én leszek veletek, hozom a jó zenéket, aztán hamarosan meglessük, milyen időjárás várható a mai napon az időkép előrejelzése szerint, és az óra végén jönnek a közlekedési hírek. Ha nem akartok lemaradni, akkor tartsatok velem, most pedig jöjjön Ázária és Dash közösen mindegy 2021-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összeköt.
3: Mondd el, miért? Miért van, hogy fáj? Miért van, hogy bárhová megyek az éleple alatt, újra és újra rám találsz? Miért is félsz? Hisz feladtad már? És esténként várod.

Sabrina Carpenter-től Salt Taste 2024-ből. Mi pedig már is nézzük, hogy milyen időre számíthatunk a mai napon. Az időkép előrejelzése szerint változóan felhős napos időben lesz részünk, és néhol még kisebb futó eső zápor is kialakulhat. Mérsékelt időnként élénk lesz a nyugatias szél, napközben pedig 21 fokra van kilátás a térségben. Mivel azért a mai napon még elszórtan várható zápor, zivatar, mindenképp legyen nálatok egy esernyő, esőkabát, ha kimozdultok, vigyázzatok magatokra és az egészségetekre, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.

0: Közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. Az M6-os autópályán Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Pécs felé vezető oldalt lezárták. A forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át. A munka kapcsán a 17-es kilométernél lévő Érd kelet nagy tétény csomópont nem használható. Kerülni a 19-es kilométernél lévő Érd Ófalú csomóponton keresztül lehet. A 6-os főúton Hírt határában a 187-es kilométernél csomópontot építenek, mindkét oldalon útszűkületen kell áthajtani. Az 51-es főúton Baja déli részén a 159-es és a 162-es kilométer között kábeleket telepítenek, útszűkület időszakos félpályás lezárás zavarja majd a forgalmat. Baja és Bát Monostornál a 163-as és a 168-as kilométer között kaszálnak, az aktuális munkaterületnél a félútpályát lezárták. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak, az aktuális munkaterületnél a félútpályát lezárták. Az 57-es főúton az M6-os autópálya csomópont közelében a közlekedésre veszélyes fákat, gallyakat vágják ki, a 30-as kilométernél alkalmanként rövid időre meg is állíthatják a forgalmat. Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton két helyen is kaszálás zajlik a 123-as és a 141-es kilométer között, valamint a 90-es és a 111-es kilométer között mindkét irányba útszűkület várható. Szerencsére a környéken nem látok balesetet, vezessetek ti is óvatosan, vigyázzatok az utakon, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt.

0: folytatjuk a Pax FM slágereivel.
1: Pax FM összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
3: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
4: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
5: Emlékszel még arra az estére, amikor egyetlen dal elég volt ahhoz, hogy mindenki együtt énekeljen? Amikor vacsora után senki sem sietett haza, mert a zene, a barátok és a jó kedv maradásra bírták. Tarts velünk ezen a héten is, mert a Paks FM játékában most egy ilyen estét nyerhetsz. Június 19-én pénteken svédasztalos vacsora és bál az Energy Restaurantban. Finom falatok, korlátlan sör és borfogyasztás és azok a dallamok, amelyeket generációk óta együtt éneklünk. A jó hangulatról Horváth Csaba gondoskodik. Figyeld játékainkat, válaszolj helyesen kérdéseinkre és nyerd meg a páros belépőt az Energy Restaurant jóvoltából. Mert vannak esték, amelyek másnap véget érnek, és vannak esték, amelyekből örök emlék lesz.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Péter Pellegrini szlovák államfő egy vasárnapi televíziós beszélgető műsorban bírálta magyar Péter miniszterelnöknek azt a korábban tett kijelentését, hogy Magyarország saját magával szomszédos, írja az MTI. Péter Pellegrini több más belpolitikai téma mellett a szlovák-magyar kapcsolatok időszerűségeire is kitért. Ezzel összefüggésben magyar Péter miniszterelnöknek a Nemzeti Összetartozás napján tett azon kijelentését is véleményezte, amely szerint Magyarország a világ talán egyetlen olyan országa, amely saját magával szomszédos. A szlovák államfő azt mondta, nem szeretné, hogy a szlovák-magyar kapcsolatok olyan témává váljanak, amelyek ronthatják a kétoldalú viszonyt, és a szlovákiai választások előtt polarizálják a szlovák társadalmat. A szlovák államfő kijelentette, bízik benne, hogy a szlovák és a magyar miniszterelnök Robert Fico és Magyar Péter tervezett találkozójuk során megtalálják a módot a helyzet megnyugtatására. Lakossági fórumot szerveznek Pakson. Az eseményen a Kölcsey utca és a Szilárd Leó köz tervezett felújításával kapcsolatos tervek ismertetésére és átbeszélésére kerül sor. A fórumot Weisz Mátyás, az érintett körzet önkormányzati képviselője tartja. Az eseményre várnak minden érdeklődőt június 16-án kedden délután 5 órára a Paksi Városháza földszinti nagytermében. 25. alkalommal rendezik meg Bonyhádon a Völgységi Könyvfesztivált. A Solymár Imre Városi Könyvtár szervezésében június 19 és 21 között rendezik meg a programsorozatot. Az immár negyed évszázados múltra visszatekintő esemény a könyvek és az olvasás ünnepe mellett kulturális, közösségi és családi programok széles kínálatával várja az érdeklődőket. A fesztivál június 19-én pénteken a Kránclány néptánc csoport műsorával veszi kezdetét. Az ünnepélyes megnyitón Filóné Ferenci Bolya, Bonyhád polgármestere köszönti a résztvevőket, majd átadják a könyvtárért, a kultúráért díjat, valamint kihirdetik a Tervezd meg a saját könyvborítódat rajzpályázat eredményeit. A délután folyamán egészségügyi szűrések, kézműves foglalkozások és gyermekprogramok várják majd a családokat. A rendezvényhez kapcsolódóan könyvbemutatót tart Koller Mártonné, míg professzor dr. Bagdi Emőke Életfeladataink és konfliktusaink címmel tart majd előadást. Az estét az Illés Dóra Kvartett koncertje zárja. A szombati nap reggel fotópiknikkel és sakpartival indul, majd számos előadás és beszélgetés követi egymást. A gyermekek fejlődésében betöltött szerepéről Rejszné Szőcsedit gyógypedagógus és Jakab Zsuzsanna logopédus beszél, míg az Alma Együttes koncertje a legkisebbeknek kínál szórakozást. A fesztivál utolsó napján a mozgásé lesz a főszerep. A résztvevők a fesztivál futás különböző távjain mérhetik majd össze erejüket, a programot pedig bemelegítés, gyermekfutam és eredményhirdetés teszi majd teljessé.
3: És most, sporthírek a Paks FM-en.
6: Kimagasló eredményeket ért el az elmúlt időszakban a Paksi SL fiatal teniszezője, adta hírül weboldalán a PSL tenisz szakosztálya. Kis Bianca a tavalyi B kategóriás aranyérem után idén már az A kategóriás versenyzők között indult a Diákolimpián, ahol bejutott az országos döntőbe. Kis Bianca idén is remekül szerepelt, és a későbbi bajnok a magyar ranglista első helyezett ellen maradt csak alul, de ellene is kimagasló játékkal rukkolt elő. Végül a legjobb 5-8 helyen végzett Balatonbogláron. A Diákolimpiával azonban nem zárult le a versenyhét, a múlt hétvégén Gyulán lépett pályára az idei Paulinyi Gyula emlékversenyen. Kis Bianca Hantó Nórával L12-ben indult a megmérettetésen, párosuk ismét bizonyította, megvan köztük az az összhang, ami a páros játékhoz kell. Az elődöntőben magabiztos játékkal a verseny első kiemelt párosát búcsúztatták 4-0, 4-1-es arányban. A döntőben pedig 4-0, 4-2-es győzelmet arattak, ezzel megnyerték a tornát. Kis Biancát Lakatosné Klopcsik Diana készítette fel a versenyekre.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Robi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem velem tartotok ebben az órában is, mert hogy érkeznek a jobbnál jobb slágerek, aztán meglessük, milyen programok várhatók Pakson és környékünkön ezen a héten. Aztán érkezem a nyereményi játék kérdésével is, mert hogy játékban vagyunk az Energy Hotel jóvoltából, és még szó lesz a VB egyik nagy kérdéséről, hogy Shakira dublőrt használta a 2026-os nyitó ünnepségén a VB-nek. Hát kíváncsian várom ezt a cikket, remélem ti is. Most viszont vissza a jó zenékhez. David Guetta, Teddy Swims és a Tunes and I fog szólni, tőlük pedig a Gun Gun Gun 2025-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. A Csengeiben rengeteg színes program lesz, például június 16-án egy könyvbemutató lesz Gutai István Emlékharag című könyvével kapcsolódóan, akinek a beszélgető társa dr. Balázs Kovács Sándor lesz. Június 16-án és 17-én véradás lesz szintén a Csengeiben 8 és 16 óra között. Június 18-án 18 órakor a G-Flow Dance School gála műsora lesz. Június 19-én pénteken 19:30-kor, igaz nem a Csengeiben, de a Csengei szervezésében jazzhajó lesz, jazzes a Duna parton. Igazán izgalmas program, és végre a hajó is megtelik élettel, valamint a Dunapart. Aztán június 20-án 16 órakor Németkéri Német Nemzetiségi Tánccsoport műsora lesz, június 21-én pedig 17 órakor a Pódium Táncstúdió gála műsorát tekinthetitek meg. Tolnai Művelődési Központ 4 és 2 kerekű veterán jármű felvonulás szervez, úgyhogy várják azoknak a jelentkezését, akik szívesen felvonulnának veterán autóval, motorral, kerékpárral Tolnán június 20-án 18 órakor, az Együtt a téren nyáron rendezvény keretében. A legidősebb járműveket még díjazzák is. Jelentkezni június 16-áig lehet a kultúra@tolna.hu e-mail címen, vagy a 3960-8772-es telefonszámon. Június 15 és 20-a között kalocsai ünnepi könyvhét lesz, ennek apropóján június 17-én 10:30-kor a Bobita Báb Színház előadásában tekinthetitek meg az Icurka Picurka előadást, mely 3 éves kor alatti csöpségeknek lesz megtartva. Az előadás időtartama 25 perc és 20 perc közösségi játék lesz utána. Remélem tudtam segíteni nektek a programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Figyelj, jön a játék! A Paks FM ezen a héten egy estére visszahozza a régi bálok hangulatát. Nyerj páros belépőt a június 19-i péntek esti svédasztalos vacsorára és bárra az Energy Restaurant jóvoltából.
1: És már hozom is nektek a mai nyereményi játék kérdését is az Energy Hotel jóvoltából, mert hogy ezen a héten is játékban vagyunk, és a Paks FM Facebook oldalán található játékposztjánál várom komment formában a helyes megoldásokat, de azért úgy gondoltam, hogy párszor felteszem ma a rádióban is ezt a kérdést, hát ha nem jutott el hozzátok a játékposztja. A mai kérdésünk a következő. Melyik olasz szóból ered a magyar bál kifejezés? A. Ballare, vagy B. Ballata. A helyes megfejtéseket várom a Paks FM Facebook oldalán a játék posztjánál komment formájában, a nyeremény pedig két darab belépő egy svédasztalos vacsora estre az Energy Hotel felajánlásából. Várjuk minden nap a helyes megfejtéseket, csütörtökig játszunk, majd csütörtökön délután lesz a sorsolása a játéknak. Játszatok velünk, sok sikert kívánok, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et!
0: Figyeld ezen a héten is a játékainkat, nyerd meg a páros belépőt, és tölts el egy estét, ahol a jó vacsora mellé korlátlan sör és borfogyasztás, örök emlékek és felejthetetlen dallamok is várnak. Energy Restaurant, ahol az élmények is terítékre kerülnek.

0: a Pax FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Nagy a család, sok a barát, jó a kollektíva. Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt Kecskeméti út 72. Friss ajánlatunk, ballagási lakomák bőséges tálakon a Kurta Kocsmában. Tudod, ha jót akarsz enni, a kurtába kell menni.
4: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Pszt, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Paks, Dózsa György út 37. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
0: Reklámot hallottatok.

Shakirát, az szólt a Die Die, ami ugyebár a VB-nek a hivatalos dala is egyben. És hát elkezdtek keringeni a pletykák a június 11-én, ugye csütörtökön Mexikó városban látványos ceremóniával indult el a 2026-os labdarúgó világbajnokság, és többen kétségbe vonták azt, hogy nem Shakira van a színpadon, mert hogy elrontja a lépést, valamint nem ugyanolyan árnyalata van a hajának, mint a megszokott, és ez odáig fajult, hogy TikTokra is kikerült egy ilyen videó, ami bizonyítékként szolgált erre, vagy szolgálhat erre. Shakira egyébként egy feltűnő sárga szedben, fehér rövidnadrágban és platform cipőben, valamint egy hatalmas sötét napszemüvegben lépett a pályára, és hát mivel az arca egy részét eltakarta a napszemüveg lencséje, az összhang hatásban kissé másképp nézett ki, mint ahogy azt a követői megszokták, azonnal ugye találgatások folytak az X-en és a TikTokon, valamint más platformokon is. Az énekesnő stábia nem reagált a pletykára, van azonban egy apró részlet, amely elég egyértelműen arra utal, hogy a gyepen valóban az igazi Shakira állt. Az énekesnőnek van egy apró heg a homlokán, amely az évek során készült számos fotón is jól látható, kivehető például New Yorkban 2026 májusában tartott rendezvényen készült, és a nyitó ünnepségen is, valamint azon a képen is egyértelműen látszik az a heg Shakira fején, úgyhogy ezt tudom csak erre mondani. Most viszont mi megyünk tovább Rihannával és Calvin Harris-szel, tőlük pedig szóljon a We Found Love 2011-ből. Yeah,

0: És most közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. Az M6-os autópályán Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Pécs felé vezető oldalt lezárták. A forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át. A munka kapcsán a 17-es kilométernél lévő Érd-Kelet-Nagytétény csomópont nem használható. Kerülni a 19-es kilométernél lévő Érd-Ófalú csomóponton keresztül lehet. A 6-os főúton Hírt határában a 187-es kilométernél csomópontot építenek, mindkét oldalon útszűkületen kell áthajtani. Az 51-es főúton Baja déli részén a 159-es és a 162-es kilométer között kábeleket telepítenek, útszűkület időszakos félpályás lezárás zavarja majd a forgalmat. Baja és Bát Monostornál a 163-as és a 168-as kilométer között kaszálnak, az aktuális munkaterületnél a félútpályát lezárták. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak, az aktuális munkaterületnél a félútpályát lezárták. Az 57-es főúton az M6-os autópálya csomópont közelében a közlekedésre veszélyes fákat, gallyakat vágják ki, a 30-as kilométernél alkalmanként rövid időre meg is állíthatják a forgalmat. Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton két helyen is kaszálás zajlik a 123-as és a 141-es kilométer között, valamint a 90-es és a 111-es kilométer között, mindkét irányba útszűkület várható. Szerencsére a környéken nem látok balesetet, vezessetek ti is óvatosan, vigyázzatok az utakon, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, össze!

0: pénteken, szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Igen, a Paksi Atomerőmű az egy állami beruházás volt, tehát nyilván jut valamennyi vissza az államnak is. Na de az iparűzési adót például Paks azért kapja többlet, mert többlet kockázatot is vállal az a város, ami itt van. Tehát nem ingyen kapja, bocsi, és az, hogy nem MVM támogatja mondjuk a Paksi focit, és akkor még sorolhatnám, hogy 20 évvel ezelőtt a Paksi Atomerőmű, amikor maga dönthetett arról, hogy támogatásokat ad, mennyivel több pénzt osztottak szét itt a térségbe. Most meg, bocsánat, de finanszírozzuk az MVM-ben ülő Excel táblázat készítőket. Nagyon busásan. Szerintem tudnánk ezt a pénzt itt a térségre is költeni, arra a térségre, aki bevállalja a kockázatát annak, hogy itt, ha valami gáz van, mi leszünk azok, akik a sátorfájukat szedik.
2: Nyilván, jó esetben, azért
3: ha ezt, tudod.
1: Ha tudod.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Forddal közlekedik? Nem kell messzire mennie. Térjen be az FX Autóházba, a térség legközelebbi Ford márka kereskedésébe, ahol a legfrissebb modellek mellett teljes körű szolgáltatásokkal várják az érdeklődőket. Helyszíni kárügyintézés, szerviz, karosszéria és fényező műhely, hitel és biztosítási ügyintézés, teszt és csereautó szolgáltatás, új és használt autóértékesítés. Mindez egy helyen az FX Autóházban, Szekszárdon, a Pásztor utca 8-ban. További információért látogasson el a fordfx.hu oldalra.
5: Szia, Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba. Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Coop helyére.
6: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
5: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
7: Konyha bútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169 ezer forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával!
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
8: Kellemes napot kívánok! A mikrofonnál Tokai Róbert. Szlovéniában továbbra is a legsúlyosabb közúti balesetek jelentős részét okozzák az ittasan vagy kábítószer hatása alatt vezető sofőrök, közölte a szlovén közlekedés biztonsági ügynökség. A hatóság adatai szerint minden 10. közúti baleset az ittas vezetéshez köthető, a halálos kimenetelű balesetek 25-30%-át pedig alkoholos befolyásoltság alatt álló járművezetők okozzák. Tavaly 31-en haltak meg olyan balesetben, amelyet alkohol vagy kábítószer hatása alatt álló sofőr idézett elő. Ez a szlovéniai közutakon regisztrált halálos áldozatok mintegy harmadát jelentette. Az idei év első 5 hónapjában 493 balesetet okoztak ittas vezetők, 12%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban. A halálos áldozatok száma ugyanakkor nőtt, május végéig 11-en vesztették életüket ilyen balesetekben, míg tavaly ugyanebben az időszakban mindössze 5-en. A súlyos sérültek száma valamelyest csökkent, a könnyebb sérülteké pedig 5 évvel volt alacsonyabb, mint tavaly, írja az MTI. Lakossági fórumot szerveznek Pakson. Az eseményen a Kölcsey utca és a Szilárd Leó köz tervezett felújításával kapcsolatos tervek ismertetésére és átbeszélésére kerül sor. A fórumot Weisz Mátyás, az érintett körzet önkormányzati képviselője tartja. Az eseményre várnak minden érdeklődőt június 16-án kedden délután 5 órára a Paksi Városháza földszinti nagytermében. Családi nyílt napot rendeznek június 21-én vasárnap Györkönyben. A harmadik alkalommal jelentkező Györkönyi Wirtschaft délelőtt 10 és délután 5 óra között várja majd az érdeklődőket a helyi kőlertei tehenészetben és a Világló lovardában. A látogatók közelebbről is megismerhetik a vidéki életet, a tehenészetben boci simogatással, fejési bemutatóval és traktoros legelőlátogatással, míg a lovardában lópucolással, lovaglással és íjászattal készülnek a szervezők. Emellett mindkét helyszínen edukációs előadásokat tartanak az állatorvosok. A gyerekeket egész nap játszóház várja, délben a Siagárdi Fecskék bábcsoport lép fel, délután 4 órától pedig a Csurgó zenekar ad koncertet. A rendezvényre a belépés és a legtöbb program ingyenes, a szervezők azt javasolják a családoknak, hogy játszós ruhát és gumicsizmát vigyenek magukkal. Számos helyszínen szerveznek véradást ezen a héten a szakemberek Tolna vármegyében. A mai nap folyamán Szekszárdon a területi vérellátó központban lehet vért adni reggel 8 órától délután 5 óráig. Kedden és szerdán Pakson szerveznek majd véradást a szakemberek a Csengei Dénes Kulturális Központban, mindkét napon délelőtt 9 és délután 4 óra között. Csütörtökön Kakasdon a faluházban lehet majd vért adni délután 2:30-tól 5 óráig, végül pénteken ismét a szekszárdi területi vérellátóban várják majd a véradókat reggel 8 és délután 2 óra között. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
8: Kimagasló eredményeket ért el az elmúlt időszakban a Paksi SL fiatal teniszezője, adta hírül weboldalán a PSE tenisz szakosztálya. Kis Bianca a tavalyi B kategóriás aranyérem után idén már az A kategóriás versenyzők között indult a Diákolimpián, ahol bejutott az országos döntőbe. Kis Bianca idén is remekül szerepelt, és a későbbi bajnok a magyar ranglista első helyezett ellen maradt csak alul, de ellene is kimagasló játékkal rukkolt elő. Végül a legjobb 5-8 helyen végzett Balatonbogláron. A Diákolimpiával azonban nem zárult le a versenyhét, a múlt hétvégén Gyulán lépett pályára az idei Paulinyi Gyula emlékversenyen. Kis Bianca Hantó Nórával L12-ben indult a megmérettetésen, párosuk ismét bizonyította, megvan köztük az az összhang, ami a páros játékhoz kell. Az elődöntőben magabiztos játékkal a verseny első kiemelt párosát búcsúztatták 4-0-4-1-es arányban. A döntőben pedig 4-0-4-2-es győzelmet arattak, ezzel megnyerték a tornát. Kis Biancát Lakatosné Klopcsik Diana készítette fel a versenyekre.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Köszi Robi a híreket, a stúdióban pedig ismét Vivi, sziasztok! Remélem mindenkinek jól telik a délelőttje. Én ebben az órában is hozom a jó zenéket, aztán elkezdünk hangolódni a következő Best of órára is, mert hogy kiválasztottunk ismét egy jó kis évet az elmúlt 30 évből, hogy melyiket az hamarosan kiderül, aztán érkezik még a mai nyereményjáték kérdése is, amit ugye a Facebookon keresztül játszunk az Energy Hotel jó voltából. Kertmozi lesz, képzeljétek el Pakson, hogy hol és mit fognak vetíteni, az is hamarosan kiderül, valamint kiadott egy új dalt a Backstreet Boys, és hogy mivel kapcsolatban vagy miért és milyen filmhez került ez főcím dalként, az is hamarosan kiderül, de csak a zenék után, most érkezzen My Smith-től a Stay 2025-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

Jason Derulótól szólt a Savage Love 2020-ból. Én ezzel a dallal is készülök nektek a következő Best of órában, ugyanis jönnek a 2020-as év legjobb slágerei. Érkezik még hozzám J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny, Lotfi Beggy, Harry Styles, Iri Mafia, Fall of the Flow és még sokan mások, szóval megéri minket hallgatni a következő órában is. Most viszont megyünk tovább Justin Bieberrel és The Kid Laroi-jal, tőlük pedig szóljon a Stay 2021-ből.

0: Figyelj, jön a játék! A Paks FM ezen a héten egy estére visszahozza a régi bálok hangulatát. Nyerj páros belépőt a június 19-i péntek esti svédasztalos vacsorára és bárra az Energy Restaurant jóvoltából.
1: És már hozom is nektek a mai nyereményi játék kérdését is az Energy Hotel jóvoltából, mert hogy ezen a héten is játékban vagyunk, és a Paks FM Facebook oldalán található játékposztjánál várom komment formában a helyes megoldásokat, de azért úgy gondoltam, hogy párszor felteszem ma a rádióban is ezt a kérdést, hát ha nem jutott el hozzátok a játékposztja. A mai kérdésünk a következő. Melyik olasz szóból ered a magyar bál kifejezés? A. Ballare, vagy B. Ballata. A helyes megfejtéseket várom a Paks FM Facebook oldalán a játék posztjánál komment formájában, a nyeremény pedig két darab belépő egy svédasztalos vacsora estre az Energy Hotel felajánlásából. Várjuk minden nap a helyes megfejtéseket, csütörtökig játszunk, majd csütörtökön délután lesz a sorsolása a játéknak. Játszatok velünk, sok sikert kívánok, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et!
0: Figyeld ezen a héten is a játékainkat, nyerd meg a páros belépőt, és tölts el egy estét, ahol a jó vacsora mellé korlátlan sör és borfogyasztás, örök emlékek és felejthetetlen dallamok is várnak. Energy Restaurant, ahol az élmények is terítékre kerülnek. Oh,

Rics Peti, Ember Márk, Bras Bence és Királyi Marcell szólt, tőlük pedig az El kell, hogy engedjük 2024-ből. És hát egy szabadtéri kerti mozival készül az Erzsébet nagy szálloda a teraszon, és nem akármit vetítenek, szerintem nem kell bemutatnom, vagy sokáig nem kell

Törnyen fejünket rajta, mint sem a 2024-es Hogyan tudnék élni nélküled című filmet. Ugye már javában zajlik a második résznek a forgatása, valamint a Kuplung zenekar maga fel fog lépni az arénában duplán, úgyhogy egészen elképesztő sikereket hozott ez a film mindenkinek, én azt gondolom, és hát nem akármiért, mert hát szuper film, jó zenékkel, jó színészekkel, és bármikor újra és újra meg tudnám nézni ezt a filmet. Én háromszor láttam anno a moziba, úgyhogy valószínű, hogyha itthon leszek ezen az estén, akkor lehet, hogy ellátogatom, tegyetek így ti is. A film ingyenesen megnézhető, de regisztrációhoz kötött. Az Erzsébet nagy szálloda oldalán megtalálhatjátok az eseményt, úgyhogy ott tudtok regisztrálni. És én szeretnék tovább menni még egy kicsit, ahogyan tudnék élni nélküleddel, úgyhogy szóljon most Öröcsik Franciska és Ember Márk közöse. Valahogy

0: Gryvel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
2: A Zöldfa utca felújításának és a Sebestyén utca felújításának volt egy lakossági fóruma nemrég, arról, hogy most meg fog újulni az utca. Igen ám, te mondta, hogy hát ezt már egyszer átéltük, ugyanis 2018-ban ez a fórum már meg volt tartva, és 2018-ban a Fidesz indította el ezt a beruházást, a tervezést, mindent, majd aztán 2019-ben voltak választások, Mezősi Árpád megnyerte azt a körzetet, és valahogy egészen mostanáig nem történt előrelépés a kivitelezésben. És hát ugye ő ezt így mondta, hogy mindenki dönts el, hogy vajon ez miért történt, nyilván én ezt most nem akarok senkit vádolni, de csak tételezzük fel, hogyha azért nem kivitelezték, vagy nem csinálták meg magát a beruházást, mert hogy a másik oldal nyert az adott körzetben, akkor azért az úgy felveti bennem azt a kérdést, hogy nem hűtlen kezelés amúgy az, hogyha megterveztetsz valamit, és tudjuk, hogy a terveknek van egy lejárati határideje, tehát hogyha az lejár, nem csinálod meg, akkor újat kell csinálni. Tehát nekem, mint adófizetőnek, az nekem több pénzbe kerül, akkor kétszer annyiba, sőt lehet, hogy még többször annyiba. Tehát de azért, mint adófizető, ezen kiakadhatok.
3: És akkor ilyenkor mondják, hogy a politikusnak nincs más felelőssége, mint a politikai felelősség, és ezt látjuk is,
4: igen, és hogy érvényesítették.
3: Szóval mered, én nem értek egyébként.
4: Szóval mered tenni, hogy ez politikai támadás.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
5: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
6: A Paks 2 atomerőmű 5. blokki nukleáris szigetének közös alaplemeze, amelynek kivitelezése februárban indult az első betonöntéssel, nem egyszerre készül el. Ezt nehéz is volna kivitelezni, tekintettel a terület hatalmas méretére, az előkészítés összetettségére és az alaplemez átlagosan mintegy 3 méternyi vastagságára. A feladat hatékony és biztonságos végrehajtása érdekében kisebb-nagyobb szekciókra osztották fel a területet. Ezekben a szekciókban mindenek előtt a vízszigetelést és földelőhálót is magába foglaló szerelőbeton készül el, egyes területeken akár másfél méter vastagságban. Ezt követi a vasszerelés, majd a szerelvények beépítése, a zsaluzás, végül folyamatos minőségellenőrzés mellett laboratóriumi vizsgálattal igazolt minőségű, speciális betonnal öntik ki az egyes kockákat. A folyamat végén a beton szilárdulását és hőmérsékletét műszerek segítségével monitorozzák.
5: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
7: Nagy a család, sok a barát, jó a kollektíva. Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt Kecskeméti út 72. Friss ajánlatunk, ballagási lakomák bőséges tálakon a Kurta Kocsmában. Tudod, ha jót akarsz enni, a kurtába kell menni.
8: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Pszt, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben! Paks, Dózsa György út 37. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
0: Reklámot hallottatok.

Backstreet Boys legújabb slágere szólt itt a Paks FM-en a Battle Up 2026-ból, ami a Mancsőrjárat Dino film számára készült. Ez a film hivatalos betétdala, ami majd júniusban fog megjelenni. A videóklipben feltűnik a Backstreet Boys mellett még a Kutyusok, valamint Chase is, és képzeljétek, hogy ezt a számot Ed Sheeran és Savan Kateccha írta. A Backstreet Boys egy interjúban elmondta, hogy a dalt kifejezetten a film betétdalaként ajánlották fel nekik, és már az első meghallgatás után igent mondtak rá. Az érdekessége ennek a dalnak, hogy bár a gyerekeknek szól a film, maga a dal nem gyerekdal, hanem egy tipikus pop szerelmes szám arról az érzésről, amikor valaki szeretne megőrizni egy különleges pillanatot, és palackba zárni ezt az érzést. Hát én azt gondolom, hogy a kisfiammal valószínű meg fogjuk nézni ezt a jó kis Mancsőrjárat filmet, mert hogy nagy rajongója a Kutyusoknak. Nagyon sokáig a Tűzoltó Kutyus Marshall volt a kedvenc, de most már Chase is versenybe szállt, ugye ő a rendőr kutyi, úgyhogy nagyon várjuk már ezt a filmet, remélhetőleg moziban fogjuk megnézni, és ez lesz majd a kisfiam első mozi élménye. Most viszont menjünk tovább Regan Lilivel és Chris Willis-szel, tőlük pedig szóljon a Blue Heart 2025-ből.

0: you, baby.
1: A Destiny's Child-tól szólt a Battleicious 2001-ből. Én ezzel a dallal zárom ezt az órát, de maradjatok velem, mert hamarosan jövök vissza hozzátok, és a Robi hírei után érkezem a legjobb 2020-as slágerekkel itt, a Paks FM-en.
2: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
3: Kinek szurkoltok?
4: Mi európai csapatnak szeretnék szurkolni. Hát, angolok.
3: Angolok, te?
5: Hát én azért klasszikus német vagyok, tudod, tehát én azért azokat mindig...
4: Ezért a spanyoloknak.
3: Utána, én meg a spanyoloknak.
5: És akkor utána majd nyilván az, hogy kik azok, akik még szép focit játszanak, de azért Európán belül maradok mindenképpen.
3: Oké, jó, hát akkor fölírtam most, és majd meglátjuk, hogy ki nyeri, vagy ki se.
5: A szurkolás kérdezte, nem azt, hogy mi a tippünk.
3: De azt kérdeztem, hogy kinek szurkoltok, és ki... Jó, bocs, nem tettem hozzá, jó, igazad van, igazad van.
4: Amikor két jogász a fociról beszélget, esküszöm, hogy ez javíthatatlanok vagy.
5: Szinte öngól volt.
4: És öngól, ugye, ha már a fociról.
3: Jó, na, zárjuk le a témát. Ez volt a szabad péntek. Köszi, hogy velünk tartottatok. Jó hétvégét mindenkinek. Sziasztok.
4: Igazad van, Gabi.
3: Ezt akartam hallani.
2: Szabad péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
6: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
7: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
8: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Donald Trump amerikai elnök közölte orosz hivatali partnerével, hogy a harcok beszüntetése érdekében kézbefolyást gyakorolni mind az európai országokra, mind Ukrajnára, jelentette ki Jurij Uszakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója vasárnap Moszkvában. Közölte, Vladimir Putyin orosz elnök mintegy egy órás telefonbeszélgetést folytatott a nap folyamán Trumppal, egyebek között felköszöntve őt 80. születésnapja alkalmából, és sikert kívánva neki a labdarúgó világbajnokság megrendezéséhez. Trump ismét hangsúlyozta a harci cselekmények leállításának szükségességét. Kijelentette, hogy kézbefolyást gyakorolni mind az európai partnerekre, mind Kijevre, egyebek között a küszöbön álló G7 csúcs találkozón, idézi az MTI Jurij Uszakovot. Aktuálisan zajló és a közeljövőre betervezett projektekről kérdeztük a napokban Paksváros önkormányzatának képviselőit. Molnár József, a Paksi 1-es körzet önkormányzati képviselője rádiónknak nyilatkozva elmondta, 4 klímaberendezés kerül beszerelésre a Munkácsi utcai óvodába, ahova gyermekcsoportok költöznek át az Ötvös utcai óvodából az ott kezdődő felújítás miatt. Az önkormányzati képviselő felhívta a szülők figyelmét arra is, hogy a Munkácsi utcai óvodánál idéglenes parkolásra lesz lehetőség, és külön hangsúlyozta, hogy a kialakítandó parkolókat ne hosszú távú parkolásra használják a megnövekvő forgalomra tekintettel.
9: Az Ötvös utcai óvodát felújítják, és a csoportok el fognak költözni. Egy része a Vörösmarty utcába, másik része pedig a Munkácsi utcai óvodában fog megérkezni. Hát itt is volt megkeresés intézményvezetőtől, illetve szülői megkeresés, hogy ugye mi lesz a nyári hónapokon, ugye nincsen teljes mértékben klimatizálva az épület. nyilván az 5 milliós keret terhére próbáltam ezt megoldani, de polgármester asszony nagyon kedves volt, illetve a polgármester úr, és támogatták ezt a kezdeményezést, úgyhogy 4 klíma lesz majd elhelyezve a Munkács utcai óvodába, úgyhogy a gyerekek majd hűsen tudnak lenni, hogyha az épületbe beérnek. A másik dolog, ami felmerül folyamatosan a Munkács utcai óvodával kapcsolatban, a parkolás. Ugye most megemelkedett számmal fognak érkezni a szülők, és ugye nem a körzetből, tehát nem tudnak oda sétálni, úgyhogy majd a dolgozók a kilátóhoz fognak parkolni, ott vannak parkolóhelyek. Persze ez ideglenesen, amíg ez az állapot fennáll, és műszaki osztály kim volt megvizsgálta a lehetőségeket, ilyen ideglenes parkolókat fognak ott az óvoda melletti részen kialakítani, tehát azért megkérjük, hogy ne fix parkolásra használják, hanem tényleg a gyerekeket kiteszik, és akkor utána haladnak tovább a szülők.
0: Lakossági fórumot szerveznek Pakson. Az eseményen a Kölcsey utca és a Szilárd Leó köztervezet felújításával kapcsolatos tervek ismertetésére és átbeszélésére kerül sor. A fórumot Weisz Mátyás, az érintett körzet önkormányzati képviselője tartja. Az eseményre várnak minden érdeklődőt június 16-án kedden délután 5 órára a Paksi Városháza földszinti nagytermében.
2: És most sporthírek a Paks FM-en.
0: Kimagasló eredményeket ért el az elmúlt időszakban a Paksi SL fiatal teniszezője, adta hírül weboldalán a PSL tenisz szakosztálya. Kis Bianca a tavalyi B kategóriás aranyérem után idén már az A kategóriás versenyzők között indult a Diákolimpián, ahol bejutott az országos döntőbe. Kis Bianca idén is remekül szerepelt, és a későbbi bajnok a magyar ranglista első helyezett ellen maradt csak alul, de ellene is kimagasló játékkal rukkolt elő. Végül a legjobb 5-8 helyen végzett Balatonbogláron. A Diákolimpiával azonban nem zárult le a versenyhét, a múlt hétvégén Gyulán lépett pályára az idei Paulinyi Gyula emlékversenyen. Kis Bianca Hantó Nórával L12-ben indult a megmérettetésen, párosuk ismét bizonyította, megvan köztük az az összhang, ami a páros játékhoz kell. Az elődöntőben magabiztos játékkal a verseny első kiemelt párosát búcsúztatták 4-0, 4-1-es arányban. A döntőben pedig 4-0, 4-2-es győzelmet arattak, ezzel megnyerték a tornát. Kis Biancát Lakatosné Klopcsik Diana készítette fel a versenyekre.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most következik a Best of 30. Ezúttal az elmúlt 30 év legnagyobb slágereivel. Lássuk, ma melyik évből válogatunk.
1: Köszi Robi a híreket, a stúdióban pedig ismét Vivi, sziasztok! 12 óra 5 perc van, jó étvágyat kívánok az ebédhez. Én ebben az órában hozom nektek az elmúlt 30 évből egyetlen egy évet kiválasztva, a 2020-as év legjobb slágereit. Nagyon jó kis zenei felhozata lesz, ígérem, úgyhogy érdemes velem tartani. Meg is kezdjük az órát J Balvinnal, Dua Lipával és Bad Bunnyval, tőlük pedig szóljon az Undia.
2: Best of 30, től egyig, csak a Paks FM-en, minden alkalommal egy év slágereivel.

Jason Derulo-tól szólt a Savage Love 2020-ból. Ez a dal is felcsendült Jason Derulo Budapest Parkos koncertjén, a The Last Dance World Tour keretein belül. És ami különösen passzol Jason Derulohoz, hogy ugye eredetileg nem csak énekesként, hanem táncosként is építette a karrierjét, ezért a fellépésein a koreográfia majdnem akkora szerepet kap, mint az éneklés, és igen jó mozgása van egyébként Jason Derulónak, nagyon szeretem őt is, mint énekes, és tényleg tök jó ritmusérzéke van, mindig nagyon jól tolja a koncerteken is, nem csak a háttértáncosaira bízva a tánc mozdulatokat, és ugye a Savage Love-nak van egy kifejezett koreográfiája, mint szinte az összes dalának, és ez a kis koreográfia megjelent az esküvőnkön is, mert hogy ott 2021-ben vált számomra ez a sláger úgy igazán ismerté, és nagyon cukik voltak a barátaink, mert készítettek nekünk egy videó montást, és az esküvőn levetítették, ahol ez a dal is felcsendült, és a csajok, a legjobb barátnőim táncoltak ebbe videóban erre a dalra, úgyhogy ez mindig emlékezetes maradt számomra. Most viszont megyünk tovább Lotfi Begivel és Burai Krisztiánnal, tőlük pedig szóljon a háborgó.

0: Best of 30. Az elmúlt 30 év legnagyobb slágereivel.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

Se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

Lady Gaga és Ariana Grande szólt, tőlük pedig a Rain On Me 2020-ból. Ugyebár 2026-ban Lady Gaga kiadott egy különleges élő albumot, a Mayhem Requiemet, amelyik a Mayhem dalai teljesen új, sokkal színháziasabb és sötétebb hangszerelésben adja elő. Az anyagot egy Los Angeles-i telefonmentes koncerten vették fel, és maga Gaga úgy jellemezte, mint a Mayhem korszak utolsó fejezetét. Ez a turné, ugye a The Mayhem Ball turnéja hatalmas sikert aratott, több mint 1,5 millió néző látta világszerte, és a legnagyobb koncert turnéi közé került. Egyébként nekem nagy kedvencem Lady Gaga, és az, amit ő jelképez az összes koncerten, az a jelenség, amit hoz magával tényleg a turnékon, és akár egy videóklip kapcsán is. Nagyon szomorú vagyok, hogy anno, amikor itt volt Lady Gaga, lemaradtam a koncertjéről, de nagyon bízom benne, hogy egyszer még sikerül eljutnom, akár itt Magyarországon, vagy akár a közelben, itt Európában, szóval remélem, hogy egyszer láthatom még az életemben. Most viszont megyünk tovább Joel Corey-val, tőle pedig szóljon a Head and Heart 2020-ból.

0: Ez annyira te szólt Kassa Tipitől és Dér Hennitől 2020-ból. Én ezzel a dallal zárom a Best of órát. Nagyon köszi, hogy velem tartottatok déltől egyig. Most picit átadom a mikrofonom Robinak, aki hozza nektek a híreket, de maradjatok vele, mert érkezem vissza hozzátok hamarosan, és még egy órán keresztül hozom a Paks FM legjobb slágereit.
1: Ez volt a Best of 30. Az elmúlt 30 év legnagyobb slágereivel.

0: És most következik a Pax FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot mindenkinek! 2026. június 15-e, hétfő 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Róbertet halljátok, jönnek a hírek a Pax FM-en. Óvodai fejlesztések valósulhatnak meg Pakson, ismét megrendezik a Vircsaftot Györkönyben, jól szerepelt az elmúlt időszak versenyein a PSL teniszezője, már is jönnek a részletek.
0: Pax FM hírek.
1: Aktuálisan zajló és a közeljövőre betervezett projektekről kérdeztük a napokban Paksváros önkormányzatának képviselőit. Molnár József, a Paksi 1-es körzet önkormányzati képviselője rádiónknak nyilatkozva elmondta, 4 klímaberendezés kerül beszerelésre a Munkácsi utcai óvodába, ahova gyermekcsoportok költöznek át az Ötvös utcai óvodából az ott kezdődő felújítás miatt. Az önkormányzati képviselő felhívta a szülők figyelmét arra is, hogy a Munkácsi utcai óvodánál ideiglenes parkolásra lesz lehetőség, és külön hangsúlyozta, hogy a kialakítandó parkolókat ne hosszú távú parkolásra használják a megnövekvő forgalomra tekintettel.
2: Az Ötvös utcai óvodát felújítják, és a csoportok el fognak költözni. Egy része a Vörösmarty utcába, másik része pedig a Munkácsi utcai óvodában fog megérkezni. Hát itt is volt megkeresés intézményvezetőtől, illetve szülői megkeresés, hogy ugye mi lesz a nyári hónapokon, ugye nincsen teljes mértékben klimatizálva az épület. Nyilván az 5 milliós keret terhére próbáltam ezt megoldani, de polgármester asszony nagyon kedves volt, illetve a polgármester úr, és támogatták ezt a kezdeményezést, úgyhogy 4 klíma lesz majd elhelyezve a Munkács utcai óvodába, úgyhogy a gyerekek majd hűsen tudnak lenni, hogyha az épületbe beérnek. A másik dolog, ami felmerül folyamatosan a Munkácsi utcai óvodával kapcsolatban, a parkolás. Ugye most megemelkedett számmal fognak érkezni a szülők, és ugye nem a körzetből, tehát nem tudnak oda sétálni, úgyhogy majd a dolgozók a kilátóhoz fognak parkolni, ott vannak parkolóhelyek. Persze ez ideglenesen, amíg ez az állapot fennáll, és műszaki osztály kim volt megvizsgálta a lehetőségeket, ilyen ideglenes parkolókat fognak ott az óvoda melletti részen kialakítani, tehát azért megkérjük, hogy ne fix parkolásra használják, hanem tényleg a gyerekeket kiteszik, és akkor utána haladnak tovább a szülők.
1: Lakossági fórumot szerveznek Pakson. Az eseményen a Kölcsey utca és a Szilárd Leó köz tervezett felújításával kapcsolatos tervek ismertetésére és átbeszélésére kerül sor. A fórumot Weisz Mátyás, az érintett körzet önkormányzati képviselője tartja. Az eseményre várnak minden érdeklődőt június 16-án kedden délután 5 órára a Paksi Városháza földszinti nagytermében. Családi nyílt napot rendeznek június 21-én vasárnap Györkönyben. A harmadik alkalommal jelentkező Györkönyi Vircsaft délelőtt 10 és délután 5 óra között várja majd az érdeklődőket a helyi kőlertei tehenészetben és a Világló lovardában. A látogatók közelebbről is megismerhetik a vidéki életet, a tehenészetben boci simogatással, fejési bemutatóval és traktoros legelő látogatással, míg a lovardában lópucolással, lovaglással és íjászattal készülnek a szervezők. Emellett mindkét helyszínen edukációs előadásokat tartanak az állatorvosok. A gyerekeket egész nap játszóház várja, délben a Siagárdi Fecskék bábcsoport lép fel, délután 4 órától pedig a Csurgó zenekar ad koncertet. A rendezvényre a belépés és a legtöbb program ingyenes, a szervezők azt javasolják a családoknak, hogy játszós ruhát és gumicsizmát vigyenek magukkal.
0: Pax FM hírek.
1: 25. alkalommal rendezik meg Bonyhádon a Völgységi Könyvfesztivált. A Solymár Imre Városi Könyvtár szervezésében június 19 és 21 között rendezik meg a programsorozatot. Az immár negyed évszázados múltra visszatekintő esemény a könyvek és az olvasás ünnepe mellett kulturális, közösségi és családi programok széles kínálatával várja az érdeklődőket. A fesztivál június 19-én pénteken a Kránclány néptánc csoport műsorával veszi kezdetét. Az ünnepélyes megnyitón Filóné Ferenc Ibolya, Bonyhád polgármestere köszönti a résztvevőket, majd átadják a könyvtárért, a kultúráért díjat, valamint kihirdetik a Tervezd meg a saját könyvborítódat rajzpályázat eredményeit. A délután folyamán egészségügyi szűrések, kézműves foglalkozások és gyermekprogramok várják majd a családokat. A rendezvényhez kapcsolódóan könyvbemutatót tart Koller Mártonné, míg professzor dr. Bagdi Emőke Életfeladataink és konfliktusaink címmel tart majd előadást. Az estét az Illés Dóra Kvartett koncertje zárja. A szombati nap reggel fotópiknikkel és sakpartival indul, majd számos előadás és beszélgetés követi egymást. A gyermekek fejlődésében betöltött szerepéről Rejszné Szőcsedi gyógypedagógus és Jakab Zsuzsanna logopédus beszél, míg az Alma Együttes koncertje a legkisebbeknek kínál szórakozást. A fesztivál utolsó napján a mozgásé lesz a főszerep. A résztvevők a fesztivál futás különböző távjain mérhetik majd össze erejüket, a programot pedig bemelegítés, gyermekfutam és eredményhirdetés teszi majd teljessé. Számos helyszínen szerveznek véradást ezen a héten a szakemberek Tolna vármegyében. A mai nap folyamán Szekszárdon a területi vérellátó központban lehet vért adni reggel 8 órától délután 5 óráig. Kedden és szerdán Pakson szerveznek majd véradást a szakemberek a Csengei Dénes Kulturális Központban, mindkét napon délelőtt 9 és délután 4 óra között. Csütörtökön Kakasdon a faluházban lehet majd vért adni délután 2:30-tól 5 óráig. Végül pénteken ismét a szekszárdi területi vérellátóban várják majd a véradókat reggel 8 és délután 2 óra között. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját. Ezen a héten is várják a határvadász szolgálat iránt érdeklődőket számos Tolna vármegyei helyszínen, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A toborzás ezen a héten is folytatódik Tolna vármegyében, ahol több helyszínen várják a szerződéses határvadász szolgálat iránt érdeklődőket. A program célja, hogy minél többen csatlakozzanak az államhatárvédelmét ellátó állományhoz. A toborzási alkalmak a mai napon Pakson, holnap Szekszárdon, szerdán Dombováron, csütörtökön Bonyhádon, valamint pénteken Simontornyán és Németkéren lesznek elérhetők. Az érdeklődők személyesen kaphatnak tájékoztatást a feladatokról és a jelentkezés feltételeiről. A szervezők arra bíztatnak minden érdeklődőt, hogy csatlakozzanak a szerződéses határvadászokhoz és vegyenek részt az államhatárvédelmében.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Kimagasló eredményeket ért el az elmúlt időszakban a Paksi SL fiatal teniszezője, adta hírül weboldalán a PSL tenisz szakosztálya. Kis Bianca a tavalyi B kategóriás aranyérem után idén már az A kategóriás versenyzők között indult a Diákolimpián, ahol bejutott az országos döntőbe. Kis Bianca idén is remekül szerepelt, és a későbbi bajnok a magyar ranglista első helyezett ellen maradt csak alul, de ellene is kimagasló játékkal rukkolt elő. Végül a legjobb 5-8 helyen végzett Balatonbogláron. A Diákolimpiával azonban nem zárult le a versenyhét, a múlt hétvégén Gyulán lépett pályára az idei Paulinyi Gyula emlékversenyen. Kis Bianca Hantó Nórával L12-ben indult a megmérettetésen, párosuk ismét bizonyította, megvan köztük az az összhang, ami a páros játékhoz kell. Az elődöntőben magabiztos játékkal a verseny első kiemelt párosát búcsúztatták 4-0, 4-1-es arányban. A döntőben pedig 4-0, 4-2-es győzelmet arattak, ezzel megnyerték a tornát. Kis Biancát Lakatosné Klopcsik Diana készítette fel a versenyekre. Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, egy óra múlva ismét találkozunk.
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
3: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most
4: 13 óra 9 perc van, és Robi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem velem tartottok még ebben az órában is, ugyanis jönnek a jó kis slágerek, valamint meglessük, milyen programok várhatók Pakson és a környékünkön. Aztán megnézzük azt is, milyen időjárás várható a holnapi napon az időkép előrejelzése szerint, és remélem nem felejtettétek el, hogy játékban vagyunk ezen a héten csütörtökig az Energy Hotel jó voltából, úgyhogy játszatok velünk és hallgassátok a Paks FM-et. Most szóljon is Gyuk Gyumontól a Need You 2013-ból.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. A Csengeiben rengeteg színes program lesz, például június 16-án egy könyvbemutató lesz Gutai István Emlékharag című könyvével kapcsolódóan, akinek a beszélgető társa dr. Balázs Kovács Sándor lesz. Június 16-án és 17-én véradás lesz szintén a Csengeiben 8 és 16 óra között. Június 18-án 18 órakor a G-Flow Dance School gála műsora lesz. Június 19-én pénteken 19:30-kor igaz nem a Csengeiben, de a Csengei szervezésében jazzhajó lesz, jazzes a Duna parton. Igazán izgalmas program, és végre a hajó is megtelik élettel, valamint a Dunapart. Aztán június 20-án 16 órakor Németkéri német nemzetiségi tánccsoport műsora lesz, június 21-én pedig 17 órakor a Pódium Táncstúdió gála műsorát tekinthetitek meg. Tolnai Művelődési Központ 4 és 2 kerekű veterán jármű felvonulás szervez, úgyhogy várják azoknak a jelentkezését, akik szívesen felvonulnának veterán autóval, motorral, kerékpárral Tolnán június 20-án 18 órakor, az Együtt a téren nyáron rendezvény keretében. A legidősebb járműveket még díjazzák is. Jelentkezni június 16-áig lehet a kultúra@tolna.hu e-mail címen, vagy a 3960-8772-es telefonszámon. Június 15 és 20-a között Kalocsai ünnepi könyvhét lesz. Ennek apropóján június 17-én 10:30-kor a Bobita Báb Színház előadásában tekinthetitek meg az Icurka Picurka előadást, mely 3 éves kor alatti csöpségeknek lesz megtartva. Az előadás időtartama 25 perc és 20 perc közösségi játék lesz utána. Remélem tudtam segíteni nektek a programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: a te nyári slágereit. Ez a te nyári csatornád.
1: Egész nyáron Paks FM.
2: Feltöltve igazi nyári slágerekkel.
0: Paks FM. Összeköt.
3: Ayy.

0: időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: És már nézzük is, hogy milyen időjárásra számíthatunk holnap, azaz kedden az időkép előrejelzése szerint. A sok napsütés mellett időnként gomoly felhők is kialakulhatnak az égen, és néhol lehet jelentéktelen zápor is. A délnyugati tájak kivételével élénk, néhol erős lesz a nyugati, északnyugati szél. Reggel 12 fokot mérhetünk a hőmérőkön, délután pedig 24 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szerencsére holnapi napon nem kell esernyővel, esőkabáttal szaladgálnunk, hanem felvehetjük a jó kis nyárias ruhákat, bár én eddig is ezt tettem, tegyetek így ti is, és élvezzétek a Paks FM legjobb slágereit.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

0: Bucks FM slágereivel.
1: Bucks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
4: Nagy a család, sok a barát, jó a kollektíva. Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt Kecskeméti út 72. Friss ajánlatunk, ballagási lakomák bőséges tálakon a Kurta Kocsmában. Tudod, ha jót akarsz enni, a kurtába kell menni.
5: Emlékszel még arra az estére, amikor egyetlen dal elég volt ahhoz, hogy mindenki együtt énekeljen? Amikor vacsora után senki sem sietett haza, mert a zene, a barátok és a jó kedv maradásra bírták. Tarts velünk ezen a héten is, mert a Paks FM játékában most egy ilyen estét nyerhetsz. Június 19-én pénteken svédasztalos vacsora és bál az Energy Restaurantban. Finom falatok, korlátlan sör és borfogyasztás és azok a dallamok, amelyeket generációk óta együtt éneklünk. A jó hangulatról Horváth Csaba gondoskodik. Figyeld játékainkat, válaszolj helyesen kérdéseinkre és nyerd meg a páros belépőt az Energy Restaurant jóvoltából. Mert vannak esték, amelyek másnap véget érnek, és vannak esték, amelyekből örök emlék lesz.
0: Reklámot hallottatok.

0: Your husband is coming.
1: Figyelj, jön a játék! A Paks FM ezen a héten egy estére visszahozza a régi bálok hangulatát. Nyerj páros belépőt a június 19-i péntek esti svédasztalos vacsorára és bárra az Energy Restaurant jóvoltából.
2: És már hozom is nektek a mai nyereményi játék kérdését is az Energy Hotel jóvoltából, mert hogy ezen a héten is játékban vagyunk, és a Paks FM Facebook oldalán található játék posztjánál várom komment formában a helyes megoldásokat, de azért úgy gondoltam, hogy párszor felteszem ma a rádióban is ezt a kérdést, hát ha nem jutott el hozzátok a játék posztja. A mai kérdésünk a következő. Melyik olasz szóból ered a magyar bál kifejezés? A. Ballare, vagy B. Ballata. A helyes megfejtéseket várom a Paks FM Facebook oldalán a játék posztjánál komment formájában, a nyeremény pedig két darab belépő egy svédasztalos vacsora estre az Energy Hotel felajánlásából. Várjuk minden nap a helyes megfejtéseket, csütörtökig játszunk, majd csütörtökön délután lesz a sorsolása a játéknak. Játszatok velünk, sok sikert kívánok, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et!
1: Figyeld ezen a héten is a játékainkat, nyerd meg a páros belépőt, és tölts el egy estét, ahol a jó vacsora mellé korlátlan sör és borfogyasztás, örök emlékek és felejthetetlen dallamok is várnak. Energy Restaurant, ahol az élmények is terítékre kerülnek.

0: érzés velem. Tőlünk minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Pocs FM. Slágerek minden mennyiségben.

Hendersontól szólt, a Risky-től 2021-ből. Én ezzel a dallal búcsúzom tőletek, nagyon köszi, hogy velem tartottatok. Legközelebb holnap 9:30-kor találkozunk itt, a Paks FM-en. Most viszont átadom a helyem Ábinak, aki egészen 18 óráig itt lesz veletek, és hozza a jó slágereket. Én Takács Nagy Vivi voltam, csodás napot nektek, sziasztok!

0: FM slágereivel. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Igen, a Paksi Atomerőmű az egy állami beruházás volt, tehát nyilván jut valamennyi vissza az államnak is. Na de az iparűzési adót például Paks azért kapja többlet, mert többlet kockázatot is vállal az a város, ami itt van. Tehát nem ingyen kapja, bocsi, és az, hogy nem MVM támogatja mondjuk a Paksi focit, és akkor még sorolhatnám, hogy 20 évvel ezelőtt a Paksi Atomerőmű, amikor maga dönthetett arról, hogy támogatásokat ad, mennyivel több pénzt osztottak szét itt a térségbe, most meg bocsánat, de finanszírozzuk az MVM-ben ülő Excel táblázat készítőket. Nagyon busásan. Szerintem tudnánk ezt a pénzt itt a térségre is költeni, arra a térségre, aki bevállalja a kockázatát annak, hogy itt, ha valami gáz van, mi leszünk azok, akik a sátorfájukat szedik.
2: Nyilván azért
3: ha tudod.
1: Ha tudod.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről, minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
5: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
4: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Pszt, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Paks, Dózsa György út 37. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Péter Pellegrini szlovák államfő egy vasárnapi televíziós beszélgető műsorban bírálta Magyar Péter miniszterelnöknek azt a korábban tett kijelentését, hogy Magyarország saját magával szomszédos, írja az MTI. Péter Pellegrini több más belpolitikai téma mellett a szlovák-magyar kapcsolatok időszerűségeire is kitért. Ezzel összefüggésben Magyar Péter miniszterelnöknek a Nemzeti Összetartozás napján tett azon kijelentését is véleményezte, amely szerint Magyarország a világ talán egyetlen olyan országa, amely saját magával szomszédos. A szlovák államfő azt mondta, nem szeretné, hogy a szlovák-magyar kapcsolatok olyan témává váljanak, amelyek ronthatják a kétoldalú viszonyt, és a szlovákiai választások előtt polarizálják a szlovák társadalmat. A szlovák államfő kijelentette, bízik benne, hogy a szlovák és a magyar miniszterelnök Robert Fico és Magyar Péter tervezett találkozójuk során megtalálják a módot a helyzet megnyugtatására. Lakossági fórumot szerveznek Pakson. Az eseményen a Kölcsey utca és a Szilárd Leó köztervezet felújításával kapcsolatos tervek ismertetésére és átbeszélésére kerül sor. A fórumot Weisz Mátyás, az érintett körzet önkormányzati képviselője tartja. Az eseményre várnak minden érdeklődőt június 16-án kedden délután 5 órára a Paksi Városháza földszinti nagytermében. 25. alkalommal rendezik meg Bonyhádon a Völgységi Könyvfesztivált. A Solymár Imre Városi Könyvtár szervezésében június 19 és 21 között rendezik meg a programsorozatot. Az immár negyed évszázados múltra visszatekintő esemény a könyvek és az olvasás ünnepe mellett kulturális, közösségi és családi programok széles kínálatával várja az érdeklődőket. A fesztivál június 19-én pénteken a Kránclány néptánc csoport műsorával veszi kezdetét. Az ünnepélyes megnyitón Filóné Ferenci Bolya, Bonyhád polgármestere köszönti a résztvevőket, majd átadják a könyvtárért, a kultúráért díjat, valamint kihirdetik a Tervezd meg a saját könyvborítódat rajzpályázat eredményeit. A délután folyamán egészségügyi szűrések, kézműves foglalkozások és gyermekprogramok várják majd a családokat. A rendezvényhez kapcsolódóan könyvbemutatót tart Koller Mártonné, míg professzor dr. Bagdi Emőke Életfeladataink és konfliktusaink címmel tart majd előadást. Az estét az Illés Dóra Kvartett koncertje zárja. A szombati nap reggel fotópiknikkel és sakkpartival indul, majd számos előadás és beszélgetés követi egymást. A gyermekek fejlődésében betöltött szerepéről Rejszné Szőcsedit gyógypedagógus és Jakab Zsuzsanna logopédus beszél, míg az Alma Együttes koncertje a legkisebbeknek kínál szórakozást. A fesztivál utolsó napján a mozgásé lesz a főszerep. A résztvevők a fesztiválfutás különböző távjain mérhetik majd össze erejüket, a programot pedig bemelegítés, gyermekfutam és eredményhirdetés teszi majd teljessé. Számos helyszínen szerveznek véradást ezen a héten a szakemberek Tolna vármegyében. A mai nap folyamán Szekszárdon a területi vérellátó központban lehet vért adni reggel 8 órától délután 5 óráig. Kedden és szerdán Pakson szerveznek majd véradást a szakemberek a Csengei Dénes Kulturális Központban, mindkét napon délelőtt 9 és délután 4 óra között. Csütörtökön Kakasdon a faluházban lehet majd vért adni délután 2:30-tól 5 óráig, végül pénteken ismét a szekszárdi területi vérellátóban várják majd a véradókat reggel 8 és délután 2 óra között. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: 2 óra 4 perc van délután, június 15-e van, nagyon megy a nyár. Az időjárás nem teljesen mutatja ezt, de ezt valahol nem bánjuk, hiszen nem kell nekünk a 35-40 fok. Reméljük nyáron sem megy föl annyira, de a strandidőt még egy kicsit várjuk, hiszen ebben a borókás időben nem a legjobb strandolni. Egészen este 6 óráig én hozom a legjobb slágereket, a mikrofonnál Strasser Ábner. Ebben az órában nézünk egy-két születésnapost, illetve elindult Facebookon a játékunk, amiről hozok még több információt. Maradjatok velem, jöjjön most Hipatontól a Out of My Head.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM.

Ice Cube és a Too Short-tól szólt az Ain't Got No Haters. Abból az apropóból, hiszen kiválasztottam ma két születésnapost 1969-ből, hiszen két nagyon ismert személy is, de különböző világot meghatározó személyiség ünnepli a születésnapját. 1969. június 15-én született Ice Cube, polgári nevén O.C. Jackson. A legendás NWA tagjaként a gangsta rap egyik megteremtője lett, később pedig sikeres filmszínészként és producerként is világhírnevet szerzett. Ugyanezen a napon látta meg a világot a német futball egyik legnagyobb kapusa, Oliver Kahn is. A Bayern München is a német válogatott ikonja becenevén a Titán nem véletlenül kapta, elképesztő elszántságról és vezéregyéniségről volt ismert. Oliver Kahn most azért is lehet aktuális, hiszen megy a VB, és érdekesség, hogy a 2002-es labdarúgó világbajnokságon Kahn olyan teljesítmény nyújtott, hogy kapusként elnyerte a torna legjobb játékosának járó aranylabdát. Ez a mai napig egyedülálló bravúr a világbajnokságok történetében. Németországot akkor szinte egymaga vezette a döntőig. Idén, hogyha Németországot nézzük, akkor a tegnap rekordot döntő több mint 40 éves Manuel Neuer vezetheti Oliver Kahn helyett a döntőig, vagy ahogy ők szeretnék, egészen az arany éremig a csapatát. Most viszont folytassuk Hennel és a Szandalával.

0: Charlie Puttó szólt az Attention, és most mindenkinek a figyelmét kérem, hiszen hozok egy kis játékot. Hallgassuk is meg!
1: Figyelj, jön a játék! A Fox FM ezen a héten egy estére visszahozza a régi bálok hangulatát. Nyerj páros belépőt a június 19-i péntek esti svédasztalos vacsorára és bárra az Energy Restaurant jóvoltából.
0: És hogy pontosan mit is lehet tenni azért, hogy elmehessetek erre a svédasztalos vacsorára és bárra, ahhoz játszhattok velünk a Facebookon. A kérdés pedig az, hogy melyik olasz szóból ered a magyar bál kifejezés, az a baláré, a B pedig a balátá. Remélem, hogy jól ejtem ki ezeket a szavakat. Én magam nem tudom, nekem is kell egy kis segítség. Ti viszont jobb, hogyha tudjátok, hiszen csak a helyes válaszokkal tudtok nyerni. És még egyszer mondom, csak a Paks FM Facebook oldalán tudtok játszani. A kommentben, hozzászólásban írjátok meg nekünk, és csütörtökön sorsolunk.
1: Figyeld ezen a héten is a játékainkat, nyerd meg a páros belépőt, és tölts el egy estét, ahol a jó vacsora mellé korlátlan sör és borfogyasztás, örök emlékek és felejthetetlen dallamok is várnak. Energy Restaurant, ahol az élmények is terítékre kerülnek.
0: Játszatok velünk, ez a játék az Energy Hotel felajánlásából valósulhat meg. Egészen hétfőtől csütörtökig megy a játékunk, kövessétek a Facebook oldalt, és hallgassátok a Paks FM-et, hiszen itt az elkövetkezendő percekben nem sokára jön John.

0: slágereivel.
1: Dogs FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
3: Emlékszel még arra az estére, amikor egyetlen dal elég volt ahhoz, hogy mindenki együtt énekeljen? Amikor vacsora után senki sem sietett haza, mert a zene, a barátok és a jó kedv maradásra bírták. Tarts velünk ezen a héten is, mert a Paks FM játékában most egy ilyen estét nyerhetsz. Június 19-én pénteken svédasztalos vacsora és bál az Energy Restaurantban. Finom falatok, korlátlan sör és borfogyasztás és azok a dallamok, amelyeket generációk óta együtt éneklünk. A jó hangulatról Horváth Csaba gondoskodik. Figyeld játékainkat, válaszolj helyesen kérdéseinkre és nyerd meg a páros belépőt az Energy Restaurant jóvoltából. Mert vannak esték, amelyek másnap véget érnek, és vannak esték, amelyekből örök emlék lesz.
4: Szia, Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba. Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Coop helyére.
5: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
4: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
6: Konyhabútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169 ezer forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával.
0: Reklámot hallottatok.

Luis Capaldi-tól szólt a Survive, attól az előadótól, akit hallhattok a Sziget Fesztiválon augusztusban is, a következő órát pedig Ariana Grande-val nyitjuk meg. Oh yes, and Ariana Grande amerikai énekesnő 7. stúdióalbumának, az Eternal Sunshine-nak a vezető kislemeze, amely 2024. január 12-én jelent meg a Republic Records gondozásában. A dalt Ariana Grande, Max Martin és Ilia Salmazadek írták és producálták. A 15 órás hírek után belekezdünk!

0: Fox FM slágereivel.
1: Fox FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
3: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
4: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Psst, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben! Paks, Dózsa György út 37. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Szlovéniában továbbra is a legsúlyosabb közúti balesetek jelentős részét okozzák az ittasan vagy kábítószer hatása alatt vezető sofőrök, közölte a szlovén közlekedés biztonsági ügynökség. A hatóság adatai szerint minden tizedik közúti baleset az ittas vezetéshez köthető, a halálos kimenetelű balesetek 25-30%-át pedig alkoholos befolyásoltság alatt álló járművezetők okozzák. Tavaly 31-en haltak meg olyan balesetben, amelyet alkohol vagy kábítószer hatása alatt álló sofőr idézett elő. Ez a szlovéniai közutakon regisztrált halálos áldozatok mintegy harmadát jelentette. Az idei év első 5 hónapjában 493 balesetet okoztak ittas vezetők, 12%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban. A halálos áldozatok száma ugyanakkor nőtt, május végéig 11-en vesztették életüket ilyen balesetekben, míg tavaly ugyanebben az időszakban mindössze 5-en. A súlyos sérültek száma valamelyest csökkent, a könnyebb sérülteké pedig 5-ödével volt alacsonyabb, mint tavaly, írja az MTI. Ejtőernyősöket szállító repülőgép zuhant le az amerikai Missouri tagállamban vasárnap. A fedélzeten tartózkodó 12 ember közül mindenki életét vesztette, írja az MTI. A repülőgépet nem sokkal felszállás után érte a szerencsétlenség Butler kisváros helyi repülőterének közelében, ahol egy autóút mellett csapódott a földnek és kigyulladt. A rendőrség azt közölte, hogy a repülő ejtőernyős ugrásra készülő utasokat szállított. A légi szerencsétlenség vizsgálatát a Szövetségi Közlekedés Biztonsági és Légügyi Hivatal szakemberei vezetik. Aktuálisan zajló és a közeljövőre betervezett projektekről kérdeztük a napokban Paksváros önkormányzatának képviselőit. Molnár József, a Paksi 1-es körzet önkormányzati képviselője rádiónknak nyilatkozva elmondta, 4 klímaberendezés kerül beszerelésre a Munkácsi utcai óvodába, ahova gyermekcsoportok költöznek át az Ötvös utcai óvodából az ott kezdődő felújítás miatt. Az önkormányzati képviselő felhívta a szülők figyelmét arra is, hogy a Munkácsi utcai óvodánál idéglenes parkolásra lesz lehetőség, és külön hangsúlyozta, hogy a kialakítandó parkolókat ne hosszú távú parkolásra használják a megnövekvő forgalomra tekintettel.
6: Az Ötvös utcai óvodát felújítják, és tehát a csoportok el fognak költözni. Egy része a Vörösmarty utcába, másik része pedig a Munkácsi utcai óvodában fog megérkezni. Hát itt is volt megkeresés intézményvezetőtől, illetve szülői megkeresés, hogy ugye mi lesz a nyári hónapokon, ugye nincsen teljes mértékben klimatizálva az épület. Nyilván az 5 milliós keret terhére próbáltam ezt megoldani, de polgármester asszony nagyon kedves volt, illetve a polgármester úr, és támogatták ezt a kezdeményezést, úgyhogy 4 klíma lesz majd elhelyezve a Munkács utcai óvodába, úgyhogy a gyerekek majd hűsen tudnak lenni, hogyha az épületbe beérnek. A másik dolog, ami felmerül folyamatosan a Munkács utcai óvodával kapcsolatban, a parkolás. Ugye most megemelkedett számmal fognak érkezni a szülők, és ugye nem a körzetből, tehát nem tudnak oda sétálni, úgyhogy majd a dolgozók a kilátóhoz fognak parkolni, ott vannak parkolóhelyek. Persze ez ideglenesen, amíg ez az állapot fennáll, és műszaki osztály kim volt, megvizsgálta a lehetőségeket, ilyen ideglenes parkolókat fognak ott az óvoda melletti részen kialakítani, tehát azért megkérjük, hogy ne fix parkolásra használják, hanem tényleg a gyerekeket kiteszik, és akkor utána haladnak tovább a szülők.
7: Számos helyszínen szerveznek véradást ezen a héten a szakemberek Tolna vármegyében. A mai nap folyamán Szekszárdon a területi vérellátó központban lehet vért adni reggel 8 órától délután 5 óráig. Kedden és szerdán Pakson szerveznek majd véradást a szakemberek a Csengei Dénes Kulturális Központban, mindkét napon délelőtt 9 és délután 4 óra között. Csütörtökön Kakasdon a faluházban lehet majd vért adni délután 2:30-tól 5 óráig, végül pénteken ismét a szekszárdi területi vérellátóban várják majd a véradókat reggel 8 és délután 2 óra között. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.
8: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakshfm.hu-n vagy a PakshFM mobil applikációján. PakshFM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most...
9: 15 óra, 4 perc van, megkezdtük a 3 órát, és ahogy ígértem, jön Ariana Grande-től a Yes, and utána elmondom, hogy milyen program lehetőségeink vannak, illetve nem felejthetjük el, hogy hétvégén nagy kézilabda ünnep volt, hiszen megrendezték a Final Four-t a Bajnokok Ligájában, Kölnben, a kézilabdában.
8: És most egy újabb óra

0: side asleep them. Ez a most végem.
1: Fox FM.
2: Összegött.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Ma a Pakson 17 órától mesterterápia lesz, 12 kapu a lélek útja, Bakonyi Zsuzsa mesterterapeuta vezetésével. Június 16-án kedden 17 órától könyvbemutatót tartanak, Guta István emlékharang, beszélgető társa pedig dr. Balázs Kovács Sándor lesz. Június 16-án és 17-én kedden és szerdán szintén a Csengi Dénes Kulturális Központban reggel 8-tól délután 16 óráig véradást rendeznek, Tolnán pedig a Művelődési Központ 4 és 2 kerekű veterán jármű felvonulást szervez. Várjuk azon jelentkezését, akik szívesen felvonulnának veterán autójukkal, motorral, kerékpárral Tolnán június 20-án 18 órakor az Együtt téren nyáron rendezvény keretében. A legidősebb járműveket díjazzuk. A jelentkezést június 16-áig keddig várják. Csecsemő Színház előadást tartanak Kalocsán június 17-én szerdán, a kalocsai ünnepi könyvhét keretein belül. 10 óra 30-tól lesz, a helyszín pedig a kamaraterem. Illetve még kicsit korai, de július 24-én pénteken Hogyan tudnék élni nélküled szabadtéri mozi lesz Pakson az Erzsébet nagy szálloda teraszán. Egy barátságos környezetben egy különleges szabadtéri filmvetítésre invitálnak, ami természetesen ingyenes. A film különlegességét Demjén Ferenc ikonikus lágeré adják, amelyek végig kísérik a történetet, és még mélyebbé teszik az érzelmi pillanatokat. A részvétel ingyenes, az első 200 jelentkezőnek tudják biztosítani a részvételt. Július 24-én 20 óra 30-tól az Erzsébet nagy szállodában.
0: Még több helyi program a pakseffen.hu-n.

Rita Orától szórta Your Song, a hétvégén pedig Kölnben megrendezték a férfi kézilabda bajnokok ligája legjobb négyes tornáját, ahol Európa négy legerősebb klubcsapata csapott össze.

Nos, magyar nem volt a mezőnyben, de nem volt rossz szezon, hiszen mindkét csapat, mind az OTP Bank Pick Szeged, mind a One Best Frame bejutott a legjobb nyolcba, de sajnos ők kiestek. Final Fourig így a mezőnyt a német bajnok SC Magdeburg, a Bundesliga ezüstérmes Wünsche Berlin, a dán bajnok Aalborg és a rekordbajnok Barcelona alkotta. A legnagyobb meglepetést a Wünsche Berlin okozta, amely az elődöntőben 40-39-re legyőzte a címvédő Magdeburgot. A berliniek ezzel sorozatban másodszor jutottak be a BL döntőbe. A másik ágon a Barcelona hosszabbítás után 37-32-re múlta felül az Aalborgot egy több mint 20.000 néző előtt rendezett drámai mérkőzésen. A bronzmérkőzésen a Magdeburg 32-30. A bronzmérkőzésen a Magdeburg 32-26-ra legyőzte az Aalborgot, így a német csapat szerezte meg a harmadik helyet. A döntőben végül a Barcelona 37-34-re verte a Wünsche Berlint, és története során már 13. alkalommal hódította el a legmagasabb európai klubtrófeát. A végeredmény tehát: első a Barcelona, második a Wünsche Berlin, harmadik a Magdeburg és negyedik az Aalborg. Folytatásban pedig nem sokára jön a No Broke Boys a Disco Lines.

0: Bell. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Emlékszel még arra az estére, amikor egyetlen dal elég volt ahhoz, hogy mindenki együtt énekeljen? Amikor vacsora után senki sem sietett haza, mert a zene, a barátok és a jó kedv maradásra bírták. Tarts velünk ezen a héten is, mert a Paks FM játékában most egy ilyen estét nyerhetsz. Június 19-én pénteken svédasztalos vacsora és bál az Energy Restaurantban. Finom falatok, korlátlan sör és borfogyasztás és azok a dallamok, amelyeket generációk óta együtt éneklünk. A jó hangulatról Horváth Csaba gondoskodik. Figyeld játékainkat, válaszolj helyesen kérdéseinkre és nyerd meg a páros belépőt az Energy Restaurant jóvoltából. Mert vannak esték, amelyek másnap véget érnek, és vannak esték, amelyekből örök emlék lesz.
3: Stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron eteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Még változatosabb zenék úton hazafelé. Veletek. Paks FM.

0: most közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán a 171-es kilométer és a 165-ös kilométer közötti szakaszon pályakarbantartók dolgoznak. A Budapest és Pécs felé vezető oldalon is több helyszínen van forgalomkorlátozás. A sávzárásoknál nagy figyelemmel közlekedjenek. Összeütközött két személyautó az 51-es főúton Dömsödön átvezető szakaszán, az M6-os autópályán Érnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át. A 61-es főúton Pincei közelében a 43-as kilométernél vízvezetéket javítanak, a félútpályát felbontották. További balesetről nem számol be az Útinform, mindenki vezessen óvatosan.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
1: A közlekedési hírek után megyünk tovább, előtte a hírek, utána pedig Calvin Harris igazi nyári

0: 16. szeptember 16-án jelent meg ez a remek sláger, amely Magyarországon és a Cseh Köztársaságban a slágerlistek első helyig jutott, az Egyesült Királyságban pedig a 4. helyet ért el. Később bekerült a 96 Mounts című válogatás albumában is. A hírek után jön Calvin Harris-től a My Way.
1: Mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel.

0: slágereivel.
1: Taks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
2: Szia, Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba. Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Coop helyére.
3: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
2: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
4: Konyha bútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169 000 forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával.
5: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Psst, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben! Paks, Dózsa György út 37. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Donald Trump amerikai elnök közölte orosz hivatali partnerével, hogy a harcok beszüntetése érdekében kézbefolyást gyakorolni mind az európai országokra, mind Ukrajnára, jelentette ki Jurij Uszakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója vasárnap Moszkvában. Közölte, Vladimir Putyin orosz elnök mintegy egy órás telefonbeszélgetést folytatott a nap folyamán Trumppal, egyebek között felköszöntve őt 80. születésnapja alkalmából, és sikert kívánva neki a labdarúgó világbajnokság megrendezéséhez. Trump ismét hangsúlyozta a harci cselekmények leállításának szükségességét. Kijelentette, hogy kézbefolyást gyakorolni mind az európai partnerekre, mind Kijevre, egyebek között a küszöbön álló G7 csúcs találkozón, idézi az MTI Jurij Uszakovot. Ejtőernyősöket szállító repülőgép zuhant le az amerikai Missouri tagállamban vasárnap. A fedélzeten tartózkodó 12 ember közül mindenki életét vesztette, írja az MTI. A repülőgépet nem sokkal felszállás után érte a szerencsétlenség Butler kisváros helyi repülőterének közelében, ahol egy autóút mellett csapódott a földnek és kigyulladt. A rendőrség azt közölte, hogy a repülő ejtőernyős ugrásra készülő utasokat szállított. A légi szerencsétlenség vizsgálatát a Szövetségi Közlekedésbiztonsági és Légügyi Hivatal szakemberei vezetik. Lakossági fórumot szerveznek Pakson. Az eseményen a Kölcsey utca és a Szilárd Leó köztervezet felújításával kapcsolatos tervek ismertetésére és átbeszélésére kerül sor. A fórumot Weisz Mátyás, az érintett körzet önkormányzati képviselője tartja. Az eseményre várnak minden érdeklődőt június 16-án kedden délután 5 órára a Paksi Városháza földszinti nagytermében. Családi nyílt napot rendeznek június 21-én vasárnap Györkönyben. A harmadik alkalommal jelentkező Györkönyi Wirtschaft délelőtt 10 és délután 5 óra között várja majd az érdeklődőket a helyi kőlertei tehenészetben és a Világló lovardában. A látogatók közelebbről is megismerhetik a vidéki életet, a tehenészetben boci simogatással, fejési bemutatóval és traktoros legelő látogatással, míg a lovardában lópucolással, lovaglással és íjászattal készülnek a szervezők. Emellett mindkét helyszínen edukációs előadásokat tartanak az állatorvosok. A gyerekeket egész nap játszóház várja, délben a Siagárdi Fecskék báb csoport lép fel, délután 4 órától pedig a Csurgó zenekar ad koncertet. A rendezvényre a belépés és a legtöbb program ingyenes, a szervezők azt javasolják a családoknak, hogy játszós ruhát és gumicsizmát vigyenek magukkal.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
6: Kimagasló eredményeket ért el az elmúlt időszakban a Paksi SL fiatal teniszezője, adta hírül weboldalán a PSL tenisz szakosztálya. Kis Bianca a tavalyi B kategóriás aranyérem után idén már az A kategóriás versenyzők között indult a Diákolimpián, ahol bejutott az országos döntőbe. Kis Bianca idén is remekül szerepelt, és a későbbi bajnok a magyar ranglista első helyezett ellen maradt csak alul, de ellene is kimagasló játékkal rukkolt elő. Végül a legjobb 5-8 helyen végzett Balatonbogláron. A Diákolimpiával azonban nem zárult le a versenyhét, a múlt hétvégén Gyulán lépett pályára az idei Paulinyi Gyula emlékversenyen. Kis Bianca Hantó Nórával L12-ben indult a megmérettetésen, párosuk ismét bizonyította, megvan köztük az az összhang, ami a páros játékhoz kell. Az elődöntőben magabiztos játékkal a verseny első kiemelt párosát búcsúztatták 4-0, 4-1-es arányban. A döntőben pedig 4-0, 4-2-es győzelmet arattak, ezzel megnyerték a tornát. Kis Biancát Lakatosné Klopcsik Diana készítette fel a versenyekre.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
7: 16 óra múlt, mindenkinek jó utat hazafele, vége az iskolának, illetve a munkaidőnek is. A főutcán sok sikert, illetve a boltokban. Nem sokára ebben az órában beszélünk egy kicsit arról, hogy a Balatonon mire várnak a tulajdonosok és a vendéglátósok. Illetve van egy játékunk a Facebookon, arról is szót ejtünk. És hát minden éjszaka, hiszen napközben sajnos nem tudjuk idén nézni, de megy a futball VB, arról is szót kell ejtenünk. A folytatásban pedig jöjjön Calvin Harris-től a My Way.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM.
8: Why wait to say, at least I did it my way.

Martin Garrix szólt a Told You So, idén nyáron pedig új kihívások elé néznek a balatoni vendéglátósok. Több tóparti vállalkozó szerint ma már nem csak az időjárás, az infláció vagy a munkaerő hiány befolyásolja a nyári szezont, hanem a közlekedés is. A szakmában egyre többen panaszkodnak arról, hogy az esti vonat és buszjáratok hiánya miatt a turisták korábban indulnak haza, vagy a nyaralójukba, így kevesebbet költenek éttermekben, büfékben vagy esti programokon. Emiatt több vendéglátóhely tulajdonosa úgy döntött, hogy idén ki sem nyit, vagy csak a legforgalmasabb hetekben fogad vendégeket. Szomorú ezt hallani, és érdekes, hogy milyen befolyásoló tényezőkön gondolkodnak a vállalkozók és a tulajdonosok. Most érünk vissza zenéhez, jön Blaha Louisianától a túl távol, elég közel.

0: Figyelj, jön a játék! A Paks FM ezen a héten egy estére visszahozza a régi bálok hangulatát. Nyerj páros belépőt a június 19-i péntek esti svédasztalos vacsorára és bárra az Energy Restaurant jóvoltából.
1: Nyereményért meg nem tehettek más, mint hogy válaszoltok erre a kérdésre. Melyik olasz szóból ered a magyar bál kifejezés? Az A lehetőség szerint a balare, a B szerint a balata. Ezt a kérdést a Facebookon látjátok, a Paks FM Facebook oldalán, és a kommentben várjuk a helyes megoldásokat. Hétfőtől csütörtökig játszunk.
0: Figyeld ezen a héten is a játékainkat, nyerd meg a páros belépőt, és tölts el egy estét, ahol a jó vacsora mellé korlátlan sör és borfogyasztás, örök emlékek és felejthetetlen dallamok is várnak. Energy Restaurant, ahol az élmények is terítékre kerülnek.

Well, hello és halott pénz! A Volt Fesztiválnak volt ez a himnusz a 2015-ben, emlékszem, Sopronban. A tegnap este és a mai éjszaka pedig érdekes mérkőzéseket hozott a labdarúgó világbajnokság vasárnapi játéknapján. Németország valóságos gálát rendezett, 7-1-re győzte le Curaçaót, míg Svédország 5-1-es sikert aratott Tunézia felett. A nap egyik meglepetését Elefántcsontpart szolgáltatta, amely 1-0-ra legyőzte a sokak által esélyesebbnek tartott Ecuadort, és ezzel fontos lépést tett a továbbjutás felé. A legizgalmasabb összecsapást azonban Hollandia és Japán vívta. A hollandok kétszer is vezettek, de a japánok mindkétszer visszakapaszkodtak, és végül a hajrában kiharcolták a 2-2-es döntetlent. A lefújás után ráadásul ismét a japán szurkolókról beszélt a világ, miközben mások már a kiárat felé vették az irányt, ők szemetes zsákokat vettek elő, és összegyűjtötték maguk után a hulladékot a lelátón. A japán drukkerek ezt nem először teszik meg, évek óta hagyomány náluk, hogy tisztán hagyják maguk után a stadiont, így miközben a válogatott egy pontot szerzett a pályán, a szurkolók ismét elnyerték a futballvilág elismerését a lelátón, és ma hajnalban is lesznek meccsek, a VB-ről nem lehet nem beszélni és kihagyni. Folytatásban pedig jöjjön Miley Cyrus-tól a Flowers.

0: Mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Emlékszel még arra az estére, amikor egyetlen dal elég volt ahhoz, hogy mindenki együtt énekeljen? Amikor vacsora után senki sem sietett haza, mert a zene, a barátok és a jó kedv maradásra bírták. Tarts velünk ezen a héten is, mert a Paks FM játékában most egy ilyen estét nyerhetsz. Június 19-én pénteken svédasztalos vacsora és bál az Energy Restaurantban. Finom falatok, korlátlan sör és borfogyasztás és azok a dallamok, amelyeket generációk óta együtt éneklünk. A jó hangulatról Horváth Csaba gondoskodik. Figyeld játékainkat, válaszolj helyesen kérdéseinkre és nyerd meg a páros belépőt az Energy Restaurant jóvoltából. Mert vannak esték, amelyek másnap véget érnek, és vannak esték, amelyekből örök emlék lesz.
3: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: vagyok.
1: Ez a Vox FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Forddal közlekedik? Nem kell messzire mennie. Térjen be az FX Autóházba, a térség legközelebbi Ford márka kereskedésébe, ahol a legfrissebb modellek mellett teljes körű szolgáltatásokkal várják az érdeklődőket. Helyszíni kárügyintézés, szerviz, karosszéria és fényező műhely, hitel és biztosítási ügyintézés, teszt és csereautó szolgáltatás, új és használt autóértékesítés. Mindez egy helyen az FX Autóházban, Szekszárdon, a Pásztor utca 8-ban. További információért látogasson el a fordfx.hu oldalra.
3: Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Péter Pellegrini szlovák államfő egy vasárnapi televíziós beszélgető műsorban bírálta Magyar Péter miniszterelnöknek azt a korábban tett kijelentését, hogy Magyarország saját magával szomszédos, írja az MTI. Péter Pellegrini több más belpolitikai téma mellett a szlovák-magyar kapcsolatok időszerűségeire is kitért. Ezzel összefüggésben Magyar Péter miniszterelnöknek a Nemzeti Összetartozás napján tett azon kijelentését is véleményezte, amely szerint Magyarország a világ talán egyetlen olyan országa, amely saját magával szomszédos. A szlovák államfő azt mondta, nem szeretné, hogy a szlovák-magyar kapcsolatok olyan témává váljanak, amelyek ronthatják a kétoldalú viszonyt, és a szlovákiai választások előtt polarizálják a szlovák társadalmat. A szlovák államfő kijelentette, bízik benne, hogy a szlovák és a magyar miniszterelnök Robert Fico és Magyar Péter tervezett találkozójuk során megtalálják a módot a helyzet megnyugtatására. Aktuálisan zajló és a közeljövőre betervezett projektekről kérdeztük a napokban Paksváros önkormányzatának képviselőit. Molnár József, a Paksi 1-es körzet önkormányzati képviselője rádiónknak nyilatkozva elmondta, 4 klímaberendezés kerül beszerelésre a Munkácsi utcai óvodába, ahova gyermekcsoportok költöznek át az Ötvös utcai óvodából az ott kezdődő felújítás miatt. Az önkormányzati képviselő felhívta a szülők figyelmét arra is, hogy a Munkácsi utcai óvodánál ideiglenes parkolásra lesz lehetőség, és külön hangsúlyozta, hogy a kialakítandó parkolókat ne hosszú távú parkolásra használják a megnövekvő forgalomra tekintettel.
5: Az Ötvös utcai óvodát felújítják, és tehát a csoportok el fognak költözni. Egy része a Vörösmarty utcába, másik része pedig a Munkácsi utcai óvodában fog megérkezni. Hát itt is volt megkeresés intézményvezetőtől, illetve szülői megkeresés, hogy ugye mi lesz a nyári hónapokon, ugye nincsen teljes mértékben klimatizálva az épület. Nyilván az 5 milliós keret terhére próbáltam ezt megoldani, de polgármester asszony nagyon kedves volt, illetve alpolgármester úr, és támogatták ezt a kezdeményezést, úgyhogy 4 klíma lesz majd elhelyezve a Munkács utcai óvodába, úgyhogy a gyerekek majd hűsen tudnak lenni, hogyha az épületbe beérnek. A másik dolog, ami felmerül folyamatosan a Munkácsi utcai óvodával kapcsolatban, a parkolás. Ugye most megemelkedett számmal fognak érkezni a szülők, és ugye nem a körzetből, tehát nem tudnak oda sétálni, úgyhogy majd a dolgozók a kilátóhoz fognak parkolni, ott vannak parkolóhelyek. Persze ez ideglenesen, amíg ez az állapot fennáll, és műszaki osztály kim volt, megvizsgálta a lehetőségeket, ilyen ideglenes parkolókat fognak ott az óvoda melletti részen kialakítani, tehát azért megkérjük, hogy ne fix parkolásra használják, hanem tényleg a gyerekeket kiteszik, és akkor utána haladnak tovább a szülők.
4: 25. alkalommal rendezik meg Bonyhádon a Völgységi Könyvfesztivált. A Solymár Imre Városi Könyvtár szervezésében június 19 és 21 között rendezik meg a programsorozatot. Az immár negyed évszázados múltra visszatekintő esemény a könyvek és az olvasás ünnepe mellett kulturális, közösségi és családi programok széles kínálatával várja az érdeklődőket. A fesztivál június 19-én pénteken a Kránclány néptánc csoport műsorával veszi kezdetét. Az ünnepélyes megnyitón Filóné Ferenc Ibolya, Bonyhád polgármestere köszönti a résztvevőket, majd átadják a könyvtárért, a kultúráért díjat, valamint kihirdetik a Tervezd meg a saját könyvborítódat rajzpályázat eredményeit. A délután folyamán egészségügyi szűrések, kézműves foglalkozások és gyermekprogramok várják majd a családokat. A rendezvényhez kapcsolódóan könyvbemutatót tart Koller Márton Simonné, míg professzor dr. Bagdi Emőke Életfeladataink és konfliktusaink címmel tart majd előadást. Az estét az Illés Dóra Kvartett koncertje zárja. A szombati nap reggel fotópiknikkel és sakpartival indul, majd számos előadás és beszélgetés követi egymást. A gyermekek fejlődésében betöltött szerepéről Rejszné Szőcs Edit gyógypedagógus és Jakab Zsuzsanna logopédus beszél, míg az Alma Együttes koncertje a legkisebbeknek kínál szórakozást. A fesztivál utolsó napján a mozgásé lesz a főszerep. A résztvevők a fesztivál futás különböző távjain mérhetik majd össze erejüket, a programot pedig bemelegítés, gyermekfutam és eredményhirdetés teszi majd teljessé.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
0: 17 óra után járunk, kicsit belazulhatunk, így az este felé a nap is kisütött, élvezhetjük még a nyári estéket. Nem sokára el is mondom, milyen időjárás várható holnap, illetve, hogyha időjárás és klíma, akkor azt is, hogy milyen befolyással vannak a tavainkra az idei tavalyi szárazságok, főleg most a Velencei tóról lesz szó. Folytatásban pedig jöjjön Lola Youngtól a Messi.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Kedden a sok napsütés mellett időnként komoly felhők lesznek az égen, de csak néhol lehet jelentéktelen zápor. A délnyugati tájak kivételével élénk, néhol erős lesz a nyugati északnyugati szél, hajnalban kora reggel főként délnyugaton képződik pára, köd. A reggeli 6-15 fokos minimumokat követően délutánra 24 és 29 fok közé melegszik a levegő.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem,

Topiktól szólt a Break Me, most pedig egy kicsit új vizekre elveszünk a Balatonról, sokat hallunk nyáron, most azonban egy másik magyar tó miatt kell aggódni, ezt mondják a szakemberek. A Velencei tó vízszintje ugyanis történelmi mélypont közelére süllyedt, jelenleg mindössze 56 cm-es a vízállás, ami alig néhány centivel magasabb a 2022-ben mért negatív rekordnál. A helyzetet jól mutatja, hogy egyes sportszakaszokon már olyan homokpadok és földnyelvek kerültek elő, amelyek normál esetben víz alatt vannak. Több kikötőben a csónakok és a vitorlások gyakorlatilag a száraz meder fenéken állnak, egy helyi vitorlásoktató pedig már a Balatonra költöztette a vállalkozását, mert a tó egyre kevésbé alkalmas a sportolásra. A szakértők szerint, ha nem érkezik jelentős csapadék, a vízszint a nyár végére akár 30 cm-ig is csökkenhet. Ez nem csak a turizmust, hanem a tó élővilágát is veszélyeztetheti. A probléma mögött a száraz időjárás mellett a klímaváltozás és a korábbi vízgazdálkodási hibák is említik. Most menjünk tovább, jön Éloktól a Love Has Gone.

Mark Humbertől szólt a Belong Together 2024-ből. 6 óra lesz pár perc múlva, a hírek után én már nem jövök vissza. Köszönöm a figyelmet, 2 óra óta Strasser Ábner a műsorvezető. És most el is köszönök mindenkinek, további kellemes napot és jó rádiózást!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Nagy a család? Sok a barát? Jó a kollektíva? Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt Kecskeméti út 72. Friss ajánlatunk, ballagási lakomák bőséges tálakon a Kurta Kocsmában. Tudod, ha jót akarsz enni, a kurtába kell menni.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Szlovéniában továbbra is a legsúlyosabb közúti balesetek jelentős részét okozzák az ittasan vagy kábítószer hatása alatt vezető sofőrök, közölte a szlovén közlekedés biztonsági ügynökség. A hatóság adatai szerint minden tizedik közúti baleset az ittas vezetéshez köthető, a halálos kimenetelű balesetek 25-30%-át pedig alkoholos befolyásoltság alatt álló járművezetők okozzák. Tavaly 31-en haltak meg olyan balesetben, amelyet alkohol vagy kábítószer hatása alatt álló sofőr idézett elő. Ez a szlovéniai közutakon regisztrált halálos áldozatok mintegy harmadát jelentette. Az idei év első 5 hónapjában 493 balesetet okoztak ittas vezetők, 12%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban. A halálos áldozatok száma ugyanakkor nőtt, május végéig 11-en vesztették életüket ilyen balesetekben, míg tavaly ugyanebben az időszakban mindössze 5-en. A súlyos sérültek száma valamelyest csökkent, a könnyebb sérülteké pedig 5-ével volt alacsonyabb, mint tavaly, írja az MTI. Lakossági fórumot szerveznek Pakson. Az eseményen a Kölcsey utca és a Szilárd Leó köztervezet felújításával kapcsolatos tervek ismertetésére és átbeszélésére kerül sor. A fórumot Weisz Mátyás, az érintett körzet önkormányzati képviselője tartja. Az eseményre várnak minden érdeklődőt június 16-án kedden délután 5 órára a Paksi Városháza földszinti nagytermében. Számos helyszínen szerveznek véradást ezen a héten a szakemberek Tolna vármegyében. A mai nap folyamán Szekszárdon a területi vérellátó központban lehet vért adni reggel 8 órától délután 5 óráig. Kedden és szerdán Pakson szerveznek majd véradást a szakemberek a Csengei Dénes Kulturális Központban, mindkét napon délelőtt 9 és délután 4 óra között. Csütörtökön Kakasdon a faluházban lehet majd vért adni délután 14:30-tól 5 óráig, végül pénteken ismét a szekszárdi területi vérellátóban várják majd a véradókat reggel 8 és délután 2 óra között. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Kimagasló eredményeket ért el az elmúlt időszakban a Paksi SE fiatal teniszezője, adta hírül weboldalán a PSE tenisz szakosztálya. Kis Bianca a tavalyi B kategóriás aranyérem után idén már az A kategóriás versenyzők között indult a Diákolimpián, ahol bejutott az országos döntőbe. Kis Bianca idén is remekül szerepelt, és a későbbi bajnok a magyar ranglista első helyezett ellen maradt csak alul, de ellene is kimagasló játékkal rukkolt elő. Végül a legjobb 5-8 helyen végzett Balatonbogláron. A Diákolimpiával azonban nem zárult le a versenyhét, a múlt hétvégén Gyulán lépett pályára az idei Paulinyi Gyula emlékversenyen. Kis Bianca Hantó Nórával L12-ben indult a megmérettetésen, párosuk ismét bizonyította, megvan köztük az az összhang, ami a páros játékhoz kell. Az elődöntőben magabiztos játékkal a verseny első kiemelt párosát búcsúztatták 4-0-4-1-es arányban. A döntőben pedig 4-0-4-2-es győzelmet arattak, ezzel megnyerték a tornát. Kis Biancát Lakatosné Klopcsik Diana készítette fel a versenyekre.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Donald Trump amerikai elnök közölte orosz hivatali partnerével, hogy a harcok beszüntetése érdekében kézbefolyást gyakorolni mind az európai országokra, mind Ukrajnára, jelentette ki Jurij Uszakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója vasárnap Moszkvában. Közölte, Vladimir Putyin orosz elnök mintegy egy órás telefonbeszélgetést folytatott a nap folyamán Trumppal, egyebek között felköszöntve őt 80. születésnapja alkalmából, és sikert kívánva neki a labdarúgó világbajnokság megrendezéséhez. Trump ismét hangsúlyozta a harci cselekmények leállításának szükségességét. Kijelentette, hogy kézbefolyást gyakorolni mind az európai partnerekre, mind Kijevre, egyebek között a küszöbön álló G7 csúcs találkozón, idézi az MTI Jurij Uszakovot. Aktuálisan zajló és a közeljövőre betervezett projektekről kérdeztük a napokban Paksváros önkormányzatának képviselőit. Molnár József, a Paksi 1-es körzet önkormányzati képviselője rádiónknak nyilatkozva elmondta, 4 klímaberendezés kerül beszerelésre a Munkácsi utcai óvodába, ahova gyermekcsoportok költöznek át az Ötvös utcai óvodából az ott kezdődő felújítás miatt. Az önkormányzati képviselő felhívta a szülők figyelmét arra is, hogy a Munkácsi utcai óvodánál ideiglenes parkolásra lesz lehetőség, és külön hangsúlyozta, hogy a kialakítandó parkolókat ne hosszú távú parkolásra használják a megnövekvő forgalomra tekintettel.
2: Az Ötvös utcai óvodát felújítják, és a csoportok el fognak költözni. Egy része a Vörösmarty utcába, másik része pedig a Munkácsi utcai óvodában fog megérkezni. Hát itt is volt megkeresés intézményvezetőtől, illetve szülői megkeresés, hogy ugye mi lesz a nyári hónapokon, ugye nincsen teljes mértékben klimatizálva az épület. Nyilván az 5 milliós keret terhére próbáltam ezt megoldani, de polgármester asszony nagyon kedves volt, illetve alpolgármester úr, és támogatták ezt a kezdeményezést, úgyhogy 4 klíma lesz majd elhelyezve a Munkács utcai óvodába, úgyhogy a gyerekek majd hűsen tudnak lenni, hogyha az épületbe beérnek. A másik dolog, ami felmerül folyamatosan a Munkács utcai óvodával kapcsolatban, a parkolás. Ugye most megemelkedett számmal fognak érkezni a szülők, és ugye nem a körzetből, tehát nem tudnak oda sétálni. Úgyhogy majd a dolgozók a kilátóhoz fognak parkolni, ott vannak parkolóhelyek. Persze ez ideglenesen, amíg ez az állapot fennáll, és műszaki osztály kim volt, megvizsgálta a lehetőségeket, ilyen ideglenes parkolókat fognak ott az óvoda melletti részen kialakítani, tehát azért megkérjük, hogy ne fix parkolásra használják, hanem tényleg a gyerekeket kiteszik, és akkor utána haladnak tovább a szülők.
1: Ezen a héten is várják a határvadászszolgálat iránt érdeklődőket számos Tolna vármegyei helyszínen, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A toborzás ezen a héten is folytatódik Tolna vármegyében, ahol több helyszínen várják a szerződéses határvadászszolgálat iránt érdeklődőket. A program célja, hogy minél többen csatlakozzanak az állam határvédelmét ellátó állományhoz. A toborzási alkalmak a mai napon Pakson, holnap Szekszárdon, szerdán Dombováron, csütörtökön Bonyhádon, valamint pénteken Simontornyán és Németkéren lesznek elérhetők. Az érdeklődők személyesen kaphatnak tájékoztatást a feladatokról és a jelentkezés feltételeiről. A szervezők arra bíztatnak minden érdeklődőt, hogy csatlakozzanak a szerződéses határvadászokhoz és vegyenek részt az államhatárvédelmében. Ejtőernyősöket szállító repülőgép zuhant le az amerikai Missouri tagállamban vasárnap. A fedélzeten tartózkodó 12 ember közül mindenki életét vesztette, írja az MTI. A repülőgépet nem sokkal felszállás után érte a szerencsétlenség Butler kisváros helyi repülőterének közelében, ahol egy autóút mellett csapódott a földnek és kigyulladt. A rendőrség azt közölte, hogy a repülő ejtőernyős ugrásra készülő utasokat szállított. A légi szerencsétlenség vizsgálatát a Szövetségi Közlekedésbiztonsági és Légügyi Hivatal szakemberei vezetik.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összeköt.

0: híreket.
1: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár.

0: mindjárt folytatjuk. Szabad péntek című műsorunk Best of összeállításával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Péter Pellegrini szlovák államfő egy vasárnapi televíziós beszélgető műsorban bírálta Magyar Péter miniszterelnöknek azt a korábban tett kijelentését, hogy Magyarország saját magával szomszédos, írja az MTI. Péter Pellegrini több más belpolitikai téma mellett a szlovák-magyar kapcsolatok időszerűségeire is kitért. Ezzel összefüggésben Magyar Péter miniszterelnöknek a Nemzeti Összetartozás napján tett azon kijelentését is véleményezte, amely szerint Magyarország a világ talán egyetlen olyan országa, amely saját magával szomszédos. A szlovák államfő azt mondta, nem szeretné, hogy a szlovák-magyar kapcsolatok olyan témává váljanak, amelyek ronthatják a kétoldalú viszonyt és a szlovákiai választások előtt polarizálják a szlovák társadalmat. A szlovák államfő kijelentette, bízik benne, hogy a szlovák és a magyar miniszterelnök Robert Fico és Magyar Péter tervezett találkozójuk során megtalálják a módot a helyzet megnyugtatására. Lakossági fórumot szerveznek Pakson. Az eseményen a Kölcsey utca és a Szilárd Leó köztervezet felújításával kapcsolatos tervek ismertetésére és átbeszélésére kerül sor. A fórumot Weisz Mátyás, az érintett körzet önkormányzati képviselője tartja. Az eseményre várnak minden érdeklődőt június 16-án kedden délután 5 órára a Paksi Városháza földszinti nagytermében. 25. alkalommal rendezik meg Bonyhádon a Völgységi Könyvfesztivált. A Solymár Imre Városi Könyvtár szervezésében június 19 és 21 között rendezik meg a programsorozatot. Az immár negyed évszázados múltra visszatekintő esemény a könyvek és az olvasás ünnepe mellett kulturális, közösségi és családi programok széles kínálatával várja az érdeklődőket. A fesztivál június 19-én pénteken a Kránclány néptánc csoport műsorával veszi kezdetét. Az ünnepélyes megnyitón Filóné Ferenc Ibolya, Bonyhád polgármestere köszönti a résztvevőket, majd átadják a könyvtárért, a kultúráért díjat, valamint kihirdetik a Tervezd meg a saját könyvborítódat rajzpályázat eredményeit. A délután folyamán egészségügyi szűrések, kézműves foglalkozások és gyermekprogramok várják majd a családokat. A rendezvényhez kapcsolódóan könyvbemutatót tart Koller Mártonné, míg professzor dr. Bagdi Emőke Életfeladataink és konfliktusaink címmel tart majd előadást. Az estét az Illés Dóra Kvartett koncertje zárja. A szombati nap reggel fotópiknikkel és sakpartival indul, majd számos előadás és beszélgetés követi egymást. A gyermekek fejlődésében betöltött szerepéről Rejszné Szőcsedit gyógypedagógus és Jakab Zsuzsanna logopédus beszél, míg az Alma Együttes koncertje a legkisebbeknek kínál szórakozást. A fesztivál utolsó napján a mozgásé lesz a főszerep. A résztvevők a fesztiválfutás különböző távjain mérhetik majd össze erejüket, a programot pedig bemelegítés, gyermekfutam és eredményhirdetés teszi majd teljessé.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Kimagasló eredményeket ért el az elmúlt időszakban a Paksi SL fiatal teniszezője, adta hírül weboldalán a PSL tenisz szakosztálya. Kis Bianca a tavalyi B kategóriás aranyérem után idén már az A kategóriás versenyzők között indult a Diákolimpián, ahol bejutott az országos döntőbe. Kis Bianca idén is remekül szerepelt, és a későbbi bajnok a magyar ranglista első helyezett ellen maradt csak alul, de ellene is kimagasló játékkal rukkolt elő. Végül a legjobb 5-8 helyen végzett Balatonbogláron. A Diákolimpiával azonban nem zárult le a versenyhét, a múlt hétvégén Gyulán lépett pályára az idei Paulinyi Gyula emlékversenyen. Kis Bianca Hantó Nórával L12-ben indult a megmérettetésen, párosuk ismét bizonyította, megvan köztük az az összhang, ami a páros játékhoz kell. Az elődöntőben magabiztos játékkal a verseny első kiemelt párosát búcsúztatták 4-0, 4-1-es arányban. A döntőben pedig 4-0, 4-2-es győzelmet arattak, ezzel megnyerték a tornát. Kis Biancát Lakatosné Klopcsik Diana készítette fel a versenyekre.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM slágereihez. És a szabad péntek best of összeállításához. Mindjárt kezdünk.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Visszatértünk a Szabad Péntekben, itt van Strasser Tamás, Weisz Józsi és Harmat Gabi, és továbbra is szabadon és kötetlenül beszélgetünk a hét történéseiről, és akkor folytassuk szerintem a vagyonnyilatkozatok kérdéskörével. Ugye a házelnök asszony is posztolt ezzel kapcsolatban, aminek az volt a lényege, hogy eddig olyan vagyonnyilatkozati rendszer működött, ami tulajdonképpen ellenőrizhetetlen volt, de volt egy másik érdekes hír is szerintem, és azért kapcsolom ide, majd mindjárt elmondom, mert hogy Kapitány István ugye teljes miniszteri fizetését felajánlotta egy magyar koraszülött és újszülött mentő alapítvány részére, és aztán a vagyonnyilatkozatából azért elég komoly vagyon mutatkozik meg. És hát mindenképpen érdemes erről a kérdésről szerintem beszélni, egyrészt abból az aspektusból, hogy kell-e ez a színház idézőjelben a népnek, tehát azért nyilván, ha valaki nem a mindennapi betevőjéről mond le akár egy alapítvány részére, az azért nyilvánvaló, hogy hát hogy mondjam, nem olyan nagy érvágás neki, mintha egyébként ebből élne valójában.
2: De másrészt nekünk nagyon jó.
1: Tehát hát nyilván becsülendő, csak én úgy érzem, hogy ez egy hamis kép.
3: Bármint. Az, hogy valaki gazdag? Az?
1: Nem, hanem...
3: És jótékonykodik?
1: Nem, hát hanem az hogy nem, ilyen... hanem egy hamis képet fest a politikusokról, mert szerintem nem ez kell, hogy legyen az elvárás a politikussal szemben, hogy a fizetését például ajánlja fel bárkinek, mert vannak olyan politikusok, akiknek ez a bevételi ezt forrása. Értem, csak hogy egy kicsit
2: de
1: olyan...
2: De neki nem kell. Én azt gondolom, hogy nem vagyunk egyformák, és mindannyiunktól más-más képességek vannak, és más-mást kéne elvárni. Én ezt teljesen normálisnak tudom egyébként elfogadni, és hogyha ő neki van egy ilyen igénye, bár erre valamelyik megjegyezte, valamelyik nem tudom én, youtuber, vagy Facebookon egy gazdasági szakember, hogy mire lehajolna a fizetéséért, addigra már többet keresett. Tehát,
3: ezt a Mészáros Lőrinszen mondták.
2: Mondták hogy... annak, hogy a 20 ezeres évek,
3: stb. 20 ezeresi nem hajol le, mert abban a két másodhezben többet keres máshol.
2: Igen, értem, amit te mondasz, de hagyjuk már meg, hogy majd utólag kiderül, hogy mennyire őszinték ezek a gesztusok, mennyire nem őszinték. Egyébként szeretném, ha valaki tényleg szolgálatból vállalná, nem pedig mondjuk pénzért.
3: De nyilván lehet azt is mondani, Széchenyi felajánlott egy évivel a rohadék. Igen, mekkora színház.
2: És érted, azóta is csak a baj van az MTA-val, hogy most az intézmény
3: tudományos akadémiára egy
2: évivel.
1: Nem, szerintem...
3: Tehát ő államférfi, ez meg színház. Egyébként, bocsáss, mert tudom, jó, ne nézzük.
1: De ott van, bocs, nem, de tényleg, szóval azért ott volt például a Gyurcsány, ugyanezt megcsináltam milliárdosként.
3: Jó, szerintem. Ott a Bajnai. Szintén felajánlotta. Igen.
1: És nem tudom. Én szerintem ez egy hamis képet fest, és szerintem miért? Nem ez lenne az elsődleges cél, hanem az lenne az elsődleges cél, hogy az, aki politikusnak megy, egy, amit a Tamás mondott, hogy szolgálatból vállalja, és az a fizetés, amit egyébként megkap, amit nem mellesleg lecsökkentettek, úgyhogy bravo, ezt azért ismerjük el, hogy ez bravo.
2: Jó, hát sokkal többet tudnak lopni, érted? Tehát ugye ez a magyar kultúrában úgy működik, hogy minek a fizetés, hogyha úgy is azt számít, hogy mennyit tudnak
1: mellé lopni. Miért ilyen negatív? Most miért nem hiszed el, hogy nem fogok?
3: Adjunk az
2: nem, pontosan, de bocsássatok meg, itt pont arra utalok cinikusan, hogy ezért a múlt erről szólt. Tehát ha mindenki felajánlotta volna a fizetését, akkor is tudtuk volna, hogy nem azért vállalta el, mert szamaritánus.
3: Én azt gondolom, hogy nyilván ebben volt egy megelőző lépés is, mert amikor ezt az irdatlan vagyont azért, és azért valljuk be, a világ egyik vezető olaj cégének volt egyik vezető cégének volt az alelnöke, mit tudom, 20 éven keresztül, és nem tudom hány országban. Tehát, ki legyen gazdag, ha ne ő?
1: Hát nyilván.
3: Tehát az lenne a furcsa.
2: 49 milliót keresett havonta. Hát most, és ezt senki nem mondhatja, most ne értsetek félre, hogy miért adta neki. Közpénz, magánpénz volt. Igen. Úgy érezték, hogy ezt megszolgálta.
1: Igen, tehát nem sajnálja senki tőle.
3: És akkor itt azért elfelejtsük el, hogy egészen más ugye a vektor, hogy csóróként politikus leszel, és milliárdos közpénzekből vagy, milliárdos vagy, és azt mondod, mert megtehetné. Tehát most azt mondaná, hogy figyelj, ebből a pénzből azért el lehet lenni, valljuk be, nincsenek, hagyjuk az egészet. És mégis azt mondja, hogy egy ekkora gondot vesz a nyakába, egy pupot célkeresztbe kerül, froszlizni fogják, utálni fogják, mert ugye ilyenek vagyunk. Annak ellenére egy olyan terhet vesz a nyakába, amit nagyon nem kéne. Tehát ha ráadásul egy ilyen ürgének, aki Maseratival jár, Malagán van, nem tudom, mit mond, hogy fizeted le? Fied öreg, veszed neked egy Maseratit. Van.
2: Igen. Na jó, kettő.
3: Mi az az összeg, amivel mondjuk egy ilyet tudod korrumpálni? Semmi. Hát, akárki beleül, pont négyszer vagy tízszer olyan gazdag, bárki. Ami egyébként egy pozitív dolog.
2: Tehát jó, ő a piacról... ezt nem tudhatod majd, amikor az Ursula szól, izéből.
3: Ja.
2: Hogy kop-kop, és
3: jönnek a migránsok, a zsebébe hozza be.
2: Akkor azért az nem így működik, te csak az a baj, hogy te túlságosan egyszerűen látod a világot, de hát itt azért nagyon komoly háttérhatalmi.
3: És ha már ilyen irdatlan vagyonnal rendelkezik, ami számomra elképzelhetetlen, és nyilván azt mondom, hogy jogos, mert ez a piaci alapon kereste meg, akkor igen, adja oda egy nemes
2: ezen,
3: szélra.
2: Ezen egyébként megy a vita, tehát ebben majd egyszer majd lehet, hogy bele fogunk csúszni, hogy jó-e az elosztás a világon. Tehát, hogy a Gabi például ugye erről már vele többször beszélgetünk.
3: Biztosan nem, én nem engedném.
2: Adásban is, hogy egyébként jó-e az, hogy mondjuk egy ekkora cégnek, vagy az ExxonMobilnak a vezérigazgatója egy évben keres $1 milliárd, de akkor az Elon Musk, aki most ki fogja adni a SpaceX-nek az IPO-ját, és ő lesz a világon az első 1000 milliárd. Jó eséllyel, mert meg lesz. Szóval ezek nyilván érdekes történetek.
3: Hol az a határ, amikor mindegy, mennyi pénzed van?
2: Szerintem teljesen mindegy, nem az a lényeg. Érted? Az a kérdés, hogy hogyan bánsz.
3: Akarsz gazdagodni még.
2: De nem az a lényeg. Most én azt gondolom, hogy egy Elon, de a világ nagy gazdagságainál a vagyon az egy eszköz volt arra, vagy csináltad az álmaidat, és ezek elkezdtek fialni. Tehát én nem gondolom, hogy ezek az emberek valaha is a pénzért dolgoztak volna, de hát annyira jól csinálták, hogy közben a pénz megvonzotta.
3: Na, akkor most jön elő belőlem a kommunista.
2: Na, halljuk.
3: Nem azért van szegénység a világon, nem tudom ki, azt hiszem Teréz anya mondta?
2: Na, igen.
3: Nem azért van szegénység a világon, mert nem tudjuk jól lakatni a szegényeket, hanem azért, mert nem tudjuk jól lakatni a gazdagokat.
2: Van ilyen, igen, mondás. De ez sem teljesen igaz, mert ezek az emberek nem biztos egyébként nagyon sok közülük van, aki sokkal szerényebben él, mint egy átlag ember. Tehát nem arra használja a vagyonát, de nem tud a vagyont kiszedni egyébként abból, ami egyébként működő tőke. Ezek nem
3: persze, tehát nem azt jelenti, hogy ezért, hogy a Gobert bácsi reggelente fejest ugrik az aranyba.
2: Igen, hát és hogy ebben gyűjt.
1: Egy valaki, ebben az országban.
2: Igen.
3: Igen.
1: Ne nevesítsük.
3: Megteheti.
1: Na, viszont akkor de még beszéljünk.
3: Kedvenc gyümölcs a szőlőlő.
1: Szőlőlő?
3: De nem nevesítünk senkit.
1: Igen. Na, szóval még abból az aspektusból is vizsgáljuk meg, hogy egyébként ugye most felmerült, hogy az integritás hatóság fogja ellenőrizni a vagyonnyilatkozatokat. Ugye Fidesz erre azt mondta, hogy egyébként nem ért egyet azzal, amit a Tisza mondott, tehát hogy a legszigorúbb, Európában az egyik legszigorúbb vagyonnyilatkozati rendszer van, amit egyébként az európai elvárásoknak megfelelően alakítottak ki, és azzal meg pláne nem ért egyet, hogy ahogy ők fogalmaznak, hogy egy ilyen Európai Unió által kérten létrehozott hatóság ellenőrizze ezt. Ti erről mit gondoltak?
3: Kérdés, igen, csodálkoztam, az nekik is mondani kell valamit. Tehát most ott vannak 50-en, vagy nem tudom hányan. Ja, valamit mondani többen, kell. De... Tehát most azt nem mondhatja, hogy gyerekek sarokba vagyunk szorítva. Ezek ugye nyilván, hogy akik ott ül... Egyébként, ha megnézed, hogy kik kerültek oda, én nem hiszem, hogy például ilyen Pócs az ő saját magától került volna oda, mert az, ami amit csúzlizzák egész végig, szerencsétlen, tehát nem tud olyat csinálni, ami, de egyébként keresi is a bajt magának.
2: Hát figyelj, de legalább van olyan vastag bőre, mint a malacok, amikre ráperzseli a...
3: Amikor olyan mit a listáról, 220. helyről próbál. Ugye ott volt a vízilabdázó, ugye
2: Szécsi.
3: A Szécsi, ő milyen gyorsan kapcsolt, tehát szerdán elvált, hogy csütörtökön lemondta, hogy nem lesz ez így jó neked. Tehát, de muszáj, tehát és azt gondolom, hogy, és most a Fidesz mellé kell, hogy álljak valamilyen szinten, kellenének a fékek és ellensúlyok rendszere, nem súlyok, súlyok. Nem ellensúlyok, mert súlyok ellen, vagy ellensúlyok nem ugyanaz.
2: Gyerekek, te egyébként bocsássatok,
3: előbb meg, ha már vagyon, alakuljon. De ha már nem pont a Fidesz.
2: Vagyon nyilatkozott. Én miért ne lehetne egyébként, most ne értsetek félre, átláthatóságot elvárni azoktól, akikre egyébként rábízod a pénzedet.
3: Mert a társadalom nem nőtt fel ehhez, mert azt mondod, hogy
2: oké, akkor ne tudjuk, oké.
3: Ott van föld a parlament, azt a bennyűkőzőben, nem azt nézed, hogy van-e mögötte teljesítmény, vagy nincs, hanem csak azt nézed, hogy van, vagy nincs, nem nőtünk fel ehhez még.
2: Oké, akkor ne tegyük közszemlére. Adják le, és amint felmerül valakivel szembe, legyen erre egy rendes hatóság, amelyik kinyitja. Ha nem vagyunk értelmesek, akkor... De annak nincs értelme, hogy úgy csinálunk, mintha valamit csinálnánk, és semmi értelme nincsen.
1: Ajajajajaj, ez most veszélyes vizekre elvesztünk, mert itt most a magyar állam egy jelentős részét
2: be... Na, hát változtassunk rajta.
3: Igen.
2: Az a baj, hogy ahogy a Józsival szoktunk mi itt viccelődni, a sajnos a mi gyári kultúrkörünkben ezeket nem nagyon szerették, az ilyen fölösleges.
1: Igen, de ha már átláthatóság, és akkor feldobom a labdát, mert hogy a vállalkozók is ugyanúgy akkor vállaljanak úgymond átláthatóságot akkor, hogyha közpénzből kapnak, például közbeszerzésen nyernek, vagy bármilyen módon közvagyomból részesülnek. És akkor ne sértődjön meg a vállalkozó. Én ezzel személyesen találkoztam ilyen vállalkozóval, aki nem akarta, nem volt hajlandó feltárni azt, hogy ő egyébként mire költötte azokat a pénzeket, amit igen, amit... De
2: ha erre... jó a verseny, akkor nem is kell, de egyébként egy vállalkozó, mi egy cég minden egyes május 31-éig közzé teszi az ő nyereségét, bevételét.
1: Jaj, jó, ez a, milyen a könyvelőd, ez attól függ.
2: Azért ez nem, ne, ennyire nem. Azért,
3: Masterhood megvan?
2: Melyikre gondolsz?
3: A Masterhood, ugye a Kisvárda.
2: Igen, Masterhood.
3: Masterfood.
2: Good. Szerintem a Good volt.
3: Vagy Good, Master Good, bocsánat. Master okay. Good, ugye megvan az, hogy most a gazdasági migránsoknak a behozatalával kapcsolatosan, hogy volt egy ilyen purpárlé, vagy beszéljünk róla később?
1: Hát
2: szerintem
1: figyelj,
2: nagyon jó kérdés, függ. Amíg belefér, nem
1: még belefér, még két percben
3: hát annyi,
1: belefér.
3: Hogy próbálja ugye a Tisza kormány ezt valamilyen szinten szabályozni, hogy ne lehessen behozni, mit tudom, Maláziába, vagy nem tudom, honnan szoktak indulni.
2: Hát volt, vannak felmentési országok, tehát ahonnan sokkal egyszerűbben be lehet. Igen.
3: És például a Master Goodnál, hogy egyébként csirkefeldolgozó meg pulyka, amit nem lehet automatizálni, ott kézi munkaerő van, nehéz fizikai munka. Keresnek ezek az emberek, mit tudom én, nettó 200 ezer forintot, de meg is dolgoznak érte, hát azért, ha pucoltál csirkét, akkor tudod, hogy milyen meló ez. No, és akkor ugye itt volt a Master, itt ez egy családi vállalkozás, aki milliárdos nagyságrendben forgalmaznak már, és ugye felvetették, hogy ha ők nem hozhatnak be olcsó munkaerőt, akkor az ő tevékenységük gyakorlatilag gátolva van ezáltal, és akkor nem tudnak fejlődni.
2: Nem hozhatnak be munkaerőt, mert már azt mondta, hogy nem az a olcsó, baj, hogy olcsó,
3: igen, de...
2: az a baj, hogy nincs munkaerő, és ez viszont helyenként egyébként igaz.
3: Igen. Na és akkor erre mondta azt a Magyar Péter, hogy jó, akkor nézzük meg, mennyi támogatást kapott ez a cég. És ez, mit tudom én, tehát csak 25-ben kapott 3,5 milliárdot. Állami arra, hogy munkahelyet teremtsen. De nem arra, hogy most megkapja a 3,5 milliárdot munkahelyteremtésre, és akkor még az olcsó munkaerőt hozza be, mert azt, és erre mondta azt, hogy semmi gond, mert ne 200 ezer forintot fizessetek nekik, fizessetek 400-at, mondjuk, és akkor azok a munkaerők, akik egyébként kimennek és ugyanilyen cégnél dolgoznak, Ausztriában, Németországban, ugyanezt a csirkét kopasztják, vagy hasonlót, akkor azok itthon maradnának, mert erre kaptad a támogatást. Tehát azért ezt ne csináljuk, egyébként. Hogy a közpénzből megkapod a támogatást, és a társadalmi felelősségvállalásod meg nuku, tehát nem adsz normális fizetést az embereinek.
2: Jó, hát csak piaci cégektől Németországból meg Ausztriából nem feltétlenül fog hazajönni egy olyan magyar gazdaságba, amelyik húz meg erez meg megy ezer éve.
3: Az, aki a csirkét kopasztja, az, ha csak közel annyit fizet, nem megy ki.
2: De ezt ott legalább mondom. Biztos a melója. Már nem megy ki, de már nem biztos, hogy hazajön.
1: Na, én egyébként ugorjunk. Ezzel teljesen egyetértek ezzel a dologgal, hogy igenis, ha valaki állami pénzt kap, egy külföldi cég, és arra kapja, hogy munkahelyet teremtsen Magyarországon, az magyar embereket próbáljon meg a lehető legtöbbet foglalkoztatni, de most muszáj egy kis szünetet tartanunk. És fizesse meg őket, így van.
3: Amennyire tudja.
0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Folytatódik a Szabad Péntek Strasser Tamással, Weisz Józsival és Harmad Gabival, és akkor, ha már Józsi említette Súlyog Tamás nevét, akkor folytassuk vele, mert hogy Alkotmánybírósághoz fordul, hogy Magyar Péter miniszterelnök ugye május végén bejelentette, hogy módosítják az alaptörvényt annak érdekében, hogy eltávolítsák a pozíciójából, és hát csütörtökön azt a közleményt tette közzé a Sándor Palota, hogy a közjogi méltóságok elmozdítását célzó politikai nyilatkozatok olyan alaptörvény módosítások lehetőségét is felvetik, amelyek általános jellegű szabályozás helyett egyedi helyzetek rendezésére irányulnak, és tulajdonképpen azt akarja megvizsgáltatni az Alkotmánybírósággal a köztársasági elnök, hogy ezek az ilyen egyedi jellegű aktusok beleférnek-e az alaptörvény módosítás kereteibe. Ha harc, hát legyen harc.
2: Az aktusról azért egy-két dolog eszembe jutott.
3: Nagyon szép és nagyon jó ez a gondolat, valóban, és ezért a gonosz tisztások összeszedték, hogy az elmúlt 10 évben hányszor
2: szólalt
3: volt, nem, hányszor volt alaptörvénymódosítás.
2: Jó, egyéni... attól, hogy a másik csinálja, tehát attól még neked mondja, nem kell.
3: Mondj egy számot.
2: Hát nagyon sok.
3: Ami hasonló, tehát ugyanúgy, hát
2: a törvény, nem Lex Járai, a Lex Borkai, a Lex Száz, annyit tudnék mondani, hogy
3: ötven fölött volt, és akkor igen. Senki nem mondta, hogy ó, mikor péntek este benyújtotta a...
2: De mondták, de azért jó, mi mondták, is így szívtuk a fogunkat, és ki voltunk akadva rendesen.
3: Tehát pénteken benyújtotta
2: a... szégyeltem magam, hogy én is jogász vagyok, meg az
3: a Semmilyen Zsolt, vagy Semmilyen Zsolt, hol van?
2: Hát figyelj, 16 évig volt az ország második embere. Hadd pihenjen már.
3: Jó,
1: hát megérdemli.
2: Megérdem.
3: Még a hűvösbe is nyugodtan pihenjen. Na mindegy.
2: És most már vadászatok szokkal se
3: nyugodtan
2: kell foglalkoznia.
3: Igen. Na érted, tehát ezt, és most így hirtelen, egy picit ilyen, hogy mondjam neked, ilyen furcsának hat, amikor valaki csinál valamit, és akkor ellene használják fel a saját fegyverét, akkor, hogy mondta a zsírra szállt Pór néni?
2: Igen.
3: Picsóknak.
1: Elnök úr.
3: Igen. És ő mondta ezt, hogy ugye, amikor az önkormányzatoknál jó volt itt picsóknak, tehát ő használt, ez az ő szóhasználata. Most, hogy nekiállunk ezen, hogy most mi az alkotmányos, meg értem. Egyébként meg igaza van, mert valóban
2: ne legyen kettős mércénk, arra vigyázzunk.
3: Így van.
2: Itt igazából az a nagyon veszélyes történet, hogyha mégis a küllők kézé kerülne ez a bot, amitől mindenki fél, akkor kivállalja a felelősséget, hogyha elgáncsolja mondjuk a 16,4 milliárd hazaérkezését.
3: Igen.
2: Ez nekem nem komoly dilemma. Én mondtam a Gabinak már többször, amikor erről beszélgettünk, én olyan szívesen végignézném ezt az impeachment, és bejönne, tehát őt el lehetne távolítani alkalmatlanságit. Itt egy csomó dolog már hozzák elő a történeteket. Én azt gondolom, hogy megállná a helyét, de ahhoz idő kell. És talán ez az egyetlen, ami nincs.
3: Igen, tehát augusztus 31-e
1: lejárt. Én meg nem hiszek ebbe. Mindig azt mondják, hogy nincs idő, semmire nincs idő, aztán kiderül, hogy
3: hát augusztus 31-én.
1: Századok telnek el változás nélkül, és tehát van
2: hát
1: idő.
2: Hát én öregszem napra, nem mondta, hogy nincs választás.
3: Idő mindig van, de most itt határidő is van mindig. Ugye nekem a Barta Józsi mondta azt, hogy Józsikám, ahhoz, hogy valami elkészüljön, egy határidőt kell szabni, mert különben sose készül el. Na tehát, mert idő ugyan van, és ugye békesség, peace, buddhizmus, de szeretkezz, ne háborúz, meg ilyenek, de attól még van egy augusztus 31-i határidő, amit be kéne tartani. És mi van,
2: és nem fordítanék neki hátat.
3: Mi van, hogyha Súlyog, vagy Ellensúlyog, ugye azt fogja mondani, hogy jó, megteheti, még egy hétig átrágom, átolvasgatom, stb. És pont azon múlik. Mert ugye ez volt a terv, hogy ugye ha véletlenül nyer a Tisza, akkor ugye Orbán Viktor elmegy, megnézi a foci VB-t, és majd ősszel, amikor összedől minden, mert kihelyezte az aknákat, kitette a csapdákat, visszajön fehér lovon belovagol, és akkor ugye megy tovább minden, csak ugye a kétharmad ez ennek keresztbe tett. És ugye ennek része sajnos, ugye Súlyog.
2: Ott voltál egyébként az elmegbeszélésen?
3: Nem voltam, hogy feltételezhetően, vagy jaj, én feltételezem. Jaj. Csacsi hát, módon, elhagyott farkú csacsi módon, de erről is beszélhetünk. És ez nem pervez megnyilvánulás volt, aki érdekel nézzen utána.
1: A Micimackóra gondolta.
3: Na, igen,
2: jó, ez a minden, csacsi. Nem lehet tudni, lehet, hogy pedofil volt. Tehát...
3: Nem tudom, például a Micimackó az most fiú, vagy lány. Hát mert az, hogy Micinek hívja, de most nem derül ki az egész mesében.
2: Egy tomátkacsás vizében van, tehát alul semmi, fölül van, nem?
3: Azért van, hogy nem derül
2: tehát kéne
3: ki.
2: Látni. hozzáért a szövegnek.
3: Akkor miért a Mikó a szinkron hangja? Hello, hello. Mert Mikó ez, Mikó
1: mert a gender propaganda már oda is beszilálgott.
3: Elkanyarodtunk. Nem csak a parlament. Szóval én azt látom, hogy van ebben egy valós veszély, hogy nem tudjuk, hogy ő miért ragaszkodik ez a pozícióhoz. Valószínűleg a küllő vagy a nem, bot én, szeretne
2: én,
3: lenni.
2: Én ezt többször elmondtam már, Orbán Viktor nem szeretett olyan emberekkel dolgozni, akik nem, legalábbis az utóbbi időben, akik nem zsarolhatóak. Hát én erre tudjuk. Azért nagyon kíváncsi lennék. Hát azért a tavalyi születésnapi felköszöntője azért az, hogy mondjam, még nálam... Igen, tehát azért az...
3: Ja, tényleg, lehaladtam. Igen. Tehát a köztársasági elnök köszöntötte Orbán Viktort.
2: És a Ceausescu udvari költői szerintem elszégyelték
3: magukat. Miközben imádkoztak a helyi Orbán Viktor.
2: Jó, nyilván én nem vagyok annyira érzékeny valaki, mint a Józsi, tehát nekem valószínű sokkal szőrösebb a szívem, tehát nem nagyon éreztem át az ilyen típusú elérzékenyüléseket.
3: Na de várjál, attól, hogy elérzékenyülök, attól még hátba szúrok valaki, csak sírva.
2: Ez igaz. És közben hisztizel egy Nobel-díjért, béke Nobel-díjért.
3: Igen, ölni tudnék egy béke Nobel-díjért, a mondani szokás. Na, egy szó, mint száz, én azt gondolom, hogy ezt sajnos végig kell vinni, mert nem tudni, ő is az egyik aktor, és tele van még ilyenekkel. A én magyar közélet, a gazdasági élet, mert ez volt a mesterterv.
2: 7%-os költségvetési hiány, és a többi. Ezek elég nagy csapdák.
1: Én szerintem meg kellett volna próbálni együttműködni vele, de ez meg sem történt, úgyhogy nem tudjuk, hogy mi lett volna. Hát mindegy, most már viszont harc, szerintem így vannak vele, és innentől kezdve akasztani fogják.
2: Ezt a Gabi mondja, aki állandóan úgy néz ránk, mint hogy megettük volna a reggeliét, érted? És nem tudjuk, hogy meddig akar velünk együttműködni. Tehát így nem bízik meg bennünk, pedig hát milyen korrekt.
3: Én csak abban bízok, hogy téged jobban utál, mint engem, és akkor lesz időm.
2: Na ugye? És akkor innen már van mi ez. És ezt ő mondja, érted?
1: Na jó, szerintem lépjünk tovább. Én azt javaslom, hogy beszéljünk akkor a vagyonnyilatkozatokról, már beszéltünk, hát hülyeséged. Igen. Össze is zavartatok, tessék. Nem, viszont beszéljünk akkor arról a két kérdésről. Ugye egyszer már azt már említettem, hogy végül is csökkentették a képviselői fizetéseket, piros pont persze. A Fidesz is megszavazta, úgyhogy azért élek a gyanúperrel, hogy itt van valami sundám-bundám a dologban, mert hát mégiscsak egyszer megszavazták maguknak a nagy fizetést, most meg megszavazták a kevesebbet.
2: Hát mert kevesebben van.
1: Valamivel tehát kevesebbet fog...
2: Tömeget nézed,
3: volt, már... Bocsáss, volt más választásuk, hogy megszavazzák? Hát egyből kidobja, hogy 52-en nem. Tehát így is azért van nyilván nekik mitben hozzá népszerűség.
1: De egyébként állítólag azért ott volt valami pótlék, vagy nem tudom mi, ami végül is emelkedett, tehát a bizottsági helyeknél, tehát nem olyan nagyon szignifikáns, de nem tudom, 10-15%-ot mondott talán a Cseh Tamás, hogy annyi.
3: Nem csak a fizetést csökkentették, hanem a személyi keretet is. Tehát volt 7 millió forint még pluszba, amit elkölthetett erre arra a lakbérre, és akkor egymásnak adták ki a lakásukat papíron, és akkor ezeket lehúzták, meg alkalmazták egymást.
2: A család feleségét.
3: Igen, keresztbe, tehát azért ez is...
2: Ez mondjuk szexista megjegyzés volt, bocsánat.
1: Jó, de szerintem egyébként ez egy piros pont. Na, akkor is piros pont, hogyha nem, mit tudom én, a felére csökkentették, de ez piros pont. És amit még kivezettek szeptembertől, az a pedagógus teljesítményértékelés, ami szerintem még egy piros pont. Én azt gondolom, hogy ezzel tök fölösleges ilyen adminisztratív dolgokkal leterhelni a tanárokat, a tanároknak, a pedagógusoknak, a diákokra kell, hogy ideje legyen, energiája legyen, és nem arra, hogy ilyen kitöltögetem, hogy most ki a jó, ki a nem. Úgy pláne nem, hogy egyébként meg van mondva, hogy 80%-nál több, nagyobb százalékot ugye nem nagyon érhetnek el, hogy ne legyen már annyi kiválóság.
3: Itt igazából az volt ennek a rendszernek, én úgy gondolom, vagy úgy hiszem, vagy engem valaki úgy tájékoztatott, hogy meg

0: bármikre időt.
1: Na ez az. Tehát az a baj, hogy annyi energiát elvisz szerintem a portfólió készítéstől kezdve minden baromság, amit egyébként a Fidesz bevezetett, de most azt mondja, hogy hát a teljesítményértékelés kivezetésének a gyerekek fogják a kárát látni, mondta ezt Rétvári Bence, mert hogy romlani fog a színvonal. Hát ne haragudjanak, én nem láttam, hogy most emelkedett volna a színvonal, amiatt, hogy bevezették ezt
0: attól, a baromságot. Viszont jobban lehetett dokumentálni, hogy milyen jó.
2: Várj, attól, hogy én csinálok valamit, és dokumentálom, az nem lesz jobb vagy rossz. Maximum a dokumentumot, mintha jobb lenne, vagy...
0: És hát az nem, a baj, hogy egyben mindjárt meg is tanítod őket hazudni. Tehát érted? Tehát,
1: igen, hogy, abszolút. Ugye, mert a papír mindent elbír.
0: Képmutatórendszer, és ugye akkor itt jön a kérdés, hogy Maruzsa Zoltán visszamenne az ELTE-re tanítani, és nem annyira örülnek neki. Úgy érzik, hogy a barikád másik oldalán volt eddig.
1: Hát némi igazság talán van benne, nem?
0: És akkor jogos ez, hogy felvetik a kollégák, hogy esetleg, ha nem a mi értékrendünket képviseled, akkor talán nem biztos, hogy szerencsés, ha itt vagy. És úgy nem a politikairól beszélek, hogy jobboldali, baloldali, hanem nem ugyanazt az értékrendet képviseled az oktatáson belül. Hogy hol vannak a hangsúlyok, mi a fontos, mi nem fontos.
2: Hát ez elég szakmai kérdés most itt.
0: Nem feltétlenül, ez a prostitúciónak egy olyan fogó.
2: Nem maradt ki.
1: Tébetű szó, nem maradt ki.
2: Megérkezett.
0: De most ezt kérdezem, mert ezt én így nem mondhatom, de felvetül, hogy pénzért...
2: Ha kérdezed, attól még ugyanúgy elhangzik.
0: Oké, igen. De miért ne hangozhatnál el ez egy szép szó? Tehát, hogy felvetődik a kérdés, hogy mennyire hiteles valaki szakmailag, akinek úgy néz ki a munkássága, hogy megrendelése elvállal egy melót és megcsinálja.
1: Hát nyilván nem hiteles, és egyébként szerintem ez egy adek.
0: Oktatni?
1: Én azt gondolom, hogy...
2: Ne etikát oktasson. Oktasson matekot, abban nem tud csalni.
0: Meg orális,
2: kettő meg
0: nem,
2: kettő az négy.
1: Igen, szerintem ebben az az érdekes, hogy biztos, hogy van olyan, aki egyébként azzal érte egyet, amit a Maruzsa képviselt az egyetemen is, csak most azoknak valószínűleg a hangja halkabb, vagy nem annyira halljuk. De azért összességében én szerintem az egyetemeken is, és az általános és a középiskolákban is. Szerintem azzal a rendszerrel, amit a Fidesz kiépített, azzal nem tettek jót a tanításnak, és nem tettek jót magának a rendszernek. Ezt ők maguknak így felépítették. A gyerekeknek meg pláne nem, ezt én is így gondolom. Úgyhogy igazából, hát én valahol megértem azokat a kollégákat az egyetemen, akik azt mondják, hogy hát eddig egy csomó, hát végülis elszívták a levegőt bizonyos értelemben az egyetemek mellől a kutatás szabadsága, minden. Tehát, hogy kik voltak az alapítványok élén, akik az egyetemeket működtették.
2: Hát, hogy
1: tehát,
2: a politikusok.
1: Na,
2: hát,
1: szóval, hogy én azt gondolom, hogy azért...
2: Jó, de ezt próbálják megszüntetni most, ha jól tudom, akkor jó, pont a kekvák, hogy az erről szól ezeknek a felszámolásom most.
0: Az a kérdés, hogy ha valaki részt vett egy ilyen rendszerben, akkor az hiteles-e, hogyha oktat? Úgyhogy alapvetően a tanárnak a legnagyobb valutája, vagy a,
2: akkor visszakérdezek,
0: a hitelessége?
2: Akkor visszakérdezek, hogyha ha valaki, mint a politikában nem úgy gondolkodik, ahogy én, attól még lehet egy jó-jobb szélső.
0: De igen,
2: attól, hogy baloldali.
0: Igen, de olyan nincsen, hogy mondjuk bemutató mérkőzéseken állandóan becsúszó szerelés helyett hátulról orba vágod az illetőt, majd utána visszajössz és arról
2: és
0: beszélsz, hogy igen. Tehát most, bocsánat, itt nem erről volt szó, hogy ő neki más a véleménye, mert azt szerintem belefér. Sőt, szeretném is, hogy beleférjen. Az a kérdés, amikor vágod a saját szakmádat alulról, és igazoltan, és valószínű azért, hogy megkattasd a pozíciót és kapjál pénzt,
1: így van, a székféltés.
0: Így van, akkor az hitelese utána a diákjaidnak, akiket arról próbálsz meggyőzni, hogy álljon ki az igazáért, fejlessze magát, ne azt mondja, amit az igazgató mond. Hát igen. A Haribó gyártottat.
2: Igen. Hát igen. Ha csak nem az orvosin oktatsz, mert ott a gerinc, az megint egy fontos dolog. Igen.
1: Na jó, figyeljetek, tartsunk egy kis szünetet, és utána még egy utolsó etapra visszatérünk.
3: Szabad péntek best of összeállít.

0: Szabadpéntek Best of összeállítás most a Paks FM-en.
1: Visszatértünk Strasser Tamással és Weisz Józsival egy utolsó etapra itt a Szabad Péntekben, és akkor helyi témákkal folytassuk, mert szerintem két nagyon érdekes helyi téma is van. Az egyik országos döntésből ered, ez lesz majd a második, mert én most az elsőnek azt gondoltam, hogy beszéljünk a Sebestyén utca és a Zöldfa utca felújításáról, ugyanis Mezősi Árpád itt volt nálunk a héten, és elmesélte, hogy a Zöldfa utca felújításának és a Sebestyén utca felújításának volt egy lakossági fóruma nemrég, arról, hogy most meg fog újulni az utca. Igen ám, de mondta, hogy hát ezt már egyszer átéltük, ugyanis 2018-ban ez a fórum már meg volt tartva, és 2018-ban a Fidesz indította el ezt a beruházást, a tervezést, mindent, majd aztán 2019-ben voltak választások.
2: Hát inkább úgy mondjuk, hogy a Fideszes vezetési önkormányzat.
1: Fideszes vezetési önkormányzat. Hát jó, de tudjuk, hogy a többség, és igen, a Fidesz igen, úgy működött, hogy amit ők akarnak, azt elindították, amit más akart, azt nem feltétlenül. És 2019-ben választások voltak, Mezősi Árpád megnyerte azt a körzetet, és valahogy egészen mostanáig nem történt előrelépés a kivitelezésben. És hát ugye ő ezt így mondta, hogy mindenki dönts el, hogy vajon ez miért történt, nyilván én ezt most nem akarok senkit vádolni, de csak tételezzük fel, hogyha azért nem kivitelezték, vagy nem csinálták meg magát a beruházást, mert hogy a másik oldal nyert az adott körzetben, akkor azért az úgy felveti bennem azt a kérdést, hogy nem hűtlen kezelés amúgy az, hogyha megterveztetsz valamit, és tudjuk, hogy a terveknek van egy lejárati határideje, tehát hogyha az lejár, nem csinálod meg, akkor újat kell csinálni. Tehát nekem, mint adófizetőnek, az nekem több pénzbe kerül, akkor kétszer annyiba, sőt lehet, hogy még többször annyiba, nem? Tehát azért, mint adófizető, ezen kiakadhatok.
2: És akkor ilyenkor mondják, hogy a politikusnak nincs más felelőssége, mint a politikai felelősség, és ezt látjuk is,
3: igen,
2: hogy
3: érvényesítették. Szóval mered,
2: én nem értek egyébként
3: szóval egyet. Mered tenni, akkor ez politikai támadás.
1: Igen.
2: Nem, egyébként nem én nem az. Értek egyébként ezzel egyet, mert igen, van egy politikai felelősség, az, hogy jó fele megyünk, vagy rossz fele megyünk, de az, hogy útközben teszünk-e csapdákat, vagy nem, az már nem a politikai felelősség kategóriája, hanem az már büntetőjogi kategória, bocsánat érte, szerintem, mert az, hogy én tévedésben vagyok, és rossz azok a gondolatok, amiken, az rendben van. De az nem, hogy tudatosan gáncsolok adott esetben valamit. Én azért sajnálom ezt az egész történetet, mert Paks kisváros, Pakson kellene lenni egy olyan hierarchiának, és igen, elmondom, akár az én körzetem kapcsán is, hogyha, mivel én a szélén lakom a városnak, és kimaradunk belőle.
3: Ez a városnak is nagy szerencséje.
2: Szerencse persze, hogy de igen. Az a baj, hogy kénytelen vagyok mindig bejönni a központba. Aha. Ami viszont szerencsétlenség. De mindegy. Tehát csak azt akartam mondani, hogy én továbbra is abban hinnék, hogy nézzük meg, hogy hol hasznosulnak jobban a dolgok. És hogyha a belváros felújítása mondjuk fontosabb, mert az több ember használja, beleértve engem is, akkor engem nem érdekel, hogy az én körzetemben van-e vagy nem.
3: Csak most nem ez a kérdés, nem az a kérdés, hogy, igen. Hogy azért keresztbe teszel a másiknak, inkább nem valósítod meg, mert nem a te ötleted
2: nem
3: volt,
2: csak ezért.
3: És ez egy elég kistílő és
2: van hierarchia, van hierarchia, átnéztük, végig gondoltuk.
1: Tudom, Tamás, te mindig ki akarsz lépni ebből, és igazad is van valahol, hogy nézzük meg a nagy egészet, de tök mindegy, abban attól a ponttól már tök mindegy, hogy ők eldöntöttek valamit, elindítottak igen, valamit. Most ők tök mindegy, hogy a te gondolkodásmódod szerint amúgy jól lőtték-e be, hogy az a legfontosabb, vagy nem, ők belőtték. Elindították, és utána az van, hogy valamiért mégsem. Persze nyilván erre megvan a magyarázat, mert elő lehet adni, hogy hát persze, mert jött a Covid, meg a háború, meg a Brüsszel, meg a nem tudom, a Shell, igen. Meg az akármi, tehát egy csomó mindent Erste el lehet mondani, Erste Bank, tehát hogy tényleg mindent el lehet mondani, csak én valahol akkor is azt gondolom, és itt van szerintem felelőssége a választópolgárnak, mint adófizetőnek, hogy igenis, ha ilyet lát maga körül, hogy egy beruházás azért nem valósul meg, mert véletlenül a másik nyert, hogy nehogy már az ő javára írják idézőjelbe, holott egyébként pont itt volt a Molnár Józsi, aki tök korrektül, a másik önkormányzati képviselője ugye a PDF-nek, tök korrektül elmondta, hogy a, nem is tudom, Ötvös utcai beruházást még a Fidesz indította el. Tehát, hogy szerintem ez a korrekt, és az a korrekt hozzáállás, hogy akkor nem gáncsolom el azt, hogyha
3: na de
1: valaki...
3: Akkor ez megint, bocsássak, ez megint egy olyan kérdés, hogy a választó mit díjaz? Azt, hogy konkrétan hozzád, vagy azt, hogy igen, mind a jókkal, hogy elmondja, hogy a korrektséget. Tehát ide kéne fölnőni, hogy úgy választok, hogy oké, lehet, hogy egy másik ideológiát képvisel, de korrektül a várost képvisel, és elmeri mondani, hogy igen, ők indították, mi befejezzük, mi indítottuk, ők fejezik be, jó szakát. És ezen a kutya-macska hozzáálláson is, ezen az oktondiságon is, ez a, hogy mi köthető hozzám, ezen kéne túllépni, és a politikusnak pont ez lenne a feladata, és ezért szavazok rá, mert globálisan gondolkodik, és nem az, hogy jobb oldal, bal oldal, középső, kihez köthető. Hát én ezt büntetném, ahogy te is mondod, nincs ilyen. És főleg, ha tetten érhető, hogy még beakasztok, és a köznek, a közjót ezzel korlátozom, vagy nem adom meg a lehetőséget a fejlesztésre, én ezt bizony keményen büntetném.
1: Így van, és egyébként most azért azt hozzáteszem, hogy én nem látom, hogy itt mik voltak az indokok, meg minden. Én ezt egy elvi szinten vetettem fel ezt a dolgot, és üzenem az összes politikusnak, tök mindegy, hogy milyen.
3: Elvi szinten,
1: tök mindegy, hogy hol ül.
2: A Gabit
3: most várj, a Gabinak ilyenkor ez a rapper nézése, hogy most, na mit üzensz, várj, vagy mit üzensz?
1: Azt, hogy ne csináljanak ilyet. Tehát, hogy igenis, hogyha elindítottak valamit, és a másik nyert, akkor... Na, mondjad.
2: Két példát szeretnék csak mondani. Egyrészt nagyon szeretném, hogyha minden egyes ilyen kultúrában lenne olyan, hogy hívják kurzusokon átívelő programok, amiket független, hogy kinyeri meg az adott körzetet, vagy egyáltalán a városvezetést, azt megcsináljuk, mert együtt jó. A finn oktatási rendszerben, nem tudom én, rátettek 50 évet, 20-valahány kormány, 38, nem tudom, most nem biztos, hogy jók a számok, oktatási miniszter, stb. Tehát kurzusokon keresztül egyszer kitalálták, hogy hogyan kell felemelni a finn oktatást, és mindenki ragaszkodott hozzá, ha ezt nem tette volna meg, nem ért volna be 40 év alatt, vagy 50 év alatt a történet. A másik sztori, láttam egy emberkét, aki kiszámolta 60 pusztát.
3: Köszönjük, ja, igen.
2: De nem azért, csak hogy megint a magyar gondolkodás. Állítólag azt mondta, hogyha azok a számok, ő ilyenekkel foglalkozik, igazak, akkor ez egy 16-18 milliárdból épült. Ha most eladnák, és valaki piaci alapon akarná úgy, hogy nyereséges legyen működtetni, akkor mennyiért vehetné meg ahhoz, hogy működőképes legyen? Turisztikai, egyéb, amire akarsz. 2. Uh-huh. Szerintetek? Értitek, hogy arányban van? Ha csak nem egy ilyen piramist építettünk.
3: Hát igen, mert mondta, hogy ki lehet alakítani belőle múzeumot, mindenfélét, meg azt,
1: igen,
3: a szállásra.
1: Igen, és lehet érted, hogy 4000 év múlva még 60 pusztára fognak járni a turisták, és ott nézik a zebrákat.
2: Igen, és a választásuk után, amit nem értek, tehát itt valaki szerintem bosszút állt.
3: Hogy akkor...
2: Szegény zebrákon, május elején.
3: Olyan, mindjárt sírok.
2: Ugye?
1: Na,
3: szegény zebrák.
1: Józsi, te elsírja magát a végére.
2: Józsi, minden felsír.
1: Na, jó, viszont akkor még gyorsan beszéljünk, van még.
3: Ez egy kicsit olyan bocsáss meg, mint akkor még annak idején Zámbó Jimmy, párszer nem illik most már vele, hogy amikor ő megszületett, az orvos írt fel, nem van.
1: Jaj, igen. Ez csúnya. Ez
3: csúnya, igen, ez a szégyen.
2: Csúnya.
1: Na, beszéljünk.
3: Hogy hívták a csúnya gimnáziumát? Zámbó Jimmy. Mehetünk tovább. Te mondtad, hogy csúnya, jó, igen.
1: Okay. Na, akkor beszéljünk még egy utolsó témáról, szintén Paksot érintő téma. Ugye a pénzügyminiszter kiadott egy rendeletet, ami szerint Paksnak 0 forintot kell június 30-áig befizetni iparűzési adót, viszont az élesztőbe beszéltünk Heringes Anita polgármesterrel, és elmondta, hogy hát itt van egy kis bökkenő, mert hogy két időszakban határozzák meg ezt a bizonyos iparűzési adót, többletet, úgynevezett szolidaritási adót, amit ugye be kell fizetni. Az egyik szeptember, ha jól emlékszem, 30-at mondta, a másik pedig március 31. És a szeptember 30-án tavaly meghatározott összegre vonatkozik ez a bizonyos rendelet, tehát nem tudja a paksi önkormányzat, hogy az idei befizetendőre be kell-e valamit fizetni, vagy azt is meg fogják változtatni, vagy arról is jön majd egy rendelet, mert jelenleg az van, hogy így a főváros megmenekül, mert a főváros nem fizette még be.
2: Hát ugye, csak hiszen... szeptember 30-ig vagy meddig? Vagy október vége? Most nem tudom, mert az van, hogy ő neki fizetni kell, csak most haladékot kapott.
1: Nem, ami most kijött pénzügyminiszteri
2: igen,
1: rendelet.
2: Igen, de elméletileg ő nekik is kell, én úgy
1: tegnap, vagy nem tegnap, szerdán.
2: Igen. Én úgy gondolom, hogy én úgy hallottam, hogy ettől függetlenül nekik most csak időt nyertek. Tehát valamikor fizetni kell.
3: De egyébként nem nagyon látom át ezt. Tehát, hogyha van egy város, ami jól prosperál, oda tudja vinni a befektetőket, tudja működtetni a tőkét, tudja, akkor miért van az, hogy az áll, sose értettem, de ez én csacsi vagyok, ugye elhagyott Farkó Csacsi, hogy miért van ez az állam, és mondjuk a főváros között az állandó herce-hurca, hogyha a Budapest vagy a főváros az nem az állam része.
1: De egyébként ez csak a
3: Fidesz... Milyennek a lényege, hogy most jó, onnan azért, elszívom, vagy kiosztja okay. el, vagy paksol, hogy jó, elvitték az iparűzési adót.
2: Egy csomó központ, és erről milyen sokat beszélgettünk, például már vidéken termeli akár a hasznot, igen, de mondjuk Pesten van a fizetés, igazad van. Vagy ugye beszélt a Gabival, többször említettük, hogy végülis azért a Paksi atomerőmű is egy országos befektetés volt, tehát kérdés, hogy hol van a határa annak, hogy valami jól működjön, vagy nem. Tehát van ennek logikája, csak az a baj, hogy nem átlátható. Tulajdonképpen egy olyan adó, amit utána úgy költötti el, akár NK-as pénzekre, ahogyan akartad, tehát nem tudott, hogy
3: cicárkoztatta.
2: Nyuszi motorra, igen. Na, ez a baj.
1: Mondja. Meg bocsánat, azért azt nem felejtsük el, igen, a Paksi atomerőmű az egy állami beruházás volt, tehát nyilván jut valamennyi vissza az államnak is. Na, de az iparűzési adót például Paks azért kapja többlet, mert többlet kockázatot is vállal az a város, ami itt van. Tehát nem ingyen kapja, bocsi, és az, hogy nem MVM támogatja mondjuk a magyar, vagy a Paksi focit, meg, és akkor még sorolhatnám, hogy még 20 évvel ezelőtt a Paksi atomerőmű, amikor maga dönthetett arról, hogy támogatásokat ad, mennyivel több pénzt osztottak szét itt a térségbe. Most meg, bocsánat, de finanszírozzuk az MVM-ben ülő Excel táblázat készítőket. Nagyon busásan. Szerintem tudnánk ezt a pénzt itt a térségre is költeni, arra a térségre, aki bevállalja a kockázatát igen. annak, hogy itt, ha valami gáz van, akkor mi leszünk azok, akik a sátorfájukat szedik.
2: Nyilván, jó esetben, azért
3: ha
2: ezt,
3: tudod.
1: Ha tudod.
2: Jó, nyilván van egy egészséges megosztás, meg ki lehet ezt alakítani. Tehát nem mondtuk, hogy ez most egészséges, azt mondtuk, hogy mindennek van alapja, de az is biztos, hogy ezért ezt erősen át kell gondolni, és ami a legrosszabb a rendszerben, hogy átláthatatlan volt.
1: Hát
2: tehát itt is vannak szegények, és nem az volt, hogy már hogy régiók, és nem az volt, hogy mondjuk Dunaföldvár el tudta dönteni, hogy a híd másik oldalán, ahol mondjuk egy szegény régió van, abba betesz-e pénzt.
3: És a kockázattal ugye visszacsatolnék, csak egy kicsit morbid lesz, de ugye olvastam a Facebookon, komuna. Hogy egy kezemen meg tudom számolni, hogy hát hányszor voltam a Paksi atomerőműben, 7-szer. Bocsánat.
1: Na
3: jó, ez mondjuk a Paksi rádióban kicsit éles vagy.
1: teljesen kész vagy. Na, jó.
3: Többet
1: hát akkor
3: nem megyek nyaralni. Meg
1: többet nem menjél, mert nagyon érzem, pihent vagy. Túl pihent vagy, igen, mi úgy érezzük. Jó, hát akkor kösz is rácok, hogy itt voltatok, és köszönjük a hallgatóknak is, hogy velünk voltak, és mindenki nézze a VB-t, te nézni fogod,
3: lesz,
1: kinek szurkolsz.
3: 11-kor, meg 4 órakor, meg 2 órakor éjjel lesz a meccsek. Hát ki győzi ezt?
2: Vegyék ki Szabit.
3: Majd, persze, igen. Annyira nem. Az ismétlésben nem nézed meg, az eredményt megnézed, tudod, azt tudod. Tehát ez...
2: De egy rövid összefoglaló állítólag az MT, hogy hívják a telesport, vagy hogy hívják?
3: M4 Sport,
2: igen. Az készül állítólag 2 perces, 7 perces és sok perces verzióval.
1: Jó, hát akkor figyelj, hogy ha valaki nem maradt fenn hajnali 2-ig, akkor
2: másnap reggel
1: majd másnap
2: kezdheti.
1: Megnézi. Igen. Igen, de kinek szurkoltok?
3: Hát igazából még nem döntöttem el. Európai csapatnak szeretnék szurkolni. Hát, angolok.
1: Angolok, te?
2: Hát én azért klasszikus német vagyok, tudod, tehát én azért azokat mindig...
3: Ezért a spanyoloknak.
1: Utána, én meg a spanyoloknak.
2: És akkor utána majd nyilván az, hogy kik azok, akik még szép focit játszanak, de azért Európán belül maradok mindenképpen.
1: Oké, okay. Jó, hát akkor fölírtam most, és majd meglátjuk, hogy ki nyeri, vagy ki se.
2: A szurkolás kérdezte, nem azt, hogy mi a tippünk.
1: De azt kérdezem, hogy kinek szurkoltok, és ki... Jó, bocs, nem tettem hozzá, jó? Igazad van, igazad
3: amikor,
1: van.
3: Amikor két jogász a fociról beszélgetett. Esküszöm, hogy ez javíthatatlanok vagy.
2: Szinte öngól volt.
3: És öngól, ugye, ha már a fociról.
1: Jó, na, zárjuk le a témát.
2: Csúcson kell a bajni.
3: És ott szoktad kezdeni, mi a helyzet, ugye, amikor az üres kapura vezeti a csatára labdát, az is VB-re, mindegy, hagyjuk.
1: Jó, ez volt a szabad péntek. Köszi, hogy velünk tartottatok. Jó hétvégét mindenkinek, sziasztok.
2: Sziasztok.
3: Igazad van, Gabi.
1: Ezt akartam hallani.
0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Szlovéniában továbbra is a legsúlyosabb közúti balesetek jelentős részét okozzák az ittasan vagy kábítószer hatása alatt vezető sofőrök, közölte a szlovén közlekedés biztonsági ügynökség. A hatóság adatai szerint minden tizedik közúti baleset az ittas vezetéshez köthető, a halálos kimenetelű balesetek 25-30%-át pedig alkoholos befolyásoltság alatt álló járművezetők okozzák. Tavaly 31-en haltak meg olyan balesetben, amelyet alkohol vagy kábítószer hatása alatt álló sofőr idézett elő. Ez a szlovéniai közutakon regisztrált halálos áldozatok mintegy harmadát jelentette. Az idei év első 5 hónapjában 493 balesetet okoztak ittas vezetők, 12%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban. A halálos áldozatok száma ugyanakkor nőtt, május végéig 11-en vesztették életüket ilyen balesetekben, míg tavaly ugyanebben az időszakban mindössze 5-en. A súlyos sérültek száma valamelyest csökkent, a könnyebb sérülteké pedig 5-ével volt alacsonyabb, mint tavaly, írja az MTI. Lakossági fórumot szerveznek Pakson. Az eseményen a Kölcsey utca és a Szilárd Leó köztervezet felújításával kapcsolatos tervek ismertetésére és átbeszélésére kerül sor. A fórumot Weisz Mátyás, az érintett körzet önkormányzati képviselője tartja. Az eseményre várnak minden érdeklődőt június 16-án kedden délután 5 órára a Paksi Városháza földszinti nagytermében. Családi nyílt napot rendeznek június 21-én vasárnap Györkönyben. A harmadik alkalommal jelentkező Györkönyi Wirtschaft délelőtt 10 és délután 5 óra között várja majd az érdeklődőket a helyi kőlertei tehenészetben és a Világló lovardában. A látogatók közelebbről is megismerhetik a vidéki életet, a tehenészetben boci simogatással, fejési bemutatóval és traktoros legelő látogatással, míg a lovardában lópucolással, lovaglással és íjászattal készülnek a szervezők. Emellett mindkét helyszínen edukációs előadásokat tartanak az állatorvosok. A gyerekeket egész nap játszóház várja, délben a Siagárdi Fecskék báb csoport lép fel, délután 4 órától pedig a Csurgó zenekar ad koncertet. A rendezvényre a belépés és a legtöbb program ingyenes, a szervezők azt javasolják a családoknak, hogy játszós ruhát és gumicsizmát vigyenek magukkal. Számos helyszínen szerveznek véradást ezen a héten a szakemberek Tolna vármegyében. A mai nap folyamán Szekszárdon a területi vérellátó központban lehet vért adni reggel 8 órától délután 5 óráig. Kedden és szerdán Pakson szerveznek majd véradást a szakemberek a Csengei Dénes Kulturális Központban, mindkét napon délelőtt 9 és délután 4 óra között. Csütörtökön Kakasdon a faluházban lehet majd vért adni délután 2:30-tól 5 óráig, végül pénteken ismét a szekszárdi területi vérellátóban várják majd a véradókat reggel 8 és délután 2 óra között. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Kimagasló eredményeket ért el az elmúlt időszakban a Paksi SE fiatal teniszezője, adta hírül weboldalán a PSE tenisz szakosztálya. Kis Bianca a tavalyi B kategóriás aranyérem után idén már az A kategóriás versenyzők között indult a Diákolimpián, ahol bejutott az országos döntőbe. Kis Bianca idén is remekül szerepelt, és a későbbi bajnok a magyar ranglista első helyezett ellen maradt csak alul, de ellene is kimagasló játékkal rukkolt elő. Végül a legjobb 5-8 helyen végzett Balatonbogláron. A Diákolimpiával azonban nem zárult le a versenyhét, a múlt hétvégén Gyulán lépett pályára az idei Paulinyi Gyula emlékversenyen. Kis Bianca Hantó Nórával L12-ben indult a megmérettetésen, párosuk ismét bizonyította, megvan köztük az az összhang, ami a páros játékhoz kell. Az elődöntőben magabiztos játékkal a verseny első kiemelt párosát búcsúztatták 4-0-4-1-es arányban. A döntőben pedig 4-0-4-2-es győzelmet arattak, ezzel megnyerték a tornát. Kis Biancát Lakatosné Klopcsik Diana készítette fel a versenyekre.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
2: Paks FM.
0: Paks FM.
2: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.

0: körbe ér a mutató.
1: Paks FM. Összeköt.

0: Hold a csak hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összekört.
1: Emlékszel még arra az estére, amikor egyetlen dal elég volt ahhoz, hogy mindenki együtt énekeljen? Amikor vacsora után senki sem sietett haza, mert a zene, a barátok és a jó kedv maradásra bírták. Tarts velünk ezen a héten is, mert a Paks FM játékában most egy ilyen estét nyerhetsz. Június 19-én pénteken svédasztalos vacsora és bál az Energy Restaurantban. Finom falatok, korlátlan sör és borfogyasztás és azok a dallamok, amelyeket generációk óta együtt éneklünk. A jó hangulatról Horváth Csaba gondoskodik. Figyeld játékainkat, válaszolj helyesen kérdéseinkre és nyerd meg a páros belépőt az Energy Restaurant jóvoltából. Mert vannak esték, amelyek másnap véget érnek, és vannak esték, amelyekből örök emlék lesz.

0: Gellérivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Donald Trump amerikai elnök közölte orosz hivatali partnerével, hogy a harcok beszüntetése érdekében kézbefolyást gyakorolni mind az európai országokra, mind Ukrajnára, jelentette ki Jurij Uszakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója vasárnap Moszkvában. Közölte, Vlagyimir Putyin orosz elnök mintegy egy órás telefonbeszélgetést folytatott a nap folyamán Trumppal, egyebek között felköszöntve őt 80. születésnapja alkalmából, és sikert kívánva neki a labdarúgó világbajnokság megrendezéséhez. Trump ismét hangsúlyozta a harci cselekmények leállításának szükségességét. Kijelentette, hogy kézbefolyást gyakorolni mind az európai partnerekre, mind Kijevre, egyebek között a küszöbön álló G7 csúcs találkozón, idézi az MTI Jurij Uszakovot. Aktuálisan zajló és a közeljövőre betervezett projektekről kérdeztük a napokban Paksváros önkormányzatának képviselőit. Molnár József, a Paksi 1-es körzet önkormányzati képviselője rádiónknak nyilatkozva elmondta, 4 klímaberendezés kerül beszerelésre a Munkácsi utcai óvodába, ahova gyermekcsoportok költöznek át az Ötvös utcai óvodából az ott kezdődő felújítás miatt. Az önkormányzati képviselő felhívta a szülők figyelmét arra is, hogy a Munkácsi utcai óvodánál idéglenes parkolásra lesz lehetőség, és külön hangsúlyozta, hogy a kialakítandó parkolókat ne hosszú távú parkolásra használják a megnövekvő forgalomra tekintettel.
2: Az Ötvös utcai óvodát felújítják, és tehát a csoportok el fognak költözni. Egy része a Vörösmarty utcába, másik része pedig a Munkácsi utcai óvodában fog megérkezni. Hát itt is volt megkeresés intézményvezetőtől, illetve szülői megkeresés, hogy ugye mi lesz a nyári hónapokon, ugye nincsen teljes mértékben klimatizálva az épület. Nyilván az 5 milliós keret terhére próbáltam ezt megoldani, de polgármester asszony nagyon kedves volt, illetve a polgármester úr, és támogatták ezt a kezdeményezést, úgyhogy 4 klíma lesz majd elhelyezve a Munkács utcai óvodába, úgyhogy a gyerekek majd hűsen tudnak lenni, hogyha az épületbe beérnek. A másik dolog, ami felmerül folyamatosan a Munkács utcai óvodával kapcsolatban, a parkolás. Ugye most megemelkedett számmal fognak érkezni a szülők, és ugye nem a körzetből, tehát nem tudnak oda sétálni. Úgyhogy majd a dolgozók a kilátóhoz fognak parkolni, ott vannak parkolóhelyek. Persze ez ideglenesen, amíg ez az állapot fennáll, és műszaki osztály kim volt megvizsgálta a lehetőségeket, ilyen ideglenes parkolókat fognak ott az óvoda melletti részen kialakítani, tehát azért megkérjük, hogy ne fix parkolásra használják, hanem tényleg a gyerekeket kiteszik, és akkor utána haladnak tovább a szülők.
1: Lakossági fórumot szerveznek Pakson. Az eseményen a Kölcsey utca és a Szilárd Leó köz tervezett felújításával kapcsolatos tervek ismertetésére és átbeszélésére kerül sor. A fórumot Weisz Mátyás, az érintett körzet önkormányzati képviselője tartja. Az eseményre várnak minden érdeklődőt június 16-án kedden délután 5 órára a Paksi Városháza földszinti nagytermében. Családi nyílt napot rendeznek június 21-én vasárnap Györkönyben. A harmadik alkalommal jelentkező Györkönyi Wirtschaft délelőtt 10 és délután 5 óra között várja majd az érdeklődőket a helyi Köhler-tej tehenészetben és a Világló lovardában. A látogatók közelebbről is megismerhetik a vidéki életet, a tehenészetben boci simogatással, fejési bemutatóval és traktoros legelő látogatással, míg a lovardában lópucolással, lovaglással és íjászattal készülnek a szervezők. Emellett mindkét helyszínen edukációs előadásokat tartanak az állatorvosok. A gyerekeket egész nap játszóház várja, délben a Siagárdi Fecskék báb csoport lép fel, délután 4 órától pedig a Csurgó zenekar ad koncertet. A rendezvényre a belépés és a legtöbb program ingyenes, a szervezők azt javasolják a családoknak, hogy játszós ruhát és gumicsizmát vigyenek magukkal.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Kimagasló eredményeket ért el az elmúlt időszakban a Paksi SL fiatal teniszezője, adta hírül weboldalán a PSL tenisz szakosztálya. Kis Bianca a tavalyi B kategóriás aranyérem után idén már az A kategóriás versenyzők között indult a Diák Olimpián, ahol bejutott az országos döntőbe. Kis Bianca idén is remekül szerepelt, és a későbbi bajnok a magyar ranglista első helyezett ellen maradt csak alul, de ellene is kimagasló játékkal rukkolt elő. Végül a legjobb 5-8 helyen végzett Balatonbogláron. A Diák Olimpiával azonban nem zárult le a versenyhét, a múlt hétvégén Gyulán lépett pályára az idei Paulinyi Gyula emlékversenyen. Kis Bianca Hantó Nórával L12-ben indult a megmérettetésen, párosuk ismét bizonyította, megvan köztük az az összhang, ami a páros játékhoz kell. Az elődöntőben magabiztos játékkal a verseny első kiemelt párosát búcsúztatták 4-0, 4-1-es arányban. A döntőben pedig 4-0, 4-2-es győzelmet arattak, ezzel megnyerték a tornát. Kis Biancát Lakatosné Klopcsik Diana készítette fel a versenyekre.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

Érezzétek a jó zenét! Egész nap! Pax FM. Összeköt.

0: pénteken, szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: A Zöldfa utca felújításának és a Sebestyén utca felújításának volt egy lakossági fóruma nemrég, arról, hogy most meg fog újulni az utca. Igen, ám, te mondta, hogy hát ezt már egyszer átéltük, ugyanis 2018-ban ez a fórum már meg volt tartva, és 2018-ban a Fidesz indította el ezt a beruházást, a tervezést, mindent, majd aztán 2019-ben voltak választások, Mezősi Árpád megnyerte azt a körzetet, és valahogy egészen mostanáig nem történt előrelépés a kivitelezésben. És hát ugye ő ezt így mondta, hogy mindenki dönts el, hogy vajon ez miért történt, nyilván én ezt most nem akarok senkit vádolni, de csak tételezzük fel, hogyha azért nem kivitelezték, vagy nem csinálták meg magát a beruházást, mert hogy a másik oldal nyert az adott körzetben, akkor azért ez úgy felveti bennem azt a kérdést, hogy nem hűtlen kezelés amúgy az, hogyha megterveztetsz valamit, és tudjuk, hogy a terveknek van egy lejárati határideje, tehát hogyha az lejár, nem csinálod meg, akkor újat kell csinálni. Tehát nekem, mint adófizetőnek, az nekem több pénzbe kerül, akkor kétszer annyiba, sőt lehet, hogy még többször annyiba. Tehát azért, mint adófizető, ezen kiakadhatok.
2: És akkor ilyenkor mondják, hogy a politikusnak nincs más felelőssége, mint a politikai felelősség, és ezt látjuk is.
3: Igen, és hogyha tették.
2: Szóval mered, én nem értek egyébként.
3: Szóval mered tenni, hogy ez politikai támadás.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től

0: zenét. Érezzétek a jó zenét. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét. Egész nap. Paks FM.
1: Hey, it's Joe.
2: Kevin.
1: And Nick from the Jonas Brothers.
2: And this is

0: Ez a Paks FM. Paksi előadóval a folytatásban.
1: Paks FM.
2: Úgy is van. Kész csoda.

0: Nektek azonban, akik hallgattak engem, ezt mondom. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Amen.
1: Paks.
2: Paks.
1: Paks.

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudom.

legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra.